0: Országgyűlés, jó reggelt kívánok! Az országgyűlés őszi ülésszakának 10. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Bodóczi István és Németh Balázs Lajos jegyzőurak lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri mai munkánkat. Mindannyiunknak gyümölcsöző együttműködést kívánok a mai ülésnapra. Tisztelt országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója, valamint az ennek elfogadásáról szóló határozati javaslat együttes általános vitája a lezárásig. A Magyar Nemzeti Bank által benyújtott beszámoló B/44-es számom, a Gazdasági és Energetikai Bizottság által benyújtott határozati javaslat pedig H/417-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés! Elsőként megadom a szót Varga Mihály úrnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, a beszámoló előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Elnök úr a pulpitusról fogja expozéját elmondani.
1: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és urak! A Magyar Nemzeti Bank elnökeként a jegybanktörvénynek megfelelően 2026. május 29-én benyújtottam a 2025-ös év beszámolóját az országgyűlésnek. A részletes beszámoló a jegybank honlapján mindenki számára szabadon hozzáférhető. Amikor 2025. március 4-én a jegybank új elnökeként hivatalba léptem, a gazdaságban az infláció volt a figyelem középpontjában. Már akkor megfogalmaztam azt az álláspontomat, hogy a jegybank a maga részéről az elsődleges törvényi mandátumra összpontosítva annak teljesítésével tud hozzájárulni a magyar gazdaság sikeréhez. A Magyar Nemzeti Bank új vezetésének céljai ennek mentén világosak. Azokat már 2024-ben elnökjelölti meghallgatásomkor rögzítettem. Az azóta eltelt időszakban következetesen tartottuk magunkat e célkitűzésekhez. Melyek ezek? A jegybank elsődleges törvényi alapfeladata az árstabilitás elérése és fenntartása. Emellett a tartalék megfelelés biztosításával erősítjük az ország stabilitását. Ez a jegybank legfőbb eszköze a gazdaság fenntartható fejlődéséért folytatott munkában. Célul tűztük ki a racionális és hatékony jegybanki működés megteremtését, valamint az egyéb tevékenységek mérséklését, a gazdálkodási fegyelem erősítését. Végezetül pedig a jegybank független intézményként a felelősségi körök kölcsönös tiszteletben tartása mellett együttműködik a kormánnyal és a nemzetközi partnerekkel. Elsődleges céljaink veszélyeztetése, tehát az infláció, az árstabilitás elérése ennek veszélyeztetése nélkül támogatjuk a mindenkori kormány gazdaságpolitikáját, ez törvényi mandátumunk is. Az alapmandátum középpontba állításának azóta számos területen látjuk a hasznát. Bevezetésként kezdeném a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös gazdálkodásának a sarokszámaival, a szemléletváltás pozitív hatásai ezen a területen is egyértelműen érzékelhetők. A Magyar Nemzeti Bank eredménye 2025-ben az előző évihez képest 234,7 milliárd forinttal kedvezőbben alakult az egy évvel azelőttéhez képest. Az előző évhez képest a veszteség érdemi csökkenését a forint kamat eredmény javulása okozta, miközben a deviza kamatnyereség csökkent. A tavalyi év során a jegybank saját tőkeállománya a 2025. december 31-én 1395 milliárd forint negatív egyenleget mutatott, azaz a 2024-es év végéhez képest 269 milliárd forinttal javult. Az MNB működésében a 2025. március 4-e után bekövetkezett változások a hatékonyabb és átláthatóbb működést célzó intézkedések figyelembevételével 2025. évre eredetileg jóváhagyott pénzügyi terv június hónapban módosításra került. amely által a működési költségek a 2025. évi előirányzatot 10,7 milliárd forinttal csökkentették. Továbbá a működési költségeket az új vezetés a hivatalba lépés első évének végére a csökkentett előirányzathoz képest is további 4,2 milliárd forinttal mérsékelte. Így összesen az eredeti működési költségtervhez képest 14,9 milliárd forinttal csökkentek a tényleges kiadások. A Balatonakaratja Oktatási és Konferencia Központ használatának megszüntetése közel 2 milliárd forint, a Bölcsvár bérlésének megszüntetése 1,2 milliárd forint megtakarítást jelentett 2025-ben. Az alapmandátum fókuszba állítása és a jegybank működésének racionalizálása minden területre hatással volt. Az új jegybanki vezetés legfontosabb 2025-ös eredményeit 8 pontba foglalva ismertetem. Az első, a legfontosabb terület az alapmandátum teljesítése, azaz az infláció leszorítása. A hazai éves átlagos infláció 2025-ben 4,4% volt. A fogyasztójárindex 2025. januárjában 5% fölé gyorsult, és októberig a tolerancia sáv felett, tehát a 4%-os mérték fölött alakult. Az év eleje óta erősödő forint kedvező hatásai egyre inkább megjelentek a beszerzési árakban. Az áremelkedés üteme 2025 utolsó két hónapjában a tolerancia sávba, tehát 2 és 4% közé mérséklődött, decemberben 3,3%-on állt. A monetáris tanács az árstabilitás elérésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával igyekezett hozzájárulni a gazdasági szereplők fokozott óvatosságának oldódásához, egyben a fenntartható gazdasági növekedéshez. A testület 2025-ben óvatos és türelmes megközelítést követve adatvezérelten hozta meg a döntéseit, folyamatosan figyelemmel kísérve a hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzpiaci fejleményeket. A monetáris tanács a stabilitásorientált megközelítésnek megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot a 2025-ös évben. A testület a pozitív reálkamat biztosításával járult hozzá az inflációs várakozások jegybanki céllal összhangban lévő horgonyzásához, és ezáltal az inflációs cél fenntartható eléréséhez. Az áremelkedés mértéke az idén tovább mérséklődött, ahogy azt önök is tudják, 2026. szeptemberében 1,6%-on állt. A monetáris tanács a kedvező inflációs kilátásoknak és hazánk javuló kockázati megítélésének köszönhetően az idén lehetőséget látott több lépésen keresztül kamatcsökkentésre. A második pont, hogy az új vezetés a hivatalba lépése óta a forint árfolyamát igyekezett stabilizálni. Ez nem hogy stabilabb lett, hanem jelentősen erősödött. A 2025-ös év elején 416 forintos szinten álló euróforint árfolyam decemberre 380 forintra javult, idén pedig a iráni konfliktus újraélése okozta negatív hatások ellenére is tartósan 365 forint körül alakul. Az erősebb forint árfolyamnak is köszönhetően 2026-ban az elmúlt 25 év egyik legkisebb mértékű év eleji átárazása valósult meg. A harmadik pontom a jegybanki feladat, a gazdaság pénzügyi stabilitását erősítő nemzetközi tartalékok kezelése. Az ország arany- és devizatartalékának mértéke a 2025. év során mintegy 5,7 milliárd euróval nőtt, így a 2024 évvégi 44,6 milliárd euróról 2025. december végére az állomány 50 milliárd forint fölé 50,2 milliárd euróig. Bocsánat, nem forint, hanem euró mértékig emelkedett. Idén tavasztól már tartósan 60 milliárd euró felett alakul ez a mutató, a nyári hónapokban pedig elérte a 64 milliárd eurót is, ami minden korábbinál magasabb szintet jelez. Negyedik pont, a Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelemmel követi a megnövekedett geopolitikai és makrogazdasági bizonytalanság pénzügyi szektorra gyakorolt hatását, valamint a hitelintézeti szektor kockázatainak alakulását. Az erre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a magyar bankrendszer 2025-ben nem csak megőrizte, hanem meg is tudta erősíteni a stabilitását. A bankszektor úgynevezett tőke megfelelési mutatója 2025 végén 20%-on állt, emellett 166%-os átlagos likviditás fedezeti mutatója is bőven a szabályozói elvárások felett zárt. A nem teljesítő hitelek aránya a háztartások körében 1,6%-ra, egy történelmileg historikusan is alacsony szintre, a vállalati szektorban pedig 3,2%-ra javult 2025-ben, tehát ezek csökkenést mutatnak. A háztartások és a vállalatok 90 napon túl nem teljesítő hiteleinek az aránya pedig a teljes hitelállományon belül csupán 1-1% körül alakult. Jelenleg az mondható el, hogy a magyar bankrendszer a kihívásokkal teli mai nemzetközi környezetben is az eurózóna bankrendszeréhez hasonló szintű sok ellenálló képességgel rendelkezik. A magyar bankok folyamatosan képesek biztosítani a gazdasági szereplők számára szükséges forrásokat. 2025-ben a háztartási hitelállomány éves alapon 14,7%-kal bővült, a vállalati hitelállomány éves növekedési üteme pedig 7,3%-os volt. A bankrendszerhez kapcsolódik, ezért itt említem meg, hogy a jegybank 2025. december 31-i állapot szerint 1065 pénzügyi intézmény teljes körű felügyeletét látta el, valamint több mint 1000 további intézmény felett gyakorolt valamilyen formában felügyeletet. A felügyelet folyamatosan nyomon követi a bankrendszer állapotát, hatékony és szigorú fellépéssel védi a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását, illetve a banki ügyfelek érdekeit. A 2025-ös év során a felügyelet összesen 872 vizsgálatot folytatott le, köztük 761 fogyasztóvédelmi vizsgálatot. Az ötös pont az új jegybanki vezetés egyik legfontosabb vállalása, az áttekinthető és racionalizált működésnek a megteremtése volt. Hivatalba lépésemet követően azonnal határozott lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a jegybank visszatérjen a jogszabályban rögzített klasszikus jegybanki mandátumának végrehajtásához, felszámolva a korábbi vezetés gyakorlatát. Továbbra is fenntartom, hogy a jegybanknak feladatai hatékony ellátásához, transzparens működésre, gazdálkodási fegyelemre és magas színvonalú szakmai munkára kell támaszkodnia. Az alapmandátumon kívüli tevékenységek mérséklésére a leglátványosabb példa a jegybank korábbi vezetése által létrehozott kortárs műgyűjtemény letétbe helyezése. A jegybank tulajdonát képező 1422 darabos kortárs gyűjtemény a Magyar Nemzeti Galériával kötött együttműködési megállapodás keretében 30 hazai, elsősorban vidéki múzeumnál talált új otthonra, így a festmények a raktárakból kiállítótermekbe kerültek, múzeumok, a nagyközönség és a művészek előnyére. Az egyéb tevékenységek mérséklésével egyes feladatkörök is megszűntek, ennek kapcsán szükségessé vált a jegybank dolgozói létszámának racionalizálása. E téren a tavalyi évben 15%-os csökkentést hajtottunk végre, ami a 2025-ös év vonatkozásában 718 millió forint megtakarítást eredményezett, az egyszeri többletköltségeket, tehát a végkielégítések kifizetését is figyelembe véve. Emellett jelentősen mérsékeltük a kommunikációs és rendezvényköltségeket, felmondtuk a nagyköltségű ingatlanbérleti szerződéseket. Hatos pontom, a Magyar Nemzeti Bank új vezetése márciusban késlekedés nélkül hozzálátott a jegybanki alapítványi működés felülvizsgálatához is. A szükséges feljelentéseket az alapítvány új vezetése már 2025 áprilisában megtette. Emellett a Magyar Nemzeti Bank a Szabadságtéri Székház előző elnökségi ciklus idején történt felújításának ügyében szintén feljelentést tett, ahogyan további 5 jegybanki tulajdonú ingatlan esetében is. A vagyonmentésre irányuló lépések eredményeként eddig több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni, és azon dolgozunk, hogy a megmentett összeg a jövőben tovább emelkedjen. Hetes pont, ahogyan már elnökjelölti meghallgatásomon hangsúlyoztam,

0: valamint a kis- és középvállalkozások innovatív tevékenységét. Ez egyébként a legnagyobb ilyen hazai, magyarországi vállalati konjunktúra kutatás. A Magyar Bankszövetséggel 5 pontos megállapodást kötöttünk, amellyel a lakossági számlák banki díjait csökkentettük, valamint a bankok közötti versenyt élénkítettük. A megállapodás keretében a bankok az infláció mértékétől függően vállalták az alapszámla díjmentes vezetését, valamint az ügyfelek szélesebb körű tájékoztatását. Természetesen ezt a munkát folytatni kell, még mindig látunk arra tartalékot, hogy ezek a költségek tovább csökkenjenek. Az imént már szó esett arról, hogy a jegybank kiemelt figyelmet fordít a hazai pénzforgalmi rendszer biztonságos és hatékony működésére, valamint a fogyasztók védelmére. A jegybank a kibercsalások visszaszorítása érdekében indította el tavaly nyáron az 5 csapás programot, valamint a mesterséges intelligencián alapuló úgynevezett központi visszaélésszűrő rendszert, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kártyás és átutalásos visszaélések értéke jelentősen csökkenjen. A jegybank programjának hatására a lakossági ügyfeleket ért visszaélések szintje a 2025-ös 21,3 milliárd forintról 15 milliárd forintra mérséklődött. Nyilván ennek a munkának sincs vége. A felügyelet napi szinten tapasztal olyan típusú új visszaéléseket, amelyek a korábbiaktól jelentősen eltérnek. Emellett ma már közel 34 ezer kereskedőnél érhető el az azonnali fizetéshez kapcsolódó úgynevezett quick szolgáltatás, így tavaly összesen mintegy 7,5 millió quick tranzakció valósult meg. A mesterséges intelligencia a bankszektorban is egyre nagyobb szerepet tölt be. A jegybank fontos célkitűzése, hogy az új technológia a pénzügyi szektorban felelős és biztonságos módon terjedjen el. Ennek érdekében felmértük a hazai pénzügyi szektor intézményeinek mesterséges intelligencia használatát, valamint a banki digitalizáció ösztönzésére kiadott ajánlásunkat, egy a mesterséges intelligenciára fókuszáló új fejezettel egészítettük ki. Végezetül 8. pontként szervezeti szintű változás is zajlott a Magyar Nemzeti Banknál, hogy az intézmény nemzetközi tevékenységét tavaly óta egy erre szakosodott nemzetközi alelnökség irányítja. Ennek azért láttuk szükségét, mert a gyorsan változó geopolitikai környezetben a monetáris politika területén is felértékelődött a nemzetközi jelenlét, az együttműködések és az információcsere jelentősége. Az elmúlt időszakban ennek jegyében 4 új nemzetközi megállapodást kötöttünk partnereinkkel. Az új alelnökség a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és a hitelminősítőkkel történő kapcsolattartáson túl a Magyarországgal szembeni befektetői bizalom elmélyítésében is kulcs szerepet játszik. Tisztelt Ház! Ahogy az elmondottakból is kirajzolódik, a Magyar Nemzeti Bank a 2025-ös évben következetesen haladt a márciusi hivatalba lépésemkor megfogalmazott célok mentén. A hivatali munka fókuszába a törvényi alapfeladatokat állítottuk. Ez az új szemlélet meghozta a várt hatást, az inflációt sikerült a jegybanki célnak megfelelően letörni, a jegybank gazdálkodása feszesebb és átláthatóbb lett, az előző vezetéstől megörökölt hagyaték rendbetétele folyamatban van. A szigorú és következetes monetáris politika eredményei így már a tavalyi év mutatóiban is megjelentek, az idei évben pedig ezek vissza fognak köszönni. Az irány tehát jó, ennek szellemében folytatjuk a munkát. Ahogy a jegybank honlapján közzétett részletes 2025. évi beszámolóból egyértelműen kiolvasható, a Magyar Nemzeti Bank a jövőben is az alapmandátuma mentén átláthatóan és fegyelmezett gazdálkodással kívánja folytatni a munkáját. Tisztelt Ház, ennek egyében kérem Önöket, hogy a előterjesztett anyagunkat megtárgyalni szíveskedjenek, és amennyiben lehetséges, ezt támogassák is. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Csőszi Attilának, a Gazdasági és Energetikai Bizottság elnökének, a határozati javaslat előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, elnök úr!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Köszönöm, tisztelt elnök úr!

0: tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Mint azt az imént elnök úr expozéjában is elmondta, a Magyar Nemzeti Bank beszámolási kötelezettséggel tartozik az országgyűlés felé a tevékenységéről, amelynek a 2025-ös év vonatkozásában is eleget tett. Tájékoztatom önöket, hogy a beszámoló tárgyalására kijelölt bizottság, a Gazdasági és Energetikai Bizottság 2026. július 22-i ülésén megtárgyalta a Magyar Nemzeti Bank 2025 évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját. A bizottság megállapította, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, tartalmazza továbbá a könyvvizsgálói záradékkal ellátott mérlegét és eredménykimutatását, illetve a kapcsolódó kiegészítő mellékletet is. Ezért, bár itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a bizottság állandó ellenzéki tagjai inkább a tusványosi túlélőtábort választották Varga Mihály és az MNB beszámolója helyett, a bizottság úgy döntött egyhangulag, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi beszámolóját elfogadásra javasló határozati javaslatot terjeszt be a tisztelt háznak, melyet H per 417-es számon vitatunk most meg a beszámolóval együtt. Tisztelt képviselőtársaim! Azzal, hogy Matolcsy György 12 éves elnökségét követően 2025. március 4-től váltás történt a Magyar Nemzeti Bank élén, a monetáris politika területén a szigorú értelemben vett jegybanki profil tisztulása is kezdetét vette. Az új irányítás szakított a korábbi éveket jellemző, burkolt támogatásokat tartalmazó politikával, és végrehajtotta a korábbi nem konvencionális eszköztár szisztematikus kivezetését. Ez a stratégia radikálisan növelte a jegybanki működés átláthatóságát. A korábbi évek szerteágazó programjai ugyanis jelentősen rontották a monetáris politika transzparenciáját, torzították a piaci versenyt és a kereskedelmi banki árazásokat is. A klasszikus, letisztult eszköztárhoz való visszatéréssel a monetáris transzmisszió nem csak hatékonyabbá, de a hazai költségvetési tervezés és a nemzetközi befektetők számára is kiszámíthatóbbá, mérhetőbbé és transzparensebbé vált. A bizottság ülésén Varga Mihály elnök úr is úgy nyilatkozott, hogy a jegybank immár az alapfeladatára, a törvényi kötelezettségére koncentrál. Ez pedig nem más, mint az árstabilitás elérése és fenntartása, vagyis az, hogy a gazdaság minél kisebb infláció mellett működjön, minél kisebb infláció legyen az, amely az emberek jövedelmét, vagyonát és más eszközeit érinti. Emellett a cél az, hogy az árfolyam stabilizálásával és a tartalékok növekedésével a monetáris politika ütőképesebbé váljon egy kockázatos helyzetben, vagy akár egy nem várt válságban is. Elmondható tehát, hogy az MNB 2025. márciusa utáni tevékenysége az óvatosság és a stabilitás jegyében telt. Az árstabilitás és a pénzügyi piaci nyugalom biztosítása érdekében a monetáris tanács egész évben 6,5%-on tartotta az alapkamatot. Az adatvezérelt megközelítésű szigorú monetáris politika célja az inflációs várakozások horgonyzása és a pozitív reálkamat biztosítása volt. A jegybank elnöke július 22-én 8 pontban összefoglalva tájékoztatta a bizottságot a 2025-ös évet jellemző folyamatokról, amelyekről itt az expozéban is hallhattunk már. Az infláció alakulása, a forint árfolyamának mozgása, a magyar bankrendszer főbb jellemzői, hazánk devizatartalékának változása, a Magyar Nemzeti Bank működését érintően az észszerűség és az átláthatóság érvényesülése, a számomra különösen hangsúlyos ügy az alapítványi működés teljes felülvizsgálata, a gazdasági és üzleti élet szereplőivel való együttműködés, valamint a nemzetközi kapcsolatok voltak azok a kérdéskörök, amelyekbe a szóbeli kiegészítés során a bizottság tagjai is betekintést kaphattak. A hazai bankrendszerrel kapcsolatban szeretném önöknek kiemelni, hogy sok ellenálló képessége mind likviditási, mind tőkehelyzet szempontjából a kihívásokkal teli környezetben is stabil maradt, amit az 1448 milliárd forintos adózott eredmény és a 19,9%-os konszolidált tőke megfelelési mutató igazol. A hitelezés dinamikája különösen a lakossági szegmensben élénkült. A lakossági hitelállomány 14,7%-kal bővült, amiben meghatározó szerepe volt a szeptemberben indult otthonstart hitelprogramnak, a vállalati hitelállomány pedig 7,3%-kal nőtt. Az MNB augusztusban elindította a minősített vállalati hitel minősítést a KKV szektor ösztönzésére. A nem teljesítő hitelek aránya tovább csökkent, ahogy hallhattuk, a vállalati szektorban 3,2%, a lakossági szektorban pedig 1,6% volt az év végén. A jegybank az év során felmérte a szektor mesterséges intelligencia használatát is, és új ajánlást adott ki a biztonságos EMI alkalmazás ösztönzésére. Emellett a csalások elleni küzdelem jegyében kidolgozta az 5 csapás intézkedés csomagot, és elindította a központi visszaélés szűrő rendszert. Az MNB 2025-ben több mint 2000 intézmény felett gyakorolt felügyeletet, ebből 1065 intézmény esetében teljes körű, prudenciális fogyasztóvédelmi és pénzmosás elleni ellenőrzést végzett, amelyek a pénzforgalmi szolgáltatások, a visszaélések megelőzése és a fogyatékossággal élő ügyfelek akadálymentes kiszolgálására fókuszáltak. Miként az imént említettem, a jegybank működésében ugyan kedvező folyamatok indultak el, de a Gazdasági és Energetikai Bizottság arra megállapításra jutott, hogy számos területen van még előrelépési lehetőség. A tavalyi évet alapvetően a kettősség jellemzi. Bár a tényleges működés költsége 4,4%-kal elmaradt a felülvizsgált tervtől, ennek ellenére 4,8%-kal meghaladta a 2024. évit. Megtörtént az átállás egy takarékosabb feladat ellátásra, például a Balaton akaratjai úgynevezett oktatási és konferencia központ bezárásával, ugyanakkor a modernizált, de hatalmas alapterületű és speciális technológiával felszerelt épületkomplexum, az elhíresült és mindenki számára jól ismert szabadságtéri székház júliusi használatba vétele az ideiglenes bérleményekéhez képest az üzemeltetési, karbantartási és energiaköltség 38%-os növekedését eredményezte, egyúttal az értékcsökkenési leírás 32,5%-os megugrását is okozva, melyeket csak egyéb dologi kiadások, például kommunikáció vagy külső tanácsadók visszafogásával lehetett mérsékelni. A teljes apparátus visszaköltöztetése, az informatikai infrastruktúra és a biztonságtechnikai rendszerek élesítése pedig egy egyszeri, igen jelentős, 1,2 milliárd forintos dologi többletkiadást is generált. Azt is fontosnak tartottuk rögzíteni, hogy a személyi jellegű ráfordítások területén is ellentétes irányú mozgások zajlottak. A drasztikusnak mondható 15%-os állománycsökkentés ellenére a bérköltségek 11,8%-kal növekedtek, ami a 9%-os átlagos bérfejlesztésből eredeztethető. Az állománycsökkentés mellett ilyen mértékben növekedő személyi ráfordításokból arra lehet következtetni, hogy a bérszint növekedés elsősorban a felsőbb vezetői körben jelentkezett, míg a leépítések főként az alsóbb jövedelem kategóriákat érintették. Az MNB-vel kapcsolatban elmondható, hogy a bér és működési költségei nagyságrendileg is jelentősen meghaladták a hozzá hasonló munkaköri összetételű és finanszírozású korábbi nemzetgazdasági minisztériumét. 2025-ben az MNB egyfőre jutó bérköltsége közel 60%-kal volt magasabb, mint az NGM-é, míg az egy foglalkoztatottra jutó működési költsége mintegy háromszorosa volt az NGM-ének. Ahogy a nagyságrendbeli különbségekből is látszik, az MNB bérpolitikája és működtetése úgy tűnik nem követte a közpénzből gazdálkodó szervezetektől elvárt költség és előforrás takarékossági normát, vagy nem eléggé. Az előző két téma mellett a bizottság tagjai még számos kérdést érintettek, melyekről konstruktív vita folyt. Kérem, engedjék meg, hogy néhányat ezek közül önöknek is megemlítsek. Az első a jegybanki függetlenség területe volt. A jogszabályi garanciákon és kereteken túlmutatóan és fontos elvárás ugyanis, hogy az MNB döntéshozatalát ne érhesse közvetlen befolyás se a politika, se a piac részéről annak érdekében, hogy a bizalom ne sérüljön. Ezzel szorosan összefügg a hitelesség kérdése is. A jegybanki kommunikáció és a döntések összhangját biztosítani kell. Elvárás, hogy a piaci szereplők világos tájékoztatást és magyarázatot kapjanak a várható lépésekről, és a döntéseknek, illetve a megvalósításnak ezeket kell tükröznie. Talán mondanom sem kell, hogy a bizottsági tagok érdeklődésének középpontjában állt a forint árfolyama alakulása is. 2025-ben a forint euróhoz viszonyított árfolyama március elejétől december végéig erősödött. A pozitív folyamatokat a jegybanki tartalékok minden korábbinál magasabb szintre történő emelése is támogatta. Ez a tendencia aztán folytatódott 2026-ban is. Abban talán egyetérthetünk, és egy képviselői kérdésre adott reakcióként is megerősítést nyert, hogy az árfolyam erősödésben jelentős szerepe volt elsősorban a kormányváltásnak, illetve az azt követő politikai üzeneteknek, melyek az euró bevezetésére, az uniós források hazahozatalára és a jegybank függetlenségére vonatkoztak. Ezek stabilizálták a várakozásokat, ez pedig az árfolyam kedvező alakulásában köszönt vissza, lehetővé téve idén már azt, hogy a kamatcsökkentési intézkedésekre hamarabb sor kerüljön, mint ahogy bárki gondolhatta. Szintén mindannyiunkat érintő ügy a vállalatok és a lakosság számlavezetése és hitelfelvétele kapcsán a költségek mértéke. A bizottság ülésén egyetértésre jutottunk abban, hogy ez a munka még nem ért véget, hiszen elmondható, hogy nemzetközi összehasonlításban is magas költségszinttel dolgozik a magyar bankrendszer. A pénzintézetek nyilván nehezen mondanak le a profitjukról, de a mi egyértelmű célunk az, hogy ezek a díjak csökkenjenek. Természetesen a külföldi szereplők versenytársként való megjelenésével maga a piac is képes önmérsékletet gyakorolni, de a szabályozói oldalról is lehet és kell arra törekedni, hogy mind a kis- és középvállalkozások, mind pedig a lakosság tekintetében minél gyorsabban, olcsóbb számlavezetési és hitelezési költségeket érjünk el. Végül, de nem utolsó sorban a készpénz használat jelene és jövője volt az a kulcskérdés, ami az ülésünkön hosszabban is szóba került. Az emberek túlnyomó többsége ragaszkodik a készpénzhez, egyfajta szabadságfaktornak tekintik a készpénz használat jogát, ezért alapos és megfontolt gondolkodást igényel az, hogy mennyiben korlátozza bárki és bármilyen intézmény a használatát. Ezért a fejlődésnek, a technikai haladásnak, amelyet a digitális eszközök és a digitális pénz fémjelez, illetve a készpénznek párhuzamosan kell még egy jelentős ideig egymás mellett futnia. Tisztelt Ház! Összességében elmondható tehát, hogy az MNB működésében alapvetően pozitív változások történtek, ez tükrözi az is, hogy 2025-ben elkönyvelt 554 milliárd forintos veszteség az előző évi 788,7 milliárd forintos hiányhoz képest mérséklődött, de a működési költségek és az eszköztár terén megkezdett transzparens, racionalizációs irányvonal fenntartása a jövőben is indokolt és hangsúlyos kell, hogy legyen. Tisztelt Ház, tisztelt képviselőtársaim! Az elmondottak alapján azt kérem Önöktől, hogy a Gazdasági és Energetikai Bizottság által benyújtott a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról szóló H/417. Számú határozati javaslatot támogassák, és annak elfogadása mellett szavazzanak. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Igen, Boda Nikoletta államtitkárasszony a szó 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkárasszony!
2: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! Tisztelt elnök úr! A Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentése és beszámolója egyértelmű fordulatról tanúskodik. A jegybanki működésben végre megindult a strukturális tisztulás és a felelős gazdálkodás. Az új vezetés hivatalba lépésével az MNB szakított a korábbi évek burkolt támogatásaival és átláthatatlan, nem konvencionális válságkezelő kísérleteivel, visszatérve a klasszikus, letisztult jegybanki feladatokhoz. Kijelenthetjük, hogy ez a helyes irány. Ma azonban már nem csak azt kell megkérdeznünk, merre halad a jegybank, hanem azt is, hogy milyen tempóban. És ebben még bőven van tennivaló. Az MNB független intézmény, és ezt a függetlenséget tiszteletben is tartjuk. A monetáris döntésekbe a kormánynak nincs beleszólása, és nem is kíván ezekbe beleszólni. A függetlenség azonban nem jelent különállást a magyar államtól. A Nemzeti Bank a magyar állam tulajdona, közpénzből gazdálkodik, és működésének minden forintja végső soron az államháztartást, vagyis az adófizetőket terheli. Ebben az értelemben az MNB is a tágabb államháztartás része. A kormány költségvetési politikájának fókuszában ma az állam takarékos működése áll. Idén mintegy 700 milliárd forinttal takarékosabb állami működést valósítunk meg. Csökkentettük a kormánytagok, a képviselők fizetését, megszüntettük a szuverenitásvédelmi hivatalt, és minden tárcánál felülvizsgáljuk a kiadásokat. A 2027. évi költségvetés is erre az elvre épül. Amikor a minisztériumoktól, a háttérintézményektől és elsőként önmagunktól fegyelmet várunk el, akkor ez alól a jegybank sem lehet kivétel. Ugyanezt a hozzáállást várjuk el az MNB-től, mint az állam minden más szereplőjétől. És ehhez a beszámoló alapján bőven van még mozgástér. Elismerjük az első lépéseket. A Balaton Akaratjai Oktatási Központ bezárását, a kommunikációs és tanácsadói kiadások visszavágását, és azt is, hogy a jegybank felülvizsgálta a szabadságok évekig tartó felhalmozását lehetővé tévő gyakorlatot. A nagy számok azonban még nem mozdultak. A 91,1 milliárd forintos tényleges működési költség ugyan 4,4%-kal elmaradt a módosított tervtől, a 2024-es bázis mégis 4,8%-kal meghaladta. Itt pár szempontot szeretnék kiemelni. A szabadságtéri székház üzemeltetési és energiaköltségei 38%-kal haladták meg a korábbi ideiglenes bérlemények arányos költségeit, a visszaköltözés pedig egyszeri 1,2 milliárd forintos többletkiadással járt. A személyi jellegű ráfordításoknál még élesebb az ellentmondás. A 15%-os létszámleépítés ellenére a bérköltségek 11,8%-kal nőttek az átlagos 9%-os bérfejlesztés következtében. Ez arra is utalhat, hogy a bérszint növekedés elsősorban a felső vezetői kört érte el, a leépítések pedig az alsóbb kategóriákat érintették. A legbeszédesebb mégis az összevetés. Az MNB-nél egy munkavállalóra évi 20,4 millió forint bérköltség jut, közel 60%-kal több, mint a hasonló feladatkörű nemzetgazdasági minisztériumban, ahol ez az összeg 12,8 millió forint volt. A jegybank közben továbbra is hatalmas apparátussal működik. 2025-ben átlagosan 1660 fő dolgozott az MNB-nél, ami 48%-kal több, mint 2014 elején a felügyeleti feladatok beolvadását követően. Egy jegybanki foglalkoztatottra ráadásul évi 54,9 millió forint működési költség jut, ami a minisztériumi érték háromszorosa. Ezek nem árnyalatnyi eltérések, hanem nagyságrendi különbségek. Hogy érzékeltessem az arányokat? Ha a jegybank csak 10%-kal csökkenteni a működési költségeit, az évente több mint 9 milliárd forint megtakarítás jelentene. Ennyi pénzből mintegy 90 ezer gyermek iskolakezdési támogatását tudnánk fedezni. Tisztelt Országgyűlés! Mindezek figyelembevételével javasoljuk az MNB 2025. évi beszámolójának elfogadását, de határozott elvárásként fogalmazzuk meg, hogy mint költségvetésből finanszírozott önálló intézmény még takarékosabb és még fegyelmezettebb gazdálkodást kövessen a közpénzek átlátható és költséghatékony felhasználása érdekében. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Lovkó Csabának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentésének értékelésekor két szempontot kell egyszerre figyelembe vennünk. Egyrészt azt, hogy milyen változások történtek a jegybank működésében, másrészt azt, hogy ezek a változások a gazdálkodás tényleges eredményeiben is megmutatkoznak-e. A jegybank új vezetése több intézkedést tett a működés racionalizálása érdekében. A korábbi költségterv csökkentése, egyes kiadások visszafogása és a szervezeti átalakítások mind olyan lépések, amelyek a takarékosabb működést szolgálják. Ugyanakkor a terveket és a szándékokat a tényleges számok alapján kell megítélnünk. És ha megvizsgáljuk a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi gazdálkodását, akkor azért találunk olyan adatokat, amelyekre egyértelmű magyarázatot várunk. Ez már az előttem megtörtént két hozzászólásból is kiderül. Elsősorban röviden a működési költségekről, ahogy államtitkár asszony is említette, a jegybank működési költsége 91,1 milliárd forint volt, 4,4%-kal elmaradva a módosított költségtervről, amit elismerésre méltó eredménynek tekintünk. A teljes képhez azonban hozzátartozik az is, hogy a tényleges működési költségek 2024-hez képest 4,8%-kal emelkedtek. Vagyis a felülvizsgált tervhez képest sikerült csökkenteni a költségeket, megtakarítást elérni, a korábbi évhez viszonyítva viszont még nem csökkentek a kiadások. A már többször említett szabadságtéri székház használatba vétele, az üzemeltetési költségek növekedése, az egyszeri költözési kiadások kétségtelenül magyarázzák a többlet egy részét. A következő években azonban azt is látnunk kell, hogy a racionalizálás milyen tartós megtakarításokat eredményez. A legfontosabb kérdésnek azonban én is a személyi jellegű ráfordítások alakulását tartom. A jelentés adatai szerint az MNB létszáma 2025 végére 1556 főre csökkent. Ez 202 fővel, vagyis mintegy 15%-kal kevesebb a 2024 évi létszámnál. Ezzel párhuzamosan átlagosan 9%-os béremelés történt, a bértömegkeret pedig 11%-kal növekedett. A személyi jellegű ráfordítások összege ráadásul 11,8%-kal 48,6 milliárd forintra emelkedett. Tisztelt képviselőtársaim, álljunk meg egy pillanatra ezeknél a számoknál. A létszám 15%-kal csökkent. A dolgozók átlagos bére 9%-kal emelkedett. Ennek ellenére a bértömegkeret nem csökkent, hanem 11%-kal nőtt. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a létszám és az átlagbérek változásából önmagában nem lehet kiszámítani pontosan az éves bérköltséget. Számít az is, hogy a munkavállalók mikor távoztak, milyen összetételű volt a leépítés, hogyan alakultak a vezetői juttatások, és mekkora egyszeri kifizetések történtek. De éppen ezért várunk részletes magyarázatot. Egy tényleg egyszerűsített számítás szerint, ha a munkavállalói létszám 15%-kal csökken, miközben az átlagos bérek 9%-kal emelkednek, akkor a teljes bértömegnek változatlan egyéb körülmények mellett csökkennie kellene. Ehhez képest a bértömegkeret 11%-os növekedése egészen más irányú folyamatot jelez. Nem állítjuk, hogy a két adatból önmagában pazarlásra lehet következtetni. Azt viszont igen, hogy ilyen mértékű eltérés mellett a közvéleménynek és az országgyűlésnek joga van pontosan megismerni, hogy miből adódik a különbség. A bizottsági meghallgatáson az MNB elnöke a magasabb bérköltséget a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítésekkel magyarázta. Ez fontos információ, hiszen a végkielégítések valóban jelentős egyszerű többletkiadást okozhatnak. A magyarázat azonban részletes, számszerű levezetés nélkül nem oszlatta el teljesen a bizonytalanságot. Ha a növekedés valóban döntően egyszerű végkielégítésekből származott, akkor ennek a 2026 évi adatokban is világosan meg kell mutatkoznia. Elvárjuk tehát, hogy a létszámcsökkentés és a bérköltséges alakulása közötti összefüggés a következő beszámolóban már egyértelműen ellenőrizhető legyen, illetve értékelnénk, hogyha a 2026 évi legutolsó időszaki adatokat is megosztanák a gazdasági bizottsággal, illetve a parlamenttel és a közvéleménnyel. A közpénzből gazdálkodó intézményekkel szemben ugyanis alapvető elvárás a takarékosság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság. Ez a jegybank esetében sem lehet másképp. A jegybank függetlensége nem jelenthet mentességet a gazdálkodás számon kérhetősége alól. Tisztelt Ház! A személyi kiadások mellett a jegybank alapfeladatainak ellátását és a pénzügyi stabilitás megőrzését is értékelnünk kell. A monetáris politikai eszköztár egyszerűsítése, a korábbi programok kivezetése és a kiszámíthatóbb működés irányába tett lépések olyan folyamatok, amelyek eredményességét a továbbiakban is figyelemmel kell kísérni. Ugyanígy fontos, hogy a prudenciális és a makroprudenciális intézkedések megfelelő egyensúlyt teremtsenek a pénzügyi rendszer stabilitása és a gazdaság finanszírozási igényei között. Mindezek mellett azonban a gazdálkodás hatékonysága nem mérhető pusztán azzal, hogy a tényleges kiadások elmaradnak-e egy korábban meghatározott költségtervtől. Azt is vizsgálnunk kell, hogy a szervezeti átalakítások, a létszámcsökkentés és a kiadások felülvizsgálata milyen tartós költségcsökkentési eredményt hoznak. Összességében a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentése egy átalakuló intézmény működését mutatja be. A megkezdett racionalizációs intézkedéseket elismerjük, ugyanakkor a személyi ráfordítások és a bértömeg alakulásával kapcsolatban további számszerűen alátámasztott tájékoztatást tartunk szükségesnek. A következő év egyik fontos mércéje éppen az lehet, hogy a létszámcsökkentéshez tartozó egyszeri kiadások megszüntetésével miként változik a bérköltség, és a meghirdetett takarékosság a tényleges gazdálkodásban is kimutathatóvá válik el. Mert végső soron nem az a kérdés, hogy a jegybank milyen megtakarításokat tervez, hanem az, hogy ezekből mennyi valósul meg, és az eredményeket mennyire átlátható módon tudja bemutatni. A fentiek alapján a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentésének elfogadását javaslom az országgyűlésnek azzal az egyértelmű elvárással, hogy a megkezdett racionalizálás folytatódjon, a bérköltségek alakulása pedig a következő beszámolóban részletesen és ellenőrizhető módon legyen bemutatva. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Következő felszólaló Palóc André, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr! A Magyar Nemzeti Bank 2025. évi beszámolója egy felelősen működő, szakmailag stabil és megújuló jegybank képét mutatja. Mindezt olyan időszakban sikerült elérni, amikor a világgazdaságot geopolitikai konfliktusok, kereskedelmi feszültségek és visszafogott európai növekedés terhelte. Ebben a bizonytalan környezetben különösen felértékelődött a kiszámítható és hiteles monetáris politika. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése pedig hivatalba lépése óta a fő mandátumára, az árstabilitás elérésére és fenntartására összpontosít, és a magyar gazdaság stabilitását helyezi előtérbe. A Monetáris Tanács 2025 valamennyi kamat döntő ülésén 6,5%-on tartotta az alapkamatot. A szigorú, adatvezérelt monetáris politika pozitív reálkamatot biztosított, hozzájárult az inflációs várakozások fékezéséhez, valamint a forint és pénzügyi piacok stabilitásához. Az éves átlagos infláció 4,4% volt, decemberre pedig 3,3%-ra mérséklődött. A jegybank közben fokozatosan kivezette a korábbi válságkezelő eszközöket. A magyar bankrendszer továbbra is stabil, jól tőkésített és válságálló. A konszolidált tőke megfelelési mutató 19,9% volt, vagyis a bankok jelentős tartalékokkal rendelkeztek. A hitelintézeti szektor 1448 milliárd forintos adózott eredményt ért el. A bankok nem csak stabilak maradtak, hanem megfelelő forrásokat is biztosítottak a magyar gazdaság számára. A vállalati hitelállomány 7,3%-kal, a háztartási hitelállomány 14,7%-kal bővült. A lakossági hitelezés élénkülésében meghatározó szerepet játszott a szeptemberben elindított Otthonstart program. Ez is mutatja, hogy a felelős monetáris politika és a családokat támogató kormányzati intézkedések egymást erősítve szolgálhatják a gazdaság stabilitását. A nem teljesítő hitelek aránya a vállalati szektorban 3,2%-ra, a lakossági szektorban 1,6%-ra csökkentek. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a magyar családok és vállalkozások pénzügyi helyzete a kihívások ellenére is stabil maradt. Nem megkerülhető, hogy a gazdaság egyes területein továbbra is vannak nehézségek. A beruházások, az építőipar és a foglalkoztatás legutóbbi adataiban láthatóak a lassulás jelei. Éppen ezért különösen fontos, hogy a jegybank felelősségi körébe tartozó területeken továbbra is stabilitást látunk. Az infláció szeptemberben 1,6%-ra mérséklődött, a forint-euró árfolyam 360-365 körüli szinten stabilizálódott, az ország tartalékai pedig rekordmagas szinten vannak. Jelentősen erősödött Magyarország pénzügyi védvonala is. A nemzetközi tartalékok közel 5,7 milliárd euróval emelkedtek, és 2025 végén elérték az 50,2 milliárd eurót. A jegybank a pénzügyi fogyasztók védelmében is komoly munkát végzett. Több mint 2000 intézmény felett gyakorolt valamilyen formában felügyeletet, és összesen 761 fogyasztó védelmi vizsgálatot zárt le. A pénzügyi csalások visszaszorítása érdekében elindította a központi visszaélés szülőrendszert, valamint kidolgozta az ötcsapás intézkedés csomagot. Fontos eredmény a készpénzhez való hozzáférés megerősítése is. Az országgyűlés döntésével összhangban az MNB megalkotta az ATM telepítés részletes szabályait. Az év végéig 286 új automata telepítése valósult meg, további 137 településen pedig folyamatban volt a telepítés. Tisztelt Ház! Külön elismerésre méltó az a partnerségi szemlélet, amellyel az új jegybanki vezetés a gazdaság szereplőihez fordult. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött együttműködés összekapcsolja a jegybank szakmai tudását a vállalkozások gyakorlati tapasztalataival. A közös vállalati konjunktúra felmérés pontosabb képet ad a cégek helyzetéről, várakozásairól, beruházási és foglalkoztatási terveiről. Ez közvetlenül javítja a monetáris és gazdaságpolitikai döntések szakmai megalapozottságát. A Magyar Bankszövetséggel kötött megállapodás egyszerűbbé, átláthatóbbá és olcsóbbá tette a lakossági bankolást. Az ügyfelek könnyebben összehasonlíthatják a számlacsomagokat, a bankok pedig tájékoztatják őket, ha számukra kedvezőbb konstrukció érhető el. Ez valódi, mindennapi segítséget jelent a családoknak. Tisztelt Ház, az új vezetés már 2025-ben megkezdte a működés racionalizálását. A 91 milliárdos működési költség 4,4%-kal elmaradt a korábbi módosított tervtől. A banküzemi általános költségek 2,3%-kal csökkentek, és jelentősen mérséklődtek a tanácsadási, kommunikációs és többek között őrzésvédelmi kiadások is. Az állami számvevőszék megalapítására válaszul Az MNB végrehajtotta intézkedési tervét, új ingatlan stratégiát fogadott el, és megerősítette a kapcsolt vállalkozások feletti tulajdonosi ellenőrzést. A független könyvvizsgáló megalapítása szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi helyzetéről. Tisztelt Országgyűlés, a magyar gazdaságnak kiszámíthatóságra és biztonságra van szüksége. A jegybank új vezetése a másfél évvel ezelőtt lefektetett célkitűzéseit következetesen tartotta, az elért eredmények pedig ezen célok helyességét támasztják alá. A frakció ennek megfelelően, ahogy a kinevezéskor, úgy most is támogatásáról biztosítja a Magyar Nemzeti Bank vezetését a magyar gazdaság stabilitásáért végzett munkájában. A Fidesz képviselőcsoportja elismeri a jegybank szakmai munkáját, támogatja a megkezdett stabilitási és racionalizási irányt, ezért támogatja a Magyar Nemzeti Bank 2025 évi jelentésének és beszámolójának elfogadását. Köszönöm a figyelmet!
1: Most Simicskó Istvánnak, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának adom meg a szót 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Elnézést, hogy a hangom egy kicsit mélyebb a megszokottnál, de hát ilyen az ősz. A náthának különböző hatása van, de szerencsére több orvos is van itt a közelemben. No, komolyra témára térve, végigolvastuk a Nemzeti Bank komoly jelentését, amely 121 oldal, tehát eléggé tartalmas, széleskörű és szinte mindenre kiterjedő, és valóban érzékelhető benne a megfontoltság, az óvatosság, az állam iránti felelősség, és ezt mindenképpen üdvözli a KDNP frakciója. Onnan kezdeném, tisztelt országgyűlés, hogy az államnak alapvető feladatrendszerei vannak, vagy feladatrendszere van. Mióta az állammal foglalkoznak filozófusok, politikusok, azóta talán Platont senki sem tudta megkerülni, hiszen arra a kérdésre, hogy mi az állam alapvető feladata, az a közjó szolgálata. És minden olyan feladatrendszert, amelyet állami intézmények képeznek le, hogy ez a közjó szolgálata minél hatékonyabban legyen megoldva, nyilván a modern államok kapcsán is eljutunk oda, hogy a klasszikus allokációs, úgymond elosztási feladatok mellett az adók, járulékok elosztása fontos közösségi célokra. A külső biztonság és a külső védelem megoldása alapvető feladat mindig is, és valószínűleg amíg államok léteznek és lesznek, ez is alapvető feladata lesz az államnak. És nyilvánvalóan van egy stabilitási feladata, hogy így fogalmazza. Ez a stabilitás, ez gazdasági, társadalmi, pénzügyi értelemben rendkívül módon fontos. Többek között ezt szolgálja a jegybanki rendszernek a kiépítése is. A Nemzeti Bank működése is ezt szolgálja, hiszen valóban elhangzott, hogy létezik az állami feladat, stabilitási, pénzügyi feladatrendszerében az a úgynevezett fiskális politika, amely egyfajta költségvetés megalkotásával, adószabályok megalkotásával próbálja az állam gazdasági stabilitását, versenyképességét, a gazdaságot, gazdaság működőképességét fönntartani. És nyilván a jegybankoknak az a feladat a modern államokban, hogy ugyanígy tegye ezt monetáris eszközökkel. És ha megnézzük a 121 oldalas tavalyi évről szóló beszámolót, akkor szerintem látható benne az a gondoskodás, az odafigyelés, az állam működését segítő tevékenység, amely szerintem tényleg példaértékű. Nyilván az előző hibák kiigazításával, kivizsgálásával is foglalkoznak, ez is nagyon-nagyon fontos, de a legfontosabb, hogy az állam működő képességét megőrizzék, és a gazdaság működését, növekedését elősegítse a jegybank tevékenysége is. Tisztelt képviselőtársaim, azt látom összességében, és meghallgatva Varga Mihály elnök úr szavait, hogy azzal, hogy mind a devizatartalék, mind az aranytartalék jelentős mértékben növekedett, ez is azt mutatja, hogy egy hatékony gazdálkodást folytatott az elmúlt időszakban a jegybank, és ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Önmagában az infláció megfékezése és leszorítása. Szerintem mindannyian tudjuk, mert láttunk már a történelem folyamán olyan inflációkat, amelyek elvittek mindent, és pengő milliárdokat és sok-sok minden mást. Én csak egy történelmi példára utalnék vissza, ez pedig a római birodalom bukása. Sokan beérik azzal, hogy alapvetően a népvándorlás okozta, nyilván ez is meg a történelmi helyzetek változnak folyamatosan. De alapvetően a római birodalom belül is az infláció egy jelentős tényezője volt a birodalom bukásának. Az, hogy Krisztus előtt 210-211-ben még a római birodalom fizető eszköze a denarius, ezüst tartalma 95-98% volt, majd Marcus Aurelius időszakában egy kiváló császár volt, ilyen 70-80%-os ezüst tartalomra csökkent, aztán Krisztus után pedig a harmadik századra már nem érte el az 5%-ot az ezüst tartalma a denariusnak. Ez azt mutatja, hogy egy hihetetlen, néhány évszázad alatt hihetetlen mértékű infláció söpört végig a római birodalomban, és nem bírta gazdaságilag, pénzügyileg fizetni a régiókat, nem bírta a vandálokat és a kint lévő törzseket sem, és a birodalom külső biztonsága is veszélybe került, és aztán eléggé rossz vége is lett 476-ban, ugye el is pusztult, és el is foglalták Rómát. Az egy külön nagy csoda, hogy a kelet-római birodalom Konstantinápoly városa még 1453-ig fönnállt, és a kereszténység fellegváraként működött. Most abban már nem menjünk bele, hogy annak mi okozta a baját és a végét, de egy biztos, az inflációra mindig figyelni kell, a pénz értékére figyelni kell. Ez egy fontos dolog, és a Nemzeti Banknak ebben óriási szerepe és jelentősége van. És ezt a munkát az elmúlt évben szerintem kiválóan teljesítette, és minden reményünk megvan arra nézve, hogy ezt a tevékenységét még jobban végezze a jövőben is. Elhangzott egy kritikaként a tisztelt képviselő kollégák részéről, hogy itt a bértömeg és a bérnövekmény az nem áll összhangban, és hogy 9%-os volt az átlagbér emelkedése, és a bértömeg pedig 11%. Én nem látok ebben óriási problémát. Nyilván valóban elfogadható az, hogy van egy végkielégítés, hiszen létszámcsökkentés történt. Ez minden vállalatnál, minden helyen így történik, ilyenkor egy megnövekedett bértömeg áll elő. Egyébként pedig azt tegyük azért hozzá, nem kell annyira álszerénynek lenni, hogy azért a jegybankoknál dolgozó embereknek a fizetése mindenhol Európában, de a világon mindenhol az átlagtól magasabb jövedelem. Ezt lehet irigyelni, de azért mégis a felelősség óriási, hogy a jegybanknál milyen döntések születnek. Úgyhogy az a létszámcsökkentés, az a racionalizálás, amit végrehajtottak az elmúlt évben, szerintem az észszerű volt, példaértékű volt, úgyhogy én a magam részéről ezt csak méltányolni tudom. Tisztelt Országgyűlés, még néhány fontos dolgot hadd mondjak el, mégpedig az, hogy a hitelezés dinamikája különösen a lakossági szegmensben növekedett, élénkült. A lakossági hitelállomány 14,7%-kal bővült, és nyilván ebben, már tudom, önök sokat kritizálják a Fidesz-KDNP kormány családbarát otthonteremtési támogatási rendszerét, de azért mégiscsak tegyük hozzá, hogy az Otthon Start hitelprogram tavaly szeptemberben indult. És többek között ez a hitelállomány bővülése, a lakossági hitelállomány bővülése 14,7%-kal ennek is köszönhető. A vállalati hitelállomány pedig 7,3%-kal növekedett. És bizonyára, hogyha elolvasta valaki az önök, akkor látható, hogy a Nemzeti Bank tavaly augusztusban indította a minősített vállalati hitel minősítést a KKV szektor ösztönzésére is. Ez is példaértékű. Végezetül pedig, ami szintén nagyon fontos, ugye itt az átláthatóság, meg a törvényesség, meg a visszaélések kiszorítása kapcsán, a csalások elleni küzdelem jegyében a jegybank kidolgozta az 5 csapás intézménycsomagot, és elindította a központi visszaélés szűrőrendszert. Szerintem ez is azt mutatja, hogy a jegybank kiváló munkát végzett az elmúlt időszakban, Varga Mihály elnök úr vezetésével, és Banai alelnök úr itt van közöttünk, sajnos elnök úr már elment, de nagy tisztelettel további jó munkát kívánok a jegybank felelős döntéshozó munkatársainak. Összességében azt tudom mondani, hogy áttekintve az anyagot, a KDNP frakciója természetesen támogatja a jegybank 25 éves üzleti beszámolóját, és elfogadást ajánlja mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Most dr. Apáti István, a Mi Hazán képviselőcsoportjának vezérszónoka következik felszólalásra. Képviselő úr a pulpitusról kívánja hozzászólását elmondani.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt alelnök úr. Nem önérzet vagy önbizalom túltengés miatt mondom el vezérszónoki felszólásomat a pulpitusról, hanem mert ilyen fontos kérdésben szeretem jól átlátni a terepet, és hogyha átlátom a terepet, vagyis az üléstermet, akkor talán jobban átlátom a helyzetet is. Annak nagyon örülök, hogy kulturált Mederben a kölcsönös tisztelet jegyében folyik a mai első napirendi pont vitája. Az viszont őszintén meglep, főleg a Tisza párti képviselők, országgyűlési képviselőtársak részéről, hogy fukarkodnak a kritikákkal. Még akkor is, hogyha nem a valódi felelősöknek tudjuk címezni a mai ülésnapon a kritikai észrevételeket, hiszen M. György és több vagy sok társa nincs jelen ebben az ülésteremben, és tudjuk jól, hogy nem Varga Mihály elnök úr, vagy nem alelnök úr a felelősek ezért a kialakult helyzetért, de azért izmosabb, szombosabb kérdéseket szerintem föl kell tennünk. Én erre teszek most kísérletet. Szerintem az ellenzéki kritikáknak a következő területeket kellene érinteniük ebben a vitában. A székház felújítás ügye lenne az első. Az alapítványi vagyongazdálkodás, vagy inkább annak a hiánya, súlyos hiányosságai. A vállalati kötvényekkel kapcsolatos elhibázott kockázatelemzés, működési költségek, illetve az árstabilitás kérdései. Nos, nem végeztem most egy gyors sajtószemlét a székház felújítás kapcsán. Saját kis humánhálózatomon, személyismeretemen keresztül végzek egy jó ideje egyfajta privát információszerzést, ha úgy tetszik, természetesen a legalitás határain belül. És én azt a szörnyű két sarokszámot tudom idehozni, ami a leggyakrabban visszaköszönt a kutakodásaim során, állítólag, mert óvatosan fogalmazok, mert a végén még én kerülök bajba a sajátos magyar jogrendszer révén, általában 19 milliárd forintból is el lehetett volna végezni tisztes vállalkozói haszonnal együtt azt a munkálatot, amely végül 105 milliárd forintba került, vagy kerülhetett. Ha és amennyiben ez igaz, akkor ez önmagában súlyos büntetőjogi következményekért kiállt, hiszen egy több mint ötszörös túlárazás az a hűtlen kezelés egy legsúlyosabb esete. Az, hogy különösen jelentős értékre, tehát 500 millió forint feletti értékre történt az elkövetés, az nem is kérdés, tehát hogy tegnap is mondtam bal, hogy most így jönnek egymás után a napjelendi pontok. Nincs olyan büntetőjogi kategória, vagy elkövetés értékhez kapcsolódó BTK fogalom, amely kifejezné azt a károkozást, amely csak akár a székház felújítás kapcsán történt. És azért fontos az MNB kérdését az átlagosnál jobban vizsgálni, mert túlzás nélkül állítható, hogy ennek történelem és politika formáló szerepe volt. Gondoljunk csak arra, hogy nem. Kizárólagosan, de jelentős mértékben ez is leképeződött, lecsapódott az idei április 12-i választások végeredményében. Lassan, de biztosan elege lett a magyar embereknek abból, hogy valahol a 200 milliárd és a talán 1000 milliárdok közötti kategória valamely tartományában, valamely sávjában a szemük láttára talicskázzák ki ordinári mértékben azokat a pénzeket, amelyek épp elmével felfoghatatlanok, egy átlag magyar ember számára már követhetetlenek, lassan euróban és nem csak forintban azok az összegek, amelyeket lenyúltak, kiszerveztek, hagytak eltűnni, elpárologni. Hiszen ilyenkor mindig arra gondolt az átlag magyar ember, hogyha vajon ő ennek az elenyésző töredékét elköveti, akár egy kisvállalkozó, mondjuk az adóoptimalizálás egyében, nevezzük csak így, túlzottan innovatív, akkor hosszú tartamú szabadságvesztése számíthat, míg azok, akikre 1000 milliárdokat bíztak, pedig büntetlen, nem vagy büntetlenül követhetik el, hanem a szintén épelmével felfoghatatlan luxus legfelső kategóriájában élvezik a szabad élet minden örömét. Ebből is elege lett a magyar embereknek. Aztán szorosan kapcsolódik a székház ügyéhez az alapítványi vagyonvesztések kérdése. Tehát ezt kevésbé fejlett demokráciákban is kétszámjegyű következményekkel kellene sújtani a valódi felelősök vonatkozásában, és nem csak azért, hogy ők már még egyszer ne követhessenek léjet, hanem hosszú generációkra, politikai generációkra előre elvegye a kedvét mindenkinek, akár csak hasonló, közel hasonló bűncselekmények elkövetésétől. Tehát e vonatkozásban kérdezném alelnök urat, hogy megtudhatnánk-e valami közelebbit a feljelentésekről. Akár a székház ügyben tett feljelentésről, akár több ügyben tett feljelentésről. Örülünk annak, hogy vannak feljelentések, de azért jóval több információ, nagyobb információ igényünk van. Hogy tetszik, információ inségben szenved szinte valamennyi felelősen gondolkodó magyar politikus. És az, hogy annak már örülni kell, hogy a 2024-es 788,7 milliárdhoz képest 2025-ben 554 milliárd forint veszteséget számolt el az MNB. Szándékosan nem használom még idézőjelben sem a csak kifejezés, mert a színikus lenne és sértő lenne a magyar emberekre nézve. A sokat elárul arról az időszakról, amely az önök regnálását megelőzte. Én nem kétlem, ismételten mondom, hogy ha önökhöz hasonló szakemberek irányították volna az MNB-t 2013-tól kezdve, akkor ez nem fordult volna elő. Talán még ezt megközelítő problémákkal sem kellene foglalkoznunk, és akkor sok minden egész másként alakulhatott volna, akár az egész magyar nemzet jövőjét illetően. Aztán nézzük a vállalati kötvények helyzetét. Hát itt valahogy a kockázat elemzésbe, a Matolcsi félébe hiba csúszhatott, mert a tavalyi negyedik negyedévben önök aztán 46 milliárd de több veszteséget számoltak el, miből eredt ez, alelnök úr? Tehát akkor milyen kockázati tényezők voltak azok, amelyeket az önök elődei nem vettek figyelembe, vagy alulterveztek, vagy szándékosan, kreatívan könyvelgettek, számolgattak, mindig a maguk javára és a magyar társadalom kárára. Aztán a működési költségek vonatkozásában a Mi Hazánk körül minden észszerűsítésnek örül annak, hogyha nem egy politikai kifizetőhely, nem teljesen vagy részlegesen alkalmatlan politikai kinevezettek nappali melegedőjeként szolgál akár az MNB vagy bármelyik más fontos intézmény, de azért ezt is az észszerű mértékre kell szabni, és természetesen bizonyos körben helye van a javadalmazások csökkentésének is, főleg a luxus jellegű javadalmazások vagy juttatások folyósításának is. Itt azért ne szaladjunk túl, mert mégis egy valódi anyagi függetlenséggel kell, hogy rendelkezzenek a mindenkori MNB vezetői és döntéshozói. És higgyék el, hogy sem személy szerint én, sem a Mi Hazánk nem sajnál senkitől semmilyen tisztességes javadalmazást. Ha rendeződik az ügy jó irányba, akkor a mostaninál akár izmosabb javadalmazást is a valódi döntéshozóktól, legalább két feltétellel. Akár ezek a feltételek lehetnek együttesek is. Az egyik, hogy a parlament megfontolja Mi Hazánknak azt a javaslatát, hogy a valódi anyagi függetlenséget, akár a hosszú táv anyagi függetlenséget biztosító javadalmazások mellé, visszaélések esetére, ide tartozik a hűtlen kezeléstől kezdve a közélet tisztaságát sértő különböző bűncselekmények, vesztegetés, meg egyéb törvényi tényállások különböző balagzatai, akár az életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatónak tartják. Tehát legyen egy vastag javadalmazás, legyen egy nyugat-európai szintű javadalmazás valódi munkavégzésért cserébe, valódi döntéshozói felelősségét cserébe, de akkor emellé tegyünk be egy rendkívül súlyos büntetőjogi felelősséget, hogyha még ez sem elég a döntéshozóknak. Hogyha a féktelen mohóság erőt vesz rajtuk, akkor az mindig lebegjen ott a szemük előtt, a BTK-nak az a fordulat, ami most nem lebeghet, mert most nem így néz ki a BTK, hogy akár életük végéig fegyintézetbe kerülhetnek. És javasolnék még egyet megfontolásra, így szerda délelőtt, hogy a döntéshozók egy bizonyos körben saját magánvagyonukkal korlátlanul feleljenek azokért a döntésekért, amelyeknek a következményeit elsősorban a magyar embereknek és a magyar államkasszának, meg az MNB-nek kell viselnie. Na így már szerintem kerek lesz a történet, és nem arról szól a mese, mint szólt az elmúlt 36 évben, hogy sok esetben ritka kivételtől eltekintve tegyük kifizető helyé az MNB-t és más intézményeket, hanem a kiemelt javadalmazásért, amit ismétlem, a Mi Hazánk nem sajnál senkitől, aki érdemi és felelősségteljes munkát vállal, de a kiemelt javadalmazás mellé kiemelt felelősség legyen büntetőjogi vonatkozásban, és a mindig a legélesebb a saját magánnal való korlátlan felelősségvállalás címén, hiszen joggal teszik fel, tisztelt képviselőtársam, joggal teszik fel a magyar emberek azokat a kérdéseket, hogy ezek a döntéshozók, akik ezeket a döntéseket meghozták, az MNB-től kezdve más minisztériumokban és az elmúlt 16 esztendőben, valahogy a saját pénzükről, a saját megtakarításaikról, a saját magánvagyonukról lett volna szó, akkor ugyanígy döntöttek volna, vagy lényegesen felelősségteljesebben jártak volna el? Kérdésben a válasz, nyilván egész másként gazdálkodtak volna. És az azért különösen súlyos, mert ez ráadásul nem is a saját pénzünk, hanem a közpénze. Úgyhogy miután ezt a kérdést így jól körbejártuk, ezeket vegyék javaslatnak, szóban előterjesztett Mi Hazánkos javaslatoknak is. Úgy hiszem, hogy hozzá lehet fogni ezeknek a kérdéseknek a rendezéséhez is. És van egy másik kérdés, amely nekem nem pénzügyi végzettségű, nem gazdasági végzettségű, és gazdasági tapasztalatokkal nem rendelkező képviselőként mindig csípi a szemem a józan parasztész jegyében az infláció számolása, számításának szabályai. Hát ha olyan fogyasztói kosarat állítanak össze, amely fogyasztói kosár tele van olyan termékekkel és szolgáltatásokkal, amelyeket élő ember rendkívül ritkán vásárol, azok iránt kevés alacsony a kereslet, tehát nem is emelkedik ugye az áruk, talán még csökkenhet is. Az hibásan torzítja lefelé tartó irányba az inflációt, vagyis a valóságoshoz képest lényegesen alacsonyabb inflációt mutatnak ki. Minden kormány ezzel trükközik, az elmúlt 36 évben ez korlátlanul folyt, ugyanis azokra a termékekre és szolgáltatásokra, főleg az alapvető élelmiszerekre gondolok, amelyek egy jellegüknél fogva az magyar emberek szinte minden nap vásárolnak, lényegesen nagyobb árnövekedő hatást látunk. Lényegesen nagyobb árnövekedést látunk, tehát itt az MNB-től kezdve, a pénzügyminisztérium, gazdasági minisztérium, mindenki kisebb vagy nagyobb mértékben félrevezeti a magyar embereket, és szándékosan torz módon alacsony számokat hoz elő, mert bizony az

0: tapasztalom, amit akár önök, akár más hatóságok kimutatnak. És elhangzott itt, sajnos nagyon rövid az idő, néhány fontos kérdés. Az online csalásokkal szembeni védelem kapcsán önök esetleg közösen gondolkodnak-e, akár bűnöldöző szervekkel, akár a polgári titkosszolgálatokkal, hiszen talán hasznos lehet a tapasztalatcsere. Ha ilyen van, akkor vegye tártalannak a kérdésemet. Készpénz használat. Tisztelt elnök úr, Csőszi Attila elnök úrhoz fordulok. Ezért fontos, hogy itt vagyok, mert hogy szemtől szembe tudom címezni a kérdést. Remélem, hogy ön csak pontatlanul fogalmazott, én ebből indulok ki, hogy jelentős ideig fennmarad még a készpénz használat. Tehát tisztelt elnök úr és tisztelt valamennyi képviselőtársam, a készpénz használat szabadságát addig kell fenntartani, amíg ember él a Földön. Tehát ez egy időkorlát nélküli jogintézmény kell, hogy legyen, hiszen pontosan az időről időre előforduló pénzügyi összeomlások, az online rendszerek összeomlásai, meg az online csalások a legfőbb indokai annak, hogy megmaradjon a készpénz használat, a korlátozás nélküli készpénz használat, amely a valódi emberi szabadság egyik biztosítéka. Így is utolútfélen próbálják korlátozni, hiszen növekszik azon kifizetőhelyek száma, ahol már csak elektronikusan lehet fizetni, de ez alapvetően helytelen és rossz irány. Aztán hadd osszam meg aggályomat azzal kapcsolatban is, amit én nagyon finoman, ma is sokat tanultam. És nem csak arra gondolok, hogy 1448 milliárdos adózott eredménye van a bankszektornak, hanem a legmagasabb egész Európában. Tehát nagyon jó jár itt valamennyi bank, ez mindig a bankoknak egy kedvező klímájú hely. Hanem az, hogy is fogalmaztak, hogy a vállalati hitelállomány 7,3%-kal, a lakossági pedig 14,7%-kal bővült. Nagyon finom beszéd. Én főleg a lakosságira térnék ki, mert azért szinte izmosan pont kétszerese a vállalatinak. Vagyis ennyivel nagyon mértékben adósodott el a magyar lakosság, mint akár egy évvel korábban. Önöknek nem csípi a szemét, alelnök úr, hogyha bemegyünk, nem kell nagy kutatást végezni. Bemegyünk néhány bankfiókba, még mindig 30 vagy 40%-nál magasabb teljes hiteldíj mutatókkal helyezhetnek ki személyi kölcsönöket pénzintézetek. Nem tanultunk a devizalapú hitelválságból? Nem gondolják, hogy alelnök úr, hogy rövidebb pórázra kellene fogni a bankokat? Mert ez rendszertanilag már nagyon közel kezd állni az uzsora hitelezéshez, az uzsora jellegű hitelezéshez. Bemegyünk egy bankfiókba, és 30-as betűmérettel rögtön szembe jön velünk, akár egy 45%-os THM-mel személyi kölcsön. Aztán csodálkoznak a önök, csodálkoznak a szakemberek, csodálkozik a politika, hogy újabb hitelválság bontakozik ki a szemünk előtt, tehát ezeket nagyon erősen korlátozni kellene. És végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb kérdés, lehet, hogy még ez ügyben nyomok gombot, mert erről aztán senki nem beszélt, a deviza alapú hitelkárosultak kárrendezése kapcsán, ami egy testvérek között is 10 000 milliárd forint körülére becsült tétel, a C630/23-as uniós ítélet végrehajtásához kapcsolódóan erre van-e bármilyen prognózisuk, bármilyen felkészülés, mert hogyha a
1: szégyó... Képviselő úr, lejárt az ideje, javasolom, hogy ahogy felvetette, nyomjon gombot a későbbiek akkor során.
0: Lekerekítem, köszönöm de szépen. Majd egy következő rövid felszólás keretében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként Bilisics Zitának, a Tisza képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselőasszony!
2: Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A Nemzeti Bank, mint jegybank erejét nem az mutatja meg, hogy hány területen vállal szerepet, hanem az, hogy mennyire hitelesen és kiszámíthatóan látja el a saját feladatát. A Magyar Nemzeti Bank 2025 és évi beszámolójából ezért egy komoly és fontos változást szeretnék kiemelni, a visszatérést a jegybanki alapfeladatokhoz, az átláthatósághoz és a következetes monetáris politikához. Az elmúlt években a hagyományos jegybanki eszközök mellett egyre nagyobb teret kaptak a különböző gazdaságélénkítő, finanszírozási, támogatási programok, és még ott volt zárójelben a műgyűjtő elkötelezettség is. Ugye, mint tudjuk, több mint 1000 darab műtárgy került a Nemzeti Bank pincéjébe. Ezek a gazdaságélénkítő és finanszírozási támogatási programok egyre nehezebben áttekinthetők.

0: lehetővé tették a jegybank működését, és felvetették a piaci verseny, valamint az árazások torzulásának a kockázatát. Ezért 2025-ben ott volt a nagy kérdés a Nemzeti Bank előtt, hogy hol húzódik a határ a független monetáris politika és a szélesebb gazdaságpolitikai szerepvállalás között. A 25-ös évben a jegybank más irányt jelölt ki. Ismét az árstabilitás, a pénzügyi stabilitás és a fegyelmezett működés és a törvényben meghatározott alapfeladatok kerültek előtérbe. A kevesebb, néha több. Különösen igaz akkor, ha egyszerűbb eszköztárral átláthatóbb és kiszámíthatóbb eredményt tudunk felmutatni. Ennek a jelentősége túlmutat a jegybankon. Fontos a vállalkozások beruházásainak döntésében, fontos a hitelezés szempontjából, fontos a költségvetési, akár állami, akár gazdasági költségvetési tervezés szempontjából, és a nemzetközi befektetői bizalom szempontjából is. 25-ben a gazdasági környezet továbbra is komoly kihívásokat jelentett. A gyenge növekedés, a magas inflációs kockázatok és a nemzetközi bizonytalanság fegyelmezett döntéshozatalt követeltek. A jegybank nem oldhatta meg az összes gazdasági problémát, de hozzájárult ahhoz, hogy döntéseivel ne növelje tovább a bizonytalanságot. És végül engedjenek meg egy személyes megjegyzést is. Én korábban vállalati vezető voltam, és ennek keretében elsősorban a Nemzeti Bank éves inflációs jelentéseit olvastam, különösen nagy figyelemmel az ilyen szeptember 20-a körül megjelenő inflációs forecastot, ami alapján a következő évet terveztük, illetve a makroekonomiai elemzéseket, amivel szintén megteremtettük azt az árazást, azt a stratégiát, amivel a vállalat haladhatott a következő évben. Most, hogy országgyűlési munkámra készültem, beleolvastam egy-két más korábbi jelentésbe is, egy 19-esbe, egy 22-esbe, és megpróbáltam összehasonlítani, hogy mi változott a 25-ös évben. A mostani beszámoló összevetésekor és a korábbiak összevetésekor számomra is érzékelhetővé vált a szemléletbeli különbség, a puritánabb hangvétel. A korábbi évek szerteágazó szerepvállalásának bemutatásához képest a 25-ös beszámolóban tényleg nagyobb hangsúlyt kapnak a szakmai alapfeladatok és a fegyelmezett működés. Ezt az irányváltást én személyesen nagyon fontosnak tartom. A Nemzeti Bank, mint egy eminens közintézmény, a hitelességéhez a mértéktartás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás épp úgy hozzátartozik, mint a szakmai hozzáértés. A 25-ös beszámoló hangvétele, szemlélete a korábbi évek gyakorlatához képest egy világosabban körülhatárolt, puritánabb és az alapfeladatokra koncentráló jegybanki működés irányába mutat. Ezt a szakmai irányvonalat tartom érdemesnek folytatni. A nehéz gazdasági környezetben ugyanis a kiszámíthatóság, a szakmai fegyelem és az átláthatóság a gazdasági bizalom alapvető feltételei. És mindezen pozitívumokat erősíteni a 26-os beszámolóban a szigorú takarékos gazdálkodás még hangsúlyosabb szerepet kapna. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Igen, vártam. Apáti képviselő úr jelentkezett is. Képviselő urat illeti a szó.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Szavatartó ember vagyok, és hogyha ígérek valamit, akkor azt igyekszem teljesíteni. És az a devizások kárnézés az egy fontos kérdés, hiszen itt pont a tegnapi ülésnapon hangzott el, hogy milyen fontos volt a széndioxid kvótával kapcsolatos uniós ítélet gyors végrehajtása 300 milliárd forint értékben, amely ugye többségben hazai vagy éppen globális nagyvállalatoknak kedvezett. Hát akkor én nagyon szeretném azt, és el is várom a kormánytól, és a Mi Hazánk is elvárja önöktől, hogy akkor legyen ugyanilyen fontos az, annak az uniós ítéletnek a végrehajtása is, amely maga magyar embereket érinti, nem globális nagyvállalatokat, nem hazai nagyvállalatokat, hanem magyar embereket, ez magyar embereknek kedvez. Önök jogosan mondhatják, hogy nem önök állították elő ezt a helyzetet, nem önök felelősek ezért, csak hogyha aki szereti az esőt, szeresse a sarat is alapon, hogyha jó a kétharmados felhatalmazás, akkor legyen jó ezeknek a problémáknak a megoldása is, akár megfelelő ütemezéssel. Hiszen tudjuk, hogy itt iszonyatos összegekről van szó, de nem is az a, majd kérdezem a lelnek urat, hogy körülbelül pontos-e a prognózis, ugye itt fejeztem a vezérszónokomat, hogy egy 8-10 ezer milliárd forintos vagyontömeg, ami deviza alapú hitelesek kárend, vagy deviza alapú hitelkárosultak kárrendezését jelenti. Ugye ennek a C630/23-as ítéletnek nagyon leegyszerűsítve az a lényege, hogy mindenkit, aki deviza alapon adósodott el, de természetesen nem devizában kapta meg a hitelösszeget, az a kivételes ritkaságok közé tartozik, azt olyan helyzetbe kell hozni az uniós ítélet szerint, mintha fel sem vette volna a hitelt, tehát az eredeti állapot helyreállításának van helye. Egy egyszerű példával élve, valaki felvett 10 milliót mondjuk svájci frank alapon, akkor 10 millióval tartozik, minden e fölött befizetett összeget, teljesen mindegy, hogy kamat, költség vagy bármi más jogcímen, nagyon kreatívak voltak a végrehajtók, a követeléskezelők is fizette be a tisztelt adós, az visszajár neki késedelmi kamatokkal együtt. Ez ahol pénzegyen értékben el lehet számolni, egy viszonylag követhető és egyszerű folyamat, de ott is hatalmas összegre rúg. A jelentős időmúlás, időhúzás miatt is. Ott, ahol pedig értékes ingóságot árvereztek el, lakóingatlant, vagy éppen vállalkozói vagyontárat, vállalkozási célú ingatlant, ott pedig az utóbbi évek nagyon jelentős ingatlan árnövekedése miatt még ettől is sokkal súlyosabb a helyzet. Na de hogyha egyik oldalon fontos egy uniós ítélet végrehajtása, akkor legyen akkor is fontos, mikor a nagyvállalatokhoz képest sokkal csekélyebb érdekérvényesítő képességű átlag magyar emberhez kapcsolódik, vagy az ő érdekében áll. És ennek a felelőseit is 2001-től vagy 2002-től amennyiben lehet, és akikre még lehet, vagy akikre lehet vonatkoztatni, elő kell szedni, és a törvény teljes szigorával kellene lesújtani rájuk, hiszen ahogy egy tanult barátom mond, ez egy kollektív szelvény volt. Ez egy kollektív szelvény, tisztelt képviselőtársaim. A Fidesz bevezette 2001 végén, a balliberális kormány 2002 és 2010 között csúcsra járatta, belehajszolta emberek tömegeit a kedvezményes forinthitelek kivezetésével, és 2010 után csak részben, kis részben oldották meg ezt a problémát. Javult a helyzet, de nem kellő mértékben, és az emberek döntő többségét hagyják szép lassan elvérezni. Na, ezzel kapcsolatban kérnék öntől, alelnök úr, egy prognózist, egy előrejelzést, hogyha esetleg szükséges, akkor még írásban is elfogadom megfelelő határidővel a választ, de ha itt tudja bővíteni az ismereteinket élő szóban, annak természetesen sokkal jobban örülnék. És a készpénz használatra annyiban még visszatérnék, hogy remélem, hogy egy bank is fontosnak tartja, nem csak az emberi szabadságjogok, a valódi emberi szabadság garantálása szempontjából is, hanem azért, mert Nyugat-Európában is látunk ezzel ellenkező folyamatokat, sőt a távoli Kínában is hallani olyan science fiction beillő elképesztő történeteket, hogy lejárt érvényesség idejű digitális pénzek korszaka köszönhet be. Hát egyikünknek se kívánom, hogy ez megtörténjen, mert az nem csak a totális ellenőrzés, hanem a totális irányítás időszaka lesz, ha csak digitálisan lehet pénze az embereknek, vagy pénzük az embereknek, és annak még az érvényességi ideje is valamikor lejárhat, akkor gyakorlatilag a megtakarítások és a magántulajdon korának vége, és azt úgy hívják, hogy modernkori rabszolgaság a köbön, vagy a modernkori rabszolgaság csúcsra járatva. Én nagyon remélem, hogy ilyen töménység nem is kell tartanunk, de az, ahogy szorítják vissza a készpénzzel fizetés lehetőségét, az bizony óvatosságra int mindannyiunkat, és azzal kábítanak minket, akár Nyugat-Európában, a legfelsőbb szinteken, hogy most kezdenek rájönni, hogy hát a fénypénzt verni, vagy a bankjegyet nyomtatni, tárolni, őrizni, mozgatni, az milyen jelentős költségekkel jár. Az emberiség történelmének évszázadai során, az elmúlt évtizedek során ez nem okozott érdemi problémát. Nem okozott olyan kiadást az állami költségvetéseknek sem, amelyet le tudtak volna gond nélkül kezelni, de most az egyik hivatkozás alap a pénz előállításával, nyomtatásával, tárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek, amelyek nevetséges, hajuknál fogva előrángatott érvek. Nyugtasson meg engem, alelnök úr, hogy majd a következő, és nyugtassanak meg főleg a kormánypárti képviselők, mert önöké lesz majd döntés a következő, az igazságügyi miniszterük szerint inkluzív, ugye így nevezte az igazságügyi miniszter asszony, alkotmányozási folyamat során, hogy nem kerül ki a készpénz használat védelmével kapcsolatos passzus majd az alaptörvényből, illetve nyugtasson meg, alelnök úr, hogy a jegybank is ilyen irányú javaslatot hajlandó lesz letenni a törvényhozás asztalára. Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen.
1: Két perces hozzászólásra megadom a szót Ráki Zsolt képviselő úrnak a Tisza frakcióból. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt ház! Három gyors hozzászólásom lenne, az egyik egy picit személyes, nem esik túl jól, hogy Varga Mihály nem várta meg ezt a beszédet, nem az enyémet, hanem a háznak a beszédét és a kérdéseket. A másik, 61,2 milliárdos értékvesztést mutat ki a eredmény kimutatása az MNB 2025-ös gazdálkodásának. Kérdezem, hogy ez mit takar, hova tűnt ez az érték, visszaszerezhető-e, vagy véglegesen tűnt el, illetve van egy 18 milliárdos bankjegy, illetve érme gyártási költség. És szeretném megkérdezni, hogy a készpénzállomány, a forgalomban lévő készpénzállomány az növekedette, mert nyilván az is korrelál az inflációval. Köszönöm.
1: Másodszor is kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével. Jelentkezőt lezárom, jelentkezőt nem látok, a további felszólalásra senki nem jelentkezett, az együttes általános vitát most lezárom. Megkérdezem Banai Péter Benő alelnök urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, jelzi a felszólalási szándékát, 30 perces időkeret áll alelnök úr rendelkezésére.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, azzal kell kezdjem a hozzászólásomat, hogy megköszönöm mindazokat a pozitív és negatív észrevételeket, amelyeket a tisztelt országgyűlés képviselői a mai vita során megfogalmaztak. Azért kell ezzel kezdjem, mert egyrészről úgy látom, hogy a jegybank alapfeladatainak ellátása tekintetében a parlamenti padsorok mindegyikéből pozitív visszajelzések érkeztek. Csőszi Attila elnök úr ismertette is a bizottságnak az álláspontját, tehát a bizottság álláspontját hallom vissza azokból a véleményekből, amelyeket a tisztelt képviselők most elmondtak. És természetesen a jegybank mindenkori vezetőinek meg kell hallani a kritikákat is, az észrevételeket, a javaslatokat, ezekre válaszolni kell. És engedjék meg, hogy a válaszomat magával a jegybank törvénnyel kezdjem, hiszen a jegybank törvény útmutatást ad nem csak nekünk jegybanki vezetőknek, hanem mindenkinek a tekintetben, hogy a jegybank ügyeihez hogyan célszerű hozzáállni. A jegybank törvénynek az első paragrafusa leegyszerűsítve a függetlenségről szól. Arról szól, hogy a mindenkori jegybanki vezetések az Európai Unió tagállamain belül utasításokat, kéréseket mástól nem fogadhatnak el, ez alól kivétel az Európai Központi Bank és az uniós rendszer. Tehát független a jegybank a mindenkori kormánytól, más intézményektől. De azzal az észrevétellel maximálisan egyetértek, hogy a Magyar Nemzeti Bank természetesen nem független a magyar nemzettől, természetesen nem független az államrendszertől, és természetesen nem független a Magyar Országgyűléstől. Számomra rendkívül beszédes, hogy a jegybank törvény második paragrafusa azt tartalmazza, hogy az MNB elnöke az országgyűlésnek írásbeli és szóbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik, tehát az országgyűlés és a jegybank viszonyáról szól. Ennek tett eleget a jegybank azzal, hogy az írásos beszámolót benyújtotta, Varga Mihály elnök úr a bizottság ülésén megjelent, és most is megjelent. Észrevétel kapcsán, amit Ráki Zsolt képviselő úr mondott, hadd mentsem ki elnök urat, hiszen a költségvetési tanács most tart ülést. A költségvetési tanácsnak a 2026-os költségvetési törvény módosítása előtt a zárószavazást megelőzően kell véleményt adnia. A jegybank elnöke ebben a minőségében nem helyettesíthető, éppen ezért kellett Varga Mihály elnök úrnak elmenni. Zárójelben jegyzem meg, egy picit tovább is maradt, mint amennyire eredetileg tervezte, és ezért kell most velem beérjék a válaszadó személyét illetően. Tehát a függetlenség az természetesen azt jelenti, hogy a jegybanknak beszámolási kötelezettsége van, és válaszolnia kell a felvetésekre. És a jegybank törvénynek az első paragrafusa, ami a függetlenségről szól, a második az országgyűlési beszámolásról szól, tartalmazza a harmadik paragrafust, ami pedig rögzíti a jegybanknak a feladatait, és itt kezdem meg a tartalmi válaszadást, hiszen az alapfeladatok első pontja az az árstabilitás elérése és fenntartása. Itt azt szeretném rögzíteni, hogy minden jegybanknak, így a Magyar Nemzeti Banknak is az elsőleges feladatára kell koncentrálni. Varga Mihály elnök úr a kezdetektől fogva elnöki jelölti meghallgatásakor elmondta, hogy komolyan vesszük ezt a mandátumot. Mindjárt ismerjük, hogy az infláció milyen értékeket ért el. Hadd idézzem ezeket az inflációs számokat nemzetközi összevetésben is. Amikor 2025 márciusában elnök úr a jegybank elnöke lett, akkor a magyar infláció 5% körül volt. Ez érdemben magasabb volt, mint az Európai Uniós átlag. 2025 decemberében már a jegybanki tolerancia sávon belül került, már nem az uniós rangsor elején volt a magyar inflációs adat, és a legutóbbi adat, az 1,6%-os szeptemberi adat pedig azt mutatja, hogy az uniós rangsorban hátul van Magyarország, hál' Istennek, kifejezetten alacsony az inflációnak a szintje. Zárójelben jegyzem meg, hogy néhány kritikát is, nem a ház falai között, de kaptunk e tekintetben. Én fontosnak tartom azt elmondani, hogy nem csak az infláció szintjét kellett letörni, hanem az inflációs várakozásokat is csökkenteni kellett, hiszen az előremutatóan hat az inflációnak a szintjére, és hogyha a jegybank törvényből indultam ki, a harmadik paragrafusból indultam ki, ami az alapvető feladatokat tartalmazza, igen, a harmadik paragrafus azt is tartalmazza, hogy a jegybanknak az elsődleges célja veszélyeztetése nélkül támogatnia kell a kormány gazdaságpolitikáját. És hogyha a kormány az euró bevezetését fontosnak tartja, akkor mindjárt tudjuk, hogy erre csak úgy kerülhet sor, hogyha az inflációs követelményt is teljesítjük. Éppen ezért az alacsony infláció, az inflációs várakozásoknak a mérséklése összhangban volt azzal, ha úgy tetszik, előfeltétele volt annak, hogy a monetáris tanács 2028. január 1-től 2,5%-ra csökkentse az inflációs célt. Mindjárt tudjuk, hogy amikor az Európai Központi Bankban 2% az inflációs cél, akkor egy 3%-os céllal valószínűleg nehezebb teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti egyik követelményt, mint hogyha az inflációs cél alacsonyabb. Summa summarum, azt szeretném tehát elmondani, hogy a jegybank eddig is és a jövőben is az alapfeladataira fog fókuszálni, azokra a feladatokra, amelyeket a jegybank törvény harmadik paragrafusában, majd később részleteiben, a későbbi paragrafusokban kifejt. Az a kérdés szerintem, hogy ezeket az alapfeladatokat milyen feltételek mellett tudjuk elérni. És itt több kritikát hallottam, engedjék meg, hogy ezekre reagáljak. Csőszi Attila elnök úr is a pozitív szavak mellett azt mondta, hogy a gazdálkodást tekintve vannak eredmények, de van még tér előre. A Bodanok Jalatta államtitkárasszony is ugyanezt tette, egy összehasonlítást téve a jegybanki dolgozók szintje, bérköltsége és a kormányzati bérköltség tekintetében, és Lovpó Csaba képviselő is felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes tisztán látni a 2025-ös év gazdálkodása tekintetében. Fontos állításom tehát az, hogy igen, az alapfeladatokra fókuszálva úgy kell a jegybanknak gazdálkodnia, hogy a célokat elérje a lehető legfegyelmezettebb gazdálkodás mellett. Éppen ezért az önök előtt lévő 2025-ös pénzügyi beszámoló tekintetében hadd hangsúlyozzam azt, hogy a jegybank 2025. évi pénzügyi tervét az előző igazgatóság fogadta el. 2025. júniusában a jegybank új vezetése módosította ezt a pénzügyi tervet, 10,8 milliárd forinttal csökkentette a működési kiadásokat. Ehhez a módosított szinthez képest értelmezendő a további megtakarítás, ami 4,2 milliárd forintot ért el. Tehát summa summarum a 2025-ös eredeti pénzügyi tervhez képest összességében mintegy 15 milliárd forintos működési kiadás csökkenés valósult meg. Hogyan? Úgy, hogy igen, a 25-ös számban benne vannak az egyszeri kiadási tételek is. Jelentős 15%-os létszámcsökkentés valósult meg. Ezen kívül a távozó vezetők részére a munkatörvénykönyve szerinti kiadásokat teljesíteni kellett. Erről újságcikkek is voltak. Ezek az egyszeri jellegű, személy jellegű kiadások mintegy 3,4 milliárd forintot tettek ki. Ezen kívül a jegybank 2025-ben az új székházat is birtokba vette, az új székház is üzemel, kétségtelen ennek is vannak olyan üzemeltetési költségei, amelyek a korábbi időszakban nem jelentkeztek. Hozzáteszem, természetesen figyelünk arra, hogy minden lehetséges megtakarítást a jövőben is érvényesítsünk, de ismétlem a 2025-ös számokat ezen egyszeri tételek figyelembevételével is érdemes értékelni. Ha ezt mondtam, és önök többen említették, hogy 9%-kal növekedtek a személy jellegű kiadások, akkor két dolgot hadd említsek meg. Az első, hogy benne vannak az egyszeri jellegű kiadási tételek, amik 2026-ban már nem jelentkeznek. A másik dolog pedig az, hogy egyébként 2025-ben a magyar nemzetgazdaságban pont 9%-kal növekedtek a bruttó átlagkeresetek. Ez a bruttó átlagkereset növekedés, 9%. Tehát ezt látszát, ezt hivatkozták a tisztelt képviselők, amiben ismétlem egyszeri jellegű kiadási tételek is voltak. Teljesen egyetértek Lovkó Csaba képviselő úrral a tekintetben, hogy jó a tisztított adatokat figyelembe venni. Tisztelt országgyűlésnek tájékoztatásul mondom, hogy a jegybank nem csak évente számol be az éves jelentéssel működéséről, feladatainak teljesítéséről, gazdálkodásáról, hanem féléves jelentést is közzétesz. Itt van kezemben a 2026. évi féléves jelentés, ez nyilvános. Az összes adat megismerhető, engedjék meg, hogy akkor a személy jellegű kiadásoknál ismertessem az adatokat. 2025 első fél évében a személy jellegű ráfordítás összesen 25 milliárd 150 millió forint. 2026 első fél évében összes személy jellegű ráfordítás 21 milliárd 822 millió forint, ez 13%-os csökkenés. Úgy, hogy mellette az idei évben a nemzetgazdasági keresetek hál' Istennek növekednek. És az alacsony inflációnak köszönhetően egy nagyon jelentős reálbér növekedés valósul meg az idei évben is. Tehát ismétlem 2026 első fél évében úgy csökkentek a személy jellegű kiadások, hogy mellette a magyar gazdaságban egy érdemi bérnövekedés valósult meg. Ha a személy jellegű tételeket említem, akkor egyetlen egy dolgot engedjenek még meg, hogy a tisztelt országgyűlés figyelmébe ajánljak. Abszolút egyetértek Boda Nikolett államtitkár asszonnyal abban, hogy érdemes a jegybanki béreket más bérekkel összevetni. Abszolút egyetértek. Ha azt mondjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank a magyar állam rezonnak a része, akkor igen, érdemes összevetni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérével, minisztériumi bérekkel, vagy más minisztériumtól független, kormánytól független alkotmányos szerveknek a bérszintjével. Ezeket az összehasonlításokat ismerjük, és arról biztosíthatom a tisztelt országgyűlést, hogy ezeket az összehasonlításokat meg is fogjuk tenni a jövőben is. Ugyanakkor még három összehasonlítást engedjenek meg, hogy megemlítsek. Az első a jegybanki dolgozók bérének a korábbi bérszintekhez képesti összevetése, és itt a bértömeget is figyelembe kell venni. Figyelembe kell venni azt, hogy volt egy létszámcsökkentés. Ugyanazt a feladatot kell ellátni számos esetben kisebb létszámmal. A másik összevetés az a magyar bankszektorral való összevetés. Mert a Magyar Nemzeti Bank az államrendszernek a része, de a bank kifejezés azt is mutatja, hogy a pénzügyi rendszernek is a része. Pontosan tudjuk, önök is tudják, hogy a magyar bankokban milyen fizetések vannak. Szerintem azt is célszerű figyelembe venni, hogy azok a személyek, akik adott esetben felügyeleti tevékenységet látnak el, vagy úgynevezett felvigyázói tevékenységet látnak el, ami a jegybank törvény szerint alapfeladat, milyen bért keresnek azokhoz a személyekhez képest, akiket ellenőriznek. Pontosan ismerjük a magyar bankrendszer bérszínvonalát, és ezt is szerintem célszerű mérlegelni, amikor a jövőbeni szintekről beszélünk. Ez a második tétel, amit megemlítenék. És a harmadik összehasonlítás a nemzetközi összehasonlítás. Ezeket is elvégezzük, megnézzük, hogy a Magyar Nemzeti Bank működése és azon belül a személy jellegű kiadások más bankokhoz képest és más országok GDP szintjéhez, vagy ha úgy tetszik, akár vásárlóparitáson számolt GDP szintjéhez képest hogyan alakulnak. Tehát summa summarum azt szeretném mondani, hogy igen, egyetértek államtitkár asszonnyal abban, hogy érdemes ezeket az összehasonlításokat megtenni. Én célszerűnek tartom, hogy ezt egy szélesebb horizontban tegyük meg, és azt ígérem a tisztelt országgyűlésnek, hogy ezen összehasonlítás alapján fogja a jegybank a 2027. évi pénzügyi tervét megalkotni, és az igazgatóság ezt a pénzügyi tervet elfogadni. Engedjék meg, hogy reagáljak az egyéb észrevételekre, amelyek a mai vitában elhangzottak. Palóc André és Simicskó István képviselő urak észrevételét kiszámíthatóság, stabilitás szempontjából köszönöm. Azt ígérem, még hogyha ez közszerű is, hogy azzal a következetességgel próbálunk fókuszálni az alapfeladatokra és az alapfeladatok elvégzését meghatározó gazdálkodási kérdésekre, ahogy azt tettük ezt a múltban is. Még ha érte is kritika, például a monetáris politikát a tekintetben, hogy talán türelmes, talán túlságosan óvatos, de azt gondolom, hogy az eredményeit láthatjuk, és az a piaci bizalom, amely most tükröződik akár a forint árfolyamában, akár abban, hogy az inflációs várakozások hogyan mérséklődtek, azt gondolom, hogy visszaigazolja ezt az elmúlt bő egy évnek a tevékenységét. Apáti István képviselő úr székház felújítással alapítványi ügyekkel kezdte a hozzászólását. Azt kell rögzítsem, hogy a jegybank törvény második paragrafusának megfelelően a jegybank új vezetése minden tekintetben minden információt az illetékes szervek rendelkezésére bocsát. Ezt tette akkor, amikor Csőszi Attila elnök úr kérésére a székház és az alapítványi ügyekben minden dokumentumot megküldött a tisztelt országgyűlési szakbizottságnak, és ezt tette akkor is, amikor a új vezetés különböző vizsgálatok lefolytatása után feljelentéseket tett. Itt nem akarom túlságosan húzni az időt, de képviselő úr kérdésére azt hadd mondjam el, hogy ez a feljelentés megtörtént a székház beruházás kapcsán, ahol hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a jegybank. Majd később a jegybank tulajdonában lévő ingatlan Kft. Átvizsgálása után további 5 beruházás kapcsán tett feljelentést a jegybank. Ezek büntetőjogi feljelentések voltak, a székháznál polgárjogi feljelentés is készült. Ez, ami a jegybank és a cégei tekintetében megtörtént. Itt, ha az időpontokat nézzük, akkor azt láthatjuk, azt kell elmondjam, hogy az új vezetés haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket. Ami az alapítvány gazdálkodását illeti, az egyik fontos körülmény az, hogy az alapítvány önálló jogi személyként saját kuratóriummal, saját felügyelő bizottsággal rendelkezik. Az alapítvány gazdálkodásába, napi ügyeibe a jegybank, mint alapító nem tud beleszólni. Mit tudott tenni a jegybank? Új kuratóriumot delegált. Olyan kuratóriumot, amely a saját felelősségi körében, a saját vizsgálatának a lefolytatása után, nagyon gyorsan, az új kuratórium megalakulása után, nagyon rövid időn belül szintén feljelentést tett az alapítványi ügyek tekintetében. Ismétlem, a jegybank mindezen kérdések tisztázásában együttműködik, és célszerű levonni a konzekvenciákat, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő. Azt hadd mondjam el, hogy már az új vezetésnek köszönhetően is elnök úr, Varga elnök úr kezdeményezte annó a jegybank törvénynek a módosítását, ami vagyonkezelő alapítvány működését, létrehozását a jövőben megtiltja. Képviselő úr további kérdései az értékvesztésre irányultak, és Ráki Zsolt képviselő úr is rákérdezett az értékvesztésekre. Részben már válaszoltam is azzal, hogy az ingatlan ügyeket említettem, hiszen a jegybanknak prudens gazdálkodása keretében a mérlegében lévő eszközöket a valós értéken kell nyilvántartani. Amit tettünk, az egy olyan átvilágítás volt, ami az ingatlanoknak a valós értékét próbálta meghatározni. Ezen értékelés is hozzájárult ahhoz, hogy feljelentések történtek, és amikor kiderült, hogy a könyv szerinti értékhez képest a valós becsült piaci érték alacsonyabb, akkor igen, ott egy értékvesztést kell elszámolni. Egy másik jelentős terület, ahol értékvesztés elszámolására kerülhetett sor, az a növekedési kötvényprogramhoz kapcsolódik, hiszen a növekedési kötvényprogramban résztvevő cégeknek folyamatos hitelminősítői értékelése van. A hitelminősítőnek a szabályai alapján, hogyha egy cég vagy a kötvénynek az értékelése változik, akkor egy banknak addicionális értékvesztést kell elszámolni. Ez is tükröződik az önök előtt lévő beszámolóban. Azt azért hozzáteszem, hogy attól, hogy egy értékvesztés képzés történik, attól még az adott cégnek ugyanúgy fizetnie kell a kötelezettségeit, és a jegybank új vezetésének az elve az, az én személyes elvem is az, és hozzám tartoznak a jegybanki programoknak a felügyelete, személyes elvem is az, hogy mindent kihelyezett közpénzt, amit a növekedési kötvényprogram keretében, vagy a növekedési hitelprogram keretében a jegybank kihelyezett, vissza kell szeretni. Ez az elsőleges célunk, hogy minden pénz visszajöjjön, és attól függetlenül, hogy értékvesztés elszámolására kerül sor, az érintett cégeknek, a kötvényben szereplő fizetési kötelezettségüknek ugyanúgy eleget kell tenni, mint hogyha ilyen addicionális értékvesztés elszámolására nem került volna sor, és hogyha rendben fizet a cég, akkor az értékvesztés visszaírása kerül, tehát az értékvesztés megképzésekor van egy eredményt rontó tényező, amikor pedig az értékvesztés leírása kerül, akkor sor kerül egy eredmény javító tényezőnek az elszámolására. A javadalmazások és felelősségek tekintetében Apáti képviselő úr egy ajánlás fogalmazott meg, azt tudom mondani, hogy a jegybank a mindenkori törvényi rendelkezéseknek megfelelő jár el, tehát a munkatörvénykönyvének vagy egyéb jogszabályoknak a maximális betartásával, a belső etikai szabályunk alapján arra törekszünk, hogy lépéseknek következményei legyenek, és hogyha valamit korrigálni kell, akkor ezt a korrekciót igyekszünk végrehajtani. Infláció számításának módszertana. E kérdés tekintetében azzal kell kezdjem, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként be kell, hogy tartsa az Európai Uniós szabályokat. A statisztika területe még a csatlakozás előtt egy külön úgynevezett tárgyalási fejezet volt, amit az Európai Bizottság és az uniós szervek áttekintettek, és az egész statisztikai rendszert vizsgálták meg, és adtak róla értékítéletet akkor, amikor a statisztikai elszámolások, a statisztikai kérdések rendszerét rendben lévőnek találták. Ezt követően természetesen az uniós szabályokhoz és eljárásokhoz igazodóan kell a statisztikai hivatalnak a tevékenységét folytatnia, például az infláció számítása tekintetében. Nem a jegybank határozza meg, hogy, és nem is a kormány, nem is a pénzügyminisztérium, hogy a központi statisztikai hivatal pontosan milyen számot ad ki. A központi statisztikai hivatalnak követnie kell az Európai Uniós szabályokat, mintegy 1000 reprezentás, úgynevezett reprezentásnak az árát figyelik, és ezen 1000 reprezentásnak a fogyasztási súlyát is figyeli a központi statisztikai hivatal. Én el tudom mondani képviselő úrnak és a tisztelt országgyűlésnek, dióhéjban figyelem az időkeretre is, hogy hogyan néz ki ez a számítás. Azt tudom mondani, hogy a képviselő úgy látja, hogy valamely terméket nem jól vesz számba a központi statisztikai hivatal, akkor képviselő úr keresse meg a statisztikai hivatalt, és nagyon bízok abban, hogy a statisztikai hivatal meg tudja védeni azt a módszert, amit használ. Én nem felelősséget vállalva azért, hogy a statisztikai hivatal mit mond, csak azt tudom elmondani, hogy az említett, mint egy 1000 reprezentás árát nézi meg a statisztikai hivatal. Konkrét felírások vannak, tehát emberek kimennek az ország számos pontjában, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a többi területen, megnézik helyben, hogy az adott terméknek mi az ára, online is nézik az árakat, nagyon sok mérést végeznek, és ezen mérések alapján publikálják az inflációs számot, figyelembe véve a fogyasztói szokásokat. A képviselő úrnak abban igaza van, hogy különböző csoportoknak más a fogyasztási szokása. Épp ezért nem csak a normál inflációt közli a statisztikai hivatal, hanem a nyugdíjas inflációt is, hiszen a nyugdíjasoknak a fogyasztói kosarában például az ön által említett élelmiszereknek az ára, a élelmiszereknek a súlya az nagyobb. Itt annyit hadd említsek meg az élelmiszer kapcsán, hogy a tényadatoknak az értékelését a jegybank is közzéteszi, és az elmúlt hónapokban az év per év élelmiszerinflációs adat az negatív tartományban volt. Úgy látjuk, hogy jelentős részben ez a forint 2025 második felétől látott, és 2026-ban is folytatott árfolyam erősödésének is köszönhető. Online csalások és készpénz ügyét egyben igyekszek megválaszolni. Először is azt kell rögzítsem, hogy a jegybank e tekintetben is igazodik a jogszabályokhoz. A jogszabályok maximális betartásával igyekszünk a feladatunkat elvégezni. Amíg az alaptörvény alapjogként tartalmazza a készpénz használatot, addig a jegybank ehhez igazodik. Hogyan igazodik? Vizsgáljuk a készpénzigényt, a szükséges készpénz mennyiséget rendelkezésre bocsátjuk, figyeljük, hogy mi a megfelelő érmes struktúra, szükség van-e 5 forintosra, elég-e a 20 000 forintos címlet, vagy nagyobbra van szükség, ezt is nézzük, és természetesen a visszaéléseket. Azt tudom a tisztelt országgyűlésnek elmondani, hogy ahogy a beszámolóban is szerepel, és Ráki Zsolt képviselő úr is rákérdezett a készpénz használatra, összességében az összes fizetési tranzakciónak mintegy a fele készpénzes jelenleg, tehát van érdemi készpénzigény. Ez az arány folyamatosan csökkent, de látszik, hogy még mindig érdemi. A készpénznek a mennyiségét, a GDP nominális szintje, a lakosság készpénz használati szokása, számos már egyéb tényező határozza meg. Ezeket folyamatosan elemezzük, és a beszámolóban is szerepel, hogy az összes forgalomban lévő készpénznek a mennyisége az nem egész 10 000 milliárd forint, GDP arányában 10,7%. Ez az arány egyébként az elmúlt néhány évben nagyjából állandó, és nagyon érdekes mintázatok vannak, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Például, amikor valamilyen krízis van, lásd Covid vagy orosz-ukrán háború, akkor a lakosságnak a biztonság érzete miatt a készpénzigény növekszik, tehát többet tartalékolnak készpénzbe az emberek. Szerintem ezért is fontos, hogy az inflációs mandátumra a jegybank hangsúlyosan figyeljen. Képviselőnek azt tudom mondani, hogy természetesen a készpénzigényt teljesítjük, vizsgáljuk a címlet struktúrát és a visszaélések számát is. Azt tudom elmondani, hogy nemzetközi összevetésben a magyar forint hamisítási kísérleteinek az aránya az kifejezetten alacsony. Jóval alacsonyabb, mint a térségben saját devizát használó országoké, mint például a lengyel vagy a cseh érték. Ezzel áttérek az online kérdésekre is, mert hogyha az összes tranzakciónak a fele készpénz, az azt is jelenti, hogy a másik fele az meg elektronikus, és látjuk, hogy az elektronikus csalásoknak az aránya növekedett, erre reagált az ötcsapás programmal a jegybank vezetése. És itt egy elemet hadd emeljek ki, elnök úr az expozéban említette a központi visszaélés szülőrendszert. Talán belefér az időkeretem, hogy elmondjam, hogy ennek az a lényege, hogyha önök például, vagy bármelyikünk átutalást indít egy olyan személynek, akinek rendszeresen, minden hónapban nagyjából ugyanolyan összeget, ugyanarról a számítógépről utal, akkor ez a központi visszaélés szűrő rendszer megtanulja, hogy a következő hónapban ugyanannak a személynek nagyjából ugyanolyan összeggel indított átutalás valószínűleg biztonságos. Ha ettől a mintázattól eltérően valaki egy idegen országban, idegen nyelvű klaviatúráról az éjszaka közepén indít el egy nagyon szokatlan összegű átutalást, akkor ennek a rendszernek ezt észre kell vennie, és ez a rendszer ezt az információt a kereskedelmi bankoknak vissza kell, hogy adja. Miért beszélek erről? Mert a jegybanki felelősség szerintem azt is tartalmazza, hogy ezekre a kihívásokra figyelnünk kell, reagálnunk kell. Központi visszaélés szűrő rendszer már működik, kell még fejlesszük, ebben partnerek vagyunk a bankokkal együtt, és abban bízok, hogy az első eredmények már láthatóak is, hiszen számos területen magánszemélyek nagy összegű visszaélésénél ezek a visszaélések nominálisan is és arányaiban is hál' Istennek csökkentek, de a jövőben is figyelnünk kell erről. Lakossági hitelállomány növekedése nagyon röviden. Az első dolog, amit el kell mondjam, megint uniós tagként, szolgáltatások szabad áramlása működik, és európai uniós szabályok szabják meg, hogy ki mit csinálhat. Tehát ez egy olyan általános keretrendszer, amit egy jogállamban figyelembe kell venni. Ezzel együtt egyetértek képviselő úrral abban, hogy a jegybanknak van feladata, vannak úgynevezett ilyen makroprudenciális és mikroprudenciális szabályok. A mikroprudenciális szabálynak az a lényege, hogy egy bank akkor adhat csak hitelt, felelősen akkor adhat hitelt egy magánszemélynek, például magánszemélynek, vagy akár az esetben vállalkozásnak, hogyha jó eséllyel az a hitelt felvevő képes és tudja a hitelt törleszteni. Például a deviza hitel felvételekor meg kell nézni, hogy a személynek van-e devizás eszköze, vannak-e devizás jövedelmei vagy sem. Ha nincsenek, akkor korlátos, hogy az adott személy vagy vállalkozás devizában mennyire adósodhat el. Ugyanez igaz arra, hogy közölni kell a THM. Tehát ez nem mindenütt van, hogy közölni kell, hogy milyen az a hitel jellemző a költségek tekintetében, ami a THM-ben megjelenik, és azt is meg kell nézni, hogy az adott személynek, mondjuk magánszemély esetén, milyen rendszeres jövedelme van, amihez képest a törlesztő részletet kell értelmezni. Azt tudom elmondani, hogyha akár képviselő úrnak, akár másnak van javaslata a szabályok módosítására, a jegybank nyitott minden észrevétel, konkrét észrevétel javaslat mérlegelésére. Devizahitelesek ügye, van egy európai bírósági döntés, és a jegybank, mint törvényt követő intézmény, azt tartja irányadónak, amit a jogalkalmazó szervezetek, adott esetben a bíróságok megszabnak. Tehát, hogyha egy adott bíróság semmisnek ítél egy devizahitelt, reparálni kell a helyzetet, akkor a kereskedelmi banknak felelőssége van ebben, ezt meg kell tenni, és a jegybank, mint felügyelet tudja azt megnézni, hogy az adott bírósági döntést az adott bank pontosan végrehajtotta el, vagy sem. Tehát e tekintetben a felügyeleti tevékenység a jövőben is fegyelmezett és szigorú kell, hogy legyen. Végül Bilisi Zita képviselő asszonynak megköszönve a hozzászólását, azt hadd mondjam, hogy köszönöm, hogy az inflációs jelentés szóba hozta, hiszen ez egy olyan dokumentum, ami az egyik leginkább követett jegybanki dokumentum. Ennek a dokumentumnak a szerkezete is némileg egyszerűsödött véleményünk szerint közérthetőséget javította. A változás után egyébként csináltattunk egy felmérést, hogy mi az anyagot elemzőknek, anyagot olvasóknak a véleménye, és a döntő többség pozitív változásként élte meg az inflációs jelentés új szerkezetét, de ennél szerintem fontosabb az, hogy mi lesz az inflációs jelentésben. A jegybank azon dolgozik, hogy az alapmandátumát teljesítse, az inflációs célt elérje, a szükséges eszközeit ennek tükrében határozza meg, és a jövőben is úgy kíván működni, hogy ezt fegyelmezett, takarékos keretek között tudja megtenni. Ennek eredményéről pedig majd legkésőbb egy év múlva számolunk be a tisztelt országgyűlés részére. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
5: Köszöntöm képviselőtársaimat, és megkérdezem Csőszi Attila képviselő urat, a Gazdasági és Energetikai Bizottság elnökét, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Képviselő úr jelzi, hogy él a lehetőséggel. Tájékoztatom, hogy 30 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon önni a szó.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fog addig tartani, de először is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy jó hangulatban és szerintem tartalmas vitán vagyunk túl. Azért egy-két dologra szeretnék reagálni. Palóc André és Simicsko István képviselőtársaim ugye megemlékeztek arról, hogy mennyire elégedettek a 2025-ös MNB jelentéssel, de nem emlékeztek meg arról, hogy március 4-e előtt is volt ám élet az MNB-be. Úgy hívták az MNB elnökét, hogy Matolcsy György. Egyetértek Apáti István képviselőtársammal abban, hogy látszik, hogy önök kerülik Matolcsy úr nevének említését, félnek tőle, mint az ördög a tömjén füsttől. De nagyon fontosnak tartanám azt megemlíteni, hogy volt alkalmam egyrészt az MNB Vizsgálóbizottság elnökeként áttekinteni 2014-től az összes MNB beszámolót, akár gazdasági bizottsági szinten, akár itt utána a határozati javaslat vitáját. Hát egyetlen egy akkori kormánypárti politikus sem vélte úgy, hogy bármiféle probléma lenne az MNB házatáján. Tehát azok a dolgok, amiről már mindenki tudott, amiről az egész közvélemény beszélt, önök egyetlen egyszer sem kérdeztek. Egy árva szót sem Matolcsy Györgytől, pedig egy jó pár alkalommal itt volt. Talán ideje lenne ezt a terhet egy levetni magukról, és nyíltan kiállni, és mondjuk elhatárolódni, vagy akár elmondani a véleményüket ezzel kapcsolatban, hogy hogy értékelik az ő nemzeti bankos elnöki munkáját. Apáti képviselő urat szeretném megnyugtatni arról, hogy szerintem félreértette azt, amit mondani akartam. Hosszú volt a beszédem, és a végén volt az ezzel kapcsolatos kitétel, de fontosnak tartom itt elmondani, hogy konkrétan arról szólt az ezzel kapcsolatos megnyilvánulásom, hogy szóba került az ülésen Tiszás képviselők részéről konkrétan a készpénz használat kérdése. Ezt kérdeztük meg Varga Mihály elnök úrtól, és éppen az volt az egésznek a lényege, és az ezzel kapcsolatos megemlítésnek a lényege, hogy mi is fontosnak tartjuk, hogy ahogy ha bárki ennek korlátozni akarná a használatát, akkor rengeteg feltételt és rengeteg körülményt kell majd figyelembe venni. A magam részéről az el tudom mondani, szerintem, ugye tudom, mert mellettem ül az MNB-s vizsgáló bizottságban, hogy helyek közel egykorúak vagyunk. Hát én gyerekkoromban, amikor a tekerős telefont vártuk, akkor nem gondoltam volna, hogy most meg itt lesz a zsebembe egy valami ilyen kütyű, amivel gyakorlatilag mindent el lehet intézni, de természetesen sok mindenben egyetértünk e tekintetbe. Az MNB botrányaival kapcsolatos, vagy korábbi botrányaival kapcsolatos dolog tekintetében azért annak megvan a pikantériája. Ugye rengeteg feladata van a vizsgáló bizottságnak, hogy ma már ugye eljutottunk arra, azért emlékezzünk meg róla, hogy most már kölcsönös feljelentgetés szintén tart a dolog. Ugye tegnap előtti hír, ha jól emlékszem, hogy az a Somlai Bálint, aki hát finoman fogalmazva is nem az átláthatóságról híres gazdálkodást folytat a cégeiben, vagy legalábbis ezt feltételezhetjük. Most már ők jelentették föl az MNB-t hűtlen kezelésért, miközben az MNB meg ugye a szintén hozzá köthető. Tessék? Ja, bocsánat, azt hittem, hogy... Ja, bocsánat, oké. Semmi baj. Tehát... Sok a dolgunk MNB vizsgáló bizottság tekintetében. Én azt gondolom, hogy és nagyon sok dolga van az MNB-nek arra, hogy lemossa magáról ezt a rengeteg ügyet, ami az elmúlt időszakot jellemezte. Ezért a magam részéről egyébként pozitív változásnak tekintek minden olyan azzal kapcsolatos intézkedést vagy feljelentést, ami az elmúlt időszakban történt. Ugyanakkor a magam részéről szintén érthetetlenséget tudok csak kifejezni a tekintetbe, hogy érdemben miért nem látjuk ennek hatásait. Összességében én azt gondolom, hogy szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzáfűzött bármit a mai nap folyamán, és továbbra is azt kérem önöktől, hogy a általunk benyújtott határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony!
5: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Egyúttal megköszönöm Banai Péter Benő alelnök úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte a vitát és az országgyűlés ülését. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Magyar Rádió és Televízió zárt körűen működő non-profit részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat, valamint a Magyar Távirati Iroda zárt körűen működő non-profit részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló határozati javaslat együttes általános vitája a lezárásig. Dr. Hantosi István, Tisza és Hende Máté, szintén a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztések H/798-as és H/799-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. Először megadom a szót Dr. Hantosi István képviselő úrnak a Tisza frakciójából, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
7: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt magyar honfitársaim! Két határozati javaslat fekszik az országgyűlés előtt a mai nap, és aki ebbe beletekint, az azt láthatja, hogy olyan jogi dokumentum szerepel az országgyűlés napirendjén, amivel kapcsolatban különösebb említésre méltó dolog akár nem is lehet. Mégis szeretném egy kicsit részletesebben bemutatni azt, hogy Hende Máté képviselőtársammal benyújtott határozati javaslataink benyújtásáig milyen események és milyen lépések vezettek, hiszen szükséges azt gondolom, hogy az indítványunknak az értelmét és a hátterét jobban megvilágítsam. Engedjék meg, hogy két képet idézzek önök elé az indítványunk kapcsán. Reggel van, egy hétköznap reggel, és egy család készülődik az iskolába induláshoz. Az édesapa gyermekeit beülteti az autóba, és elindulnak, és eközben bekapcsolja a rádiót. A választása mondjuk a Kossuth rádióra esik. És akkor megkérdezi az egyik gyermeke, legyen az egy óvodás, vagy egy nagycsoportos mondjuk, vagy egy alsótagozatos gyermek, hogy apa, tényleg háború lesz? Tényleg el fognak vinni? Mi lesz velünk? És akkor hogyan magyarázza meg az édesapa azt a gyermekének, hogy amiről szó van, annak egy része tájékoztatás, egy része viszont félelemkeltés, politikai céllal gyűlöletkeltés. És mit érez az édesapa, amikor erre válaszolni kell, vagy édesanya? A másik kép, amit elhoznék önök elé, az egy nyugdíjas honfitársunknak a hétköznapja. Mondjuk azt, hogy egy idős nagymama vagy nagypapa reggel vagy napközben valamikor, amikor bevásárolni készül, és tudjuk jól, hogy az idősek szeretnek délelőtt bevásárolni, amikor a reggeli nagy roham lement már, amikor a munkába indulók már nem töltik meg az üzleteket, és kényelmesebben tudnak vásárolni, és arra gondol, hogy bekapcsolja gyorsan még a híreket, és meghallgatja, hiszen így nőtt föl, rádiót hallgatva, tévét nézve követte a munkája közben, vagy a tevékenységei közben a közéletnek az eseményeit. Én magam is emlékszem arra, hogy nagymamám reggelente hallgatta hol a rádiót, hol a tévét és a híreket. És mit hall? Borzalmakat, fenyegető veszélyek, rémhíreket háborúkról, fenyegetésről, veszélyről, arról, hogy a gyermekei, unokái élete, sorsa veszélyben lehet. És remegő kézzel indul el bevásárolni. Remegő kézzel tolja azt a bevásárlókocsit a boltban, és amikor megkérdezik a barátnői, vagy akikkel összefut, hogy mi a helyzet, hogy vagy, mit mondjon nekik. Nem tudja, hiszen fél. Kedves képviselőtársaim, tisztelt magyar honfitársaim, ezek a képek, ezek nem a fikció szüleményei. Számos honfitársunk, sok százezer magyar család, sok millió magyar hétköznapjait határozta meg ez a kép, ez az esemény, ez 2026 tavaszáig, amikor bekapcsolták a közmédiának valamelyik csatornáját. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés, az a két határozati javaslat, amely előttünk fekszik, egy történelmi lépésnek, egy történelmi útnak, a Tisza nagyon fontos vállalásának, egyik legfontosabb vállalásának egy újabb mérföldkövét jelenti. A Tisza ugyanis vállalta, hogy visszaállítja a közmédia függetlenségét. És az a két alapító okirat, amely a Magyar Rádió és Televízió ZRT, a Nemzeti Közszolgálati Médiaszolgáltató, valamint az országgyűlés által létrehozott Magyar Távirat Iroda ZRT, a nemzeti hírügynökség működésének a szervezeti, gazdasági kereteit fogja meghatározni. És engedjék meg, hogy visszatérjek arra, hogy hogyan jutottunk el, milyen lépésekkel a mai naphoz. Egy szép nyári nap, június 23-án, egy emlékezetes nyári nap fogadta el az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, azt a törvényt, amely eltávolította a közterületekről, az utcákról a rémületkeltő, gyűlöletkeltő, megfélemlítő tartalmakat, ezeket az óriás plakátokat. Ugyanezen a napon fogadta el az országgyűlés a médiatörvény módosítását, amely megteremtette a független közmédia helyreállításának a kereteit és az alapjait. Július végén az országgyűlés pedig elfogadta a Független Közmédia Testület alapító okiratát. Ez a szervezet az, amely a magyar állam nevében gyakorolja a tulajdonosi jogokat a közmédia szervezetei felett. Ugyanúgy a nyár folyamán került sor arra, a nyár végén, történelmi lépésként szintén, első alkalommal, hogy megválasztotta az országgyűlés a Független Közmédia Testületnek a tagjait. És miért történelmi ez a lépés? Azért, mert 16 év után újra szakmai delegáltak, a szakma civil szervezetek által jelölt szervezetek képviselőit, akit a közszolgálati testületként korábban működő, jelenleg közszolgálati tanács néven működő civil felügyeleti szerv tagjai választottak meg és javasoltak, delegáltak politikai háttéralkuk nélkül. Szeptemberben pedig egy újabb történelmi lépés eredményeként megválasztotta az országgyűlés első alkalommal a magyar demokrácia történetében a közmédia felügyeleti jogokat gyakorló médiatanácsnak az elnökét. Nyilvános pályázatot hirdetett az országgyűlés.

amit elindítottunk, a közmédia szervezetei részére fogja az országgyűlés az alapító okiratot ebben az új szervezeti formában elfogadni. Csak emlékeztetném a tisztelt képviselőtársaimat és minden magyart, aki követi az országgyűlés adását, hogy milyen szervezet jött létre. A Duna Média Szolgáltató ZRT, illetve a jelzőket keresek, amik talán politikailag is korrektek, és nem sértik se az ellenzéki képviselőknek és szavazóknak a véleményét, fülét, de azt a közel 3,5 millió magyar honfitársunk egyértelmű állást foglalt, hogy az MTVA ebben a formában, ahogy működött, ez nem szolgálta a közmédiának a valódi érdekeit, hanem sajnos, mondjuk ki őszintén, egy olyan vagyon tömeg volt, amelyet propaganda célokra használtak. Nos tehát, a TISZA egyik legfontosabb vállalásának utolsó, az országgyűlés előtti mérföldkövénél tartunk, hiszen a következő lépés a közmédia újraalakítása és a függetlenségének helyreállítása érdekében, az tegnap megtörtént. És ezt nem az országgyűlés, hanem a független közmédia testület döntése és intézkedése volt, ugyanis kiírták a közmédiának, a Duna Média Szolgáltató ZRT és az MTVA utódjaként működő Magyar Rádiós Televízió ZRT vezérigazgatójának a nyilvános pályázatát. Ilyenre sem volt még példa a Magyarországgyűlés és a magyar demokrácia történetében. Egy nyilvános pályázaton keresztül fogja kiválasztani a szakmai tagokból és politikai tagokból fölálló független közmédia testület a magyar közmédia új vezetését. Politikai alkuk nélkül, szakmai alapon. Tisztelt honfitársaim, tisztelt képviselőtársak! Hadd mondjak ezen a ponton köszönetet. Köszönetet mindazoknak, akik részt vettek ebben a folyamatban. Azoknak a magyaroknak, a millióinak, akik a változásra szavaztak, azoknak a képviselőtársaimnak, akik ebben a munkában segítséget nyújtottak, azoknak a személyeknek, akik a független közmédia testület vagy a média tanács megalakulása után ebben szerepet vállaltak, a szakmai szervezeteknek, az önszabályozó szervezeteknek, a közszolgálati testület, a közszolgálati tanács tagjainak, hogy részt vettek ebben a kiválasztási eljárásban, azoknak a személyeknek, azoknak a civil szervezeteknek, akik pályázatot nyújtottak be a közszolgálati tanács felé, a független közmédia testület tagsága iránt, a média szervezetek tagjainak, azoknak is, akik kritikus hangokat fogalmaztak meg a nyár folyamán. Nagyon sok kritikus hang jelent meg a magyar média szakmai szervezetek részéről, amit rendkívül hálásak vagyunk, és azt gondolom, hogy ez támasztja alá azt, hogy egy óriási történelmi mérföldkőnél vagyunk, hogy a szakma hallathatja a hangját, és a szakma hangja meghallgatásra talál. És végső soron, nem utolsó sorban, köszönetet szeretnék mondani azoknak a kollégáknak, akik a közmédiában dolgozva kitartottak, ezt a vészkorszakot átvészelték, kitartottak, szakmai alapon végezték a munkájukat, és mind a mai napig a közmédiában dolgozva azt a hivatásukat tudják gyakorolni, hogy valóban szakmai, objektív, független, elfogadatlan tartalmakat tudjanak gyártani, és nem csak politikai tartalmakat, hanem szórakoztató tartalmakat, kulturális tartalmakat. Ugyanis a TISZA abban hisz, ez a politikai közösség abban hisz, hogy a közmédia, ahogy elmondtam már a nyáron is a médiatörvény általános vitájában, nem a kormányé, nem az országgyűlés valamelyik frakciójai, nem a kormány többségé. Nem lehet, ahogy korábban volt a Fidesz, és nem is lesz a jövőben a TISZÁÉ sem. A közmédia minden magyar állampolgárnak tartalmakat biztosító, független, minőségi tartalmakat biztosító szervezet, hiszen adófizetői forintokból működik. Ezért minden magyarnak joga van, hogy az általa, az ő hozzájárulásából működő, közpénzből működő közmédia valóban objektív, független és értékelhető, élvezhető tartalmakat közvetítsen. És ne pedig egy szűk politikai körnek a hatalmi eszköze legyen. Az a vízióm, az az álmom, hogy minden

0: magyar, független attól, hogy milyen politikai oldalon áll, megtalálhassa az új, a megújuló magyar médiarendszerben azokat a közéleti tartalmakat, amik az ő politikai elképzeléseihez közel állnak. De ezt nem a közmédián keresztül, kiegyensúlyozott formában, de egyoldalú formában ezt nem a közmédián keresztül. Vannak csatornák, vannak jobboldali, vannak konzervatív vagy liberálisabb hírcsatornák, amelyeket fogyasztva ezek kereskedelmi csatornák. Akkor találja meg, magyar választópolgár, elérhető legyen számára bármilyen politikai tartalom. De azok nem a közpénzből finanszírozott propagandaként. És az is ennek a víziómnak a része, hogy ebben az új magyar médiarendszerben minőségi, kulturális és szórakoztató tartalmak is elérhetőek legyenek. Ennek két lába van, egy jól működő, valóban piaci alapon működő kereskedelmi médiaszolgáltatási szektor, ez most a mai napirendi pontnak nem képezi a részét, később, amikor majd a médiatörvénynek egy részletesebb reformjáról fog dönteni az országgyűlés, vagy az országgyűlés elé kerül, majd beszélhetünk erről részletesebben. Most a közmédiáért érzett felelősségünk jegyében vagyunk itt. Kultúrát, gyermekműsorokat, szórakoztató műsorokat, minőségi műsorokat, ezt szeretnénk, hogy a közmédia nyújtsa. És engedjék meg, hogy egy idézettel, Berzsenyi Dánielnek az egyik verséhez, Magyarokhoz intézett ódájából vett idézetből zárjam. Simicskó István képviselőtársam inspirált, amikor Róma és Budapest közötti párhuzamot vont a költségvetés vitájában, és talán akkor legyen helye most a média és a közmédia viszonyok kapcsán is felidézni Berzsenyi Dánielnek a sorait. Ébreszt fel alvó nemzeti lelkedet, ó magyar, ordítson orkán, jöjjön ezer veszély, nem félek. Bátran vigyázok, nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. És ahogy elmondtam a médiatörvénynek a vitájában a nyár elején, szabad nép, szabad lélek, felemelt és kiművelt emberfők tudják a magyar közéletet, magyar közélet színvonalát emelni és előrevinni. A Tisza meghallotta a magyaroknak ezt a kérését, és változást hoz a közmédiában. Hálás vagyok és büszke vagyok, hogy itt állhatok ma az országgyűlésben, és képviselőtársaimmal együtt a közmédia megújulásán dolgozhassak. És hogy azzal a képpel zárjam, amivel kezdtem, abban bízom, hogy a jövőben a munkába induló szülők, az iskolába, intézményekbe induló gyermekek, vagy a bevásárolni készülő idős honfitársaink nyugodtan, békésen, kulturált tartalmakat, kulturális tartalmakat, minőségi tartalmakat fogyasztva és hallgatva indulhatnak munkába, és a napjaikat egy nyugodt, békés hangulatban tudják telteni Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, én ilyen jövőt kívánok minden magyar honfitársamnak, kérem, támogassák a javaslatot.
1: A kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Tompa Enikő államtitkár asszony jelzi, hogy él a lehetőséggel, 30 perces időkerettel rendelkezésére parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. A Magyar Rádió és Televízió ZRT non-profit részvénytársaság alapítókiratának elfogadására és az átalakításhoz kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló HPR 798-as számú országgyűlési javaslat célja, ahogyan az előterjesztő képviselőtársam Hantosi István is elmondta, megteremtse a közszolgálati média új intézményi rendszerének működéséhez szükséges társasági, jogi és szervezeti kereteit, és elfogadja a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT alapító okiratát. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2026. évi módosítás átalakította a közszolgálati média intézményi felépítését. Az új rendszerben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik tovább. Az előttünk fekvő határozat a törvényi változások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket foglalja egységes keretbe. Az alapítókirat meghatározza a társaság jogállását, közszolgálati feladatait, tulajdonosi viszonyait, szervezeti felépítését és gazdálkodásának alapvető szabályait. Rendelkezik a társaság irányításáról, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló működéséről, valamint az átalakulással összefüggő vagyoni szerződéses és munkavállalói jogutódlásról. Mindez azt szolgálja, hogy az új intézményi struktúra jogilag rendezett módon a közszolgálati feladatok folyamatosságának biztosítása mellett működhessen. Különösen fontos a tulajdonosi joggyakorlás és a szerkesztői szakmai függetlenségi határok közötti határok egyértelmű rögzítése. Az alapítókirat a törvényi előírásokkal összhangban meghatározza a részvényesi joggyakorlás kereteit és korlátait, ideértve a műsorszerkezet és a műsortartalom meghatározásának, valamint a társaság alapvető tevékenységét érintő döntéseknek a korlátozását. Egyúttal egyértelművé teszi, hogy az alapítókirat érdemi módosítása továbbra is az országgyűlés hatáskörébe tartozik. A határozat emellett hangsúlyt helyez az átlátható működésre, a közpénzekkel és az állami vagyonnal való felelős gazdálkodásra, az ellenőrzési mechanizmusokra és az integritási követelmények érvényesítésére. Rendezi továbbá az átalakulás cégeljárási végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és felkéri a kormányt a társaság megfelelő kategóriába sorolására annak érdekében, hogy a vezérigazgatói pályázathoz szükséges feltételek rendelkezésre álljanak. Az előttünk fekvő határozat tehát nem pusztán egy alapítókirat elfogadásáról szól, hanem célja az, hogy a törvényben meghatározott új közmédia struktúra működtetéséhez világos, átlátható és jogilag megalapozott kereteket teremtsen, biztosítsa továbbá a közszolgálati feladatok folyamatosságát és rögzítse a felelős működéshez szükséges garanciákat. A Magyar Táviratiroda ZRT létrehozásáról és alapítókiratának elfogadásáról szóló H/799-es számú országgyűlési határozati javaslat célja az önálló Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásához szükséges társasági jogi és szervezeti keretek megteremtése, valamint a társaság alapítókiratának elfogadása. A média szolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2026-os évi törvény módosítása a közszolgálati média intézményrendszerének átalakítása keretében ismét önálló szervezeti keretek közé helyezi a nemzeti hírügynökségi tevékenységet. Ennek megfelelően a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT közszolgálati média szolgáltatóként, az MTI Nonprofit ZRT pedig közszolgálati média tartalom szolgáltatóként működik tovább. Az önálló nemzeti hírügynökség feladata, hogy megbízható, tényszerű és időszerű tájékoztatást nyújtson a hazai és nemzetközi közérdekű eseményekről, biztosítsa a nyilvánosság számára szükséges hírekhez való hozzáférést, valamint közvetítse az állami és más szervek közérdekű közleményeit. Az intézményi elkülönítés célja, hogy a hírügynökségi tevékenység saját szervezeti keretei között a közszolgálati feladatok ellátásához szükséges szakmai és szerkesztői önállósággal működhessen. A határozat meghatározza a társaság tulajdonosi viszonyait, alaptőkéjét, szervezeti felépítését és működésének alapvető szabályait. Rögzíti továbbá a tulajdonosi joggyakorlás törvényi kereteit és korlátait, valamint a vezérigazgató kiválasztásának, a felügyelőbizottság működésének és a pénzügyi ellenőrzésnek a szabályait is. Kiemelt jelentőségű, hogy a tulajdonosi joggyakorlás elkülönüljön a szakmai és szerkesztői irányítástól, és a törvényi garanciák védjék a hírügynökség függetlenségét. A szabályozás emellett rendelkezik az induláshoz szükséges 5 millió forintos alaptőke biztosításáról, a működéshez szükséges vagyon és szerződések átadásáról, valamint az átmeneti finanszírozásról. Ezek a rendelkezések azt szolgálják, hogy az intézményi átalakulás rendezett módon menjen végbe, és közben a nemzeti hírügynökségi feladatok ellátása folyamatos maradjon. Az előttünk fekvő határozat tehát az önálló nemzeti hírügynökség tényleges működésének jogi, szervezeti és vagyoni feltételeit teremti meg. Célja, hogy az új intézményi struktúra a törvényi előírásoknak megfelelően átlátható működési keretek között a közszolgálati hírszolgáltatás folyamatosságának és szerkesztői függetlenségének biztosításával kezdhesse meg működését. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! A kormány a határozati javaslatok céljaival és tartalmával teljes mértékben egyetért, azokat támogatja. Bízom benne, hogy ellenzéki képviselőtársaim a zárószavazás során megismétlik a Művelődési Bizottság ülésén a társsorozatba vételkor leadott igen szavazatukat, és támogatják a közszolgálati média új intézményi rendszerének működéséhez szükséges társasági jogi és szervezeti keretek létrehozását garantáló határozati javaslatait. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 30-30 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Hende Máté képviselő úrnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! A mai nappal egy újabb, fontos lépéssel kerültünk közelebb a közmédia megújításához. A médiatörvény korábban elfogadott módosítását követően most két egymással szorosan összefüggő határozati javaslatról beszélhetünk. Ezek a Magyar Rádió és Televízió ZRT, valamint az új Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásához, illetve működésük alapjainak meghatározásához kapcsolódnak. Mielőtt a két előterjesztés technikai részleteire térnék, fontos kimondani, miért van szükség erre a változásra. Először szeretném megköszönni az újonnan felálló médiatanács és a független közmédia testület munkáját, akik már ki is írták a közmédia vezérigazgatói pályázatát. Ezzel lépésről lépésre olyan közmédiát építünk, ami valóban a köz érdekeit fogja szolgálni. Szeretném megköszönni mindazon bátor közmédiában dolgozó szakemberek munkáját, akik tisztességesen, valóban szakmai alapon látták el a munkájukat. Tudom, hogy milyen politikai nyomás alatt kellett élniük a mindennapok során. Én egy fideszes önkormányzat által fenntartott térségi rádió munkatársa voltam, egészen addig, ameddig nem kaptam egy ügyfélkapu üzenetet, miszerint megszűnt a társadalombiztosításom. Így távolította el a Fidesz rendszere mindazokat, akik számukra nem kívánatos személyek voltak. Innen az Országházból, minden magyar emberházából üzenem a közmédiában dolgozóknak, hogy többé nem kell félniük. A pártvezérlés miatt az elmúlt években a közmédia nem töltötte be megfelelően azt a szerepet, amelyet egy demokratikus országban be kellene töltenie. A közszolgálati tájékoztatás feladata nem a mindenkori kormány politikai üzeneteinek ismétlése, hanem az, hogy a polgárok ellenőrzött tények alapján tájékozódhassanak, és megismerhessék a fontos ügyek különböző nézőpontjait. Bizonyára mindannyian emlékeznek, hogy az elmúlt években milyen pusztítást végzett a közmédián keresztül az orbáni propagandagépezet, hogyan fordult a magyar társadalommal szembe azáltal, hogy megtévesztette, dezinformáción keresztül megfélemlítésben tartotta honfitársaink millióit. Pontosan azoknak az embereknek hazudtak, akiknek az adófizetői forintjaiból mindezt finanszírozták. A magyarok többsége április 12-én azonban arról is döntött, hogy nem fogják tovább fizetni ezt a hazugsággyárat. A probléma nem egy-egy vitatható híradással kezdődött, és nem is egyetlen műsor hibájáról van szó. A közmédia hírszolgáltatása hosszú évek alatt fokozatosan veszítette el a pártatlanságába vetett bizalmat. A Reuters már 2022-es jelentésében arról írt, hogy a magyar közszolgálati média szoros politikai befolyás alatt működik, és az MTI szerkesztőségébe kiszivárgott levelek szerint a miniszterelnöki kabinetiroda sajtó irodájának vezetőjétől is érkeztek utasítások arra, miről és milyen megfogalmazásban tudósítsanak. A Reuters 2026-os jelentésében ismertetett elemzés szerint 2025. februárja és decemberre között az ellenzéki politikusok a közmédia fő esti híradójának műsoridejéből kevesebb, mint 5%-ot kaptak, miközben Magyar Péter szinte mindig negatív kontextusban jelent meg. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor nem volt országgyűlési választás, vagyis az aránytalanság nem magyarázható pusztán a választási kampány sajátosságaival. Ez nem egyszerűen szerkesztési kérdés. Azt mutatja, hogy közpénzből fenntartott média nem biztosított arányos nyilvánosságot a politikai versenyzőknek. A közmédia nem működhet a kormány kommunikációs osztályaként. Ezért fontos leszögezni, a közmédia megújítása nem lehet pusztán személycsere vagy új cégnév. A cél az, hogy a függetlenség ne az éppen hivatalban lévő vezetők jó indulatán múljon, hanem világos szabályok, átlátható döntések, szakmai szerkesztőségi autonómia és számon kérhető működés garantálja. Nem akarunk többé kormányzati propagandát, hanem olyan közmédiát szeretnénk, amely egyik politikai oldalnak sem a szócsöve. A Republikon szeptemberi kutatása már egy lényegesen kiegyensúlyozottabb képet talált, a politikusi megszólalások pártpolitikai megoszlása változott. Több független szakértő kapott szót, és a korábbi egyoldalú keretezés visszaszorult. A kutatók joggal figyelmeztetnek arra, hogy az ilyen rövid időből nem lehet mindenre kiterjedő következtetést levonni, de az összehasonlítás így is felvet egy alapvető kérdést. Ha a híradó működése ilyen rövid idő alatt érdemben meg tud változni, akkor miért kellett a magyar embereknek éveken át olyan hírszolgáltatást finanszírozniuk, amelyben a kormánypárt rendszeresen kedvező, ellenfelei pedig kedvezőtlen keretezésben jelentek meg? A korábbi működésről a Republikon intézet összehasonlító vizsgálata is konkrét képet ad. A 2025. szeptember 15 és 21-e közötti héten a politikusi képernyő idő 80%-ában fideszes politikus szerepelt. A Fidesz 48 percnyi képernyő idejéből 39 perc kifejezetten pozitív keretezést kapott, negatív bemutatásra pedig a vizsgált időszakban gyakorlatilag nem került sor. Ezzel szemben a tisztelt a róla szóló ellenzéki megjelenések jelentős részében negatív színben tüntették fel. A választási kampányokban különösen súlyos következménye van annak, ha a közmédia nem kérdez, nem ellenőriz, hanem egyetlen politikai narratívát ismétel. A 2024-es európai parlamenti választás előtt a közmédia hosszú idő után rendezett ugyan listavezetői vitát, de a műsor témáit szűken határozták meg, és a vita körülményei is komoly kritikát váltottak ki. Egy közszolgálati csatornának nem kivételes eseményként kellene lehetőséget adnia a politikai vitára. A választóknak joguk van ahhoz, hogy a közélet meghatározó szereplőitől kérdéseket, érveket és számon kérhető válaszokat halljanak. A legaggasztóbb példa a háborúval kapcsolatos félelemkeltés. A 2026-os kampányban a közmédia a háború borzalmai címmel olyan műsort is sugárzott, amelyben a háborús helyzetről szóló anyagok között ellenőrizetlen Telegram csatornákról származó felvételek is megjelentek, miközben az orosz támadásokra csak szorványosan tértek ki. Ekközben a közéleti kommunikációban, például a budapesti Fidesz Facebook felületén mesterséges intelligenciával előállított háborúval riogató videók is terjedtek. Ezek a tartalmak azt a benyomást kelthették, hogy egy politikai változás automatikusan háborút jelentene Magyarország számára. Ezt különösen súlyossá teszi, hogy a félelemkeltő üzenetek nem állnak meg a politikai viták szintjén. A kampány során gyermekek is kérdeztek arról, valóban háború lesz-e, ha megváltozik a kormány. Egy demokratikus országban elfogadhatatlan, ha a közpénzből működő média ellenőrzött tájékoztatás helyett a társadalom szorongását növeli. A közmédia feladata az, hogy a háborúról is tényszerűen az összefüggéseket bemutatva tudósítson, ne pedig úgy válogasson a képek és történetek között, hogy az egyetlen politikai üzenetet erősítsem. Azt is világosan kell látnunk, hogy az orosz dezinformáció valós európai biztonsági probléma. Az Európai Unió tanácsa 2024-ben is intézkedett olyan szereplőkkel szemben, amelyek az orosz agresszió igazolását szolgáló, manipulált információkat terjesztettek. Ezért különösen fontos, hogy a magyar közmédia ne vegyen át ellenőrizetlen forrásokból származó tartalmakat, és ne erősítsen fel olyan háborús narratívákat, amelyek egybeesnek a Kreml kommunikációs érdekeivel. Ez nem azt jelenti, hogy minden hasonló állítás mögött orosz irányítás állna. Azt jelenti, hogy a közmédiának fokozott felelőssége van a forrás ellenőrzésben, a manipuláció felismerésében és a tények világos elválasztásában a politikai véleményektől. A közmédia hitelességének helyreállítása ezért nem egyszerűen névváltoztatás vagy szervezeti átrendezés kérdése. A szervezeti változások csak akkor érnek valamit, ha valódi szakmai függetlenséggel, átlátható működéssel, elszámoltathatósággal és a politikai szereplők közötti tisztességes megszólalási lehetőséggel párosulnak. A magyar emberek adójából fenntartott intézmény nem szolgálhatja kizárólag egyetlen párt érdekeit. Ezért szavaztuk meg a nyáron a médiatörvény módosítását, és ezért vagyunk ma is itt, hogy egy új és valóban független közmédia létrejöttét tegyük lehetővé, és a működéséhez szükséges társasági jogi feltételeket megteremtsük. A HPR 798. számú javaslat a Magyar Rádió és Televízió zárt körűen működő non-profit részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről szól. A javaslat a korábban elfogadott médiatörvény végrehajtásához kapcsolódik. Az előterjesztés szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap beolvadását követően a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT elnevezése Magyar Rádió és Televízió ZRT-re változik. A társaság pedig a dokumentumban meghatározott jogutódlás rend szerint működik tovább. A társaság alaptőkéje 230 millió forint, tulajdonosa a magyar állam. A HPR 799. számú javaslat a Magyar Távirati Iroda zárt körűen működő non-profit részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szól. Ez nem egy meglévő társaság átnevezését, hanem egy új társaság létrehozását jelenti, amely közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként működik majd. Az alapítója és egyedüli részvényese a magyar állam. Az állam nevében az alapításkor az országgyűlés jár el. Az előterjesztés 5 millió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást határoz meg, amely a társaság alaptőkéjének 100%-át képezi. Mindkét előterjesztés tehát a médiatörvényben meghatározott intézményi változások végrehajtását szolgálja, és az alapító okiratok elfogadására irányul. Az országgyűlés előtt most nem az a kérdés, hogy egyetértünk-e a múlt minden egyes szerkesztői döntésével, hanem az, hogy támogatjuk-e a törvényben elindított intézményi átalakulás következő lépését. A részletek pontos ellenőrzése és a végrehajtás számon kérhetősége természetesen elengedhetetlen. Kérem ezért képviselőtársaimat, hogy támogassák mindkét javaslatot. A cél nem az, hogy az egyik politikai oldal médiáját egy másik politikai oldal médiája váltsa fel. A cél az, hogy végre ne legyen pártmédia. Legyen olyan közmédia, amely a kormányt és az ellenzéket egyaránt kérdezi. A tényeket ellenőrzi, a hibáit kijavítja, és nem félemlíti meg a nézőket, hanem segíti őket a tájékozódásban. A közmédia nem a kormányé, nem az ellenzéké, hanem a magyar embereké. A hitelességet nem lehet egy új cégnévvel elrendelni. Azt következetes, pártatlan munkával kell visszaszerezni. Aki közpénzből tájékoztat, annak nem a hatalmat kell védenie a nyilvánosságtól, hanem a nyilvánosságot kell védenie a hatalom visszaéléseivel szemben. Ezért van szükség valódi szerkesztői függetlenségre, ellenőrizhető működésre és olyan hírszolgáltatásra, amely nem félelmet kelt, nem megbélyegez és nem hallgat el kényelmetlen tényeket. Ehhez kérem az önök támogatását. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Most Németh Balázs Lajos képviselő úr következik, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka, szintén 30 perces időkerettel rendelkezésére. Parancsoljon!
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Tiszás képviselő, hölgy, mármint a kormány képviseletében is, urak az előterjesztők képviseletében. Megmondom önöknek őszintén, hogy nem voltam még itt az országgyűlésben annyira könnyű helyzetben, mint amilyen könnyű helyzetben most vagyok. Nem azért, mert 25 évet dolgoztam a médiában 1997 és 2022 között, és ennek egy jelentős részét a közmédiánál, hanem azért, mert tévénéző, rádióhallgató és MT hírolvasó voltam az elmúlt hónapokban, hetekben és hónapokban, és önök rendkívül sok magas labdát dobtak föl, ezeket a magas labdákat nagyon-nagyon könnyű lesz lecsapni a következő percekben. Azt hiszem, hogy nem bántódik meg, és nem sértem meg, és talán bántódása sem esik Hantosi képviselő úrnak, hogyha azt mondom, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban sikerült egy konstruktív szakmai kapcsolatot kialakítanunk itt az országházban, az országgyűlés működésével és a bizottságok működésével kapcsolatban. De amit most itt műveltek mindketten, és akkor most itt a hölgyet, államtitkárasszonyt kizárom ebből a körből, az rendkívüli módon képmutató, arcpirító, farizeus, ugye? Az önök egyik kedvenc kifejezése, és cinikus volt mindkét hozzászólást hallgatva. Tehát önök beszélnek az elmúlt hetek és hónapok eseményei alapján, hogy eddig minden rossz volt, és minden ezentúl jó lesz. De minden tiszteletem az előterjesztők és azok, akik megírták ezt a javaslatot, de teljesen mindegy, hogy mi van ebben a javaslatban. Teljesen mindegy, hogy mit írtak ezekbe a javaslatokba. Pontosan tudjuk az elmúlt hetek, hónapok alapján, hogy a közmédia addig, amíg Tisza kormány van, nem lesz független, nem lesz pártatlan, nem lesz kiegyensúlyozott. A közmédia addig, amíg a Tisza kormány van, Magyar Péter érdekeit fogja kiszolgálni, a Tisza kormány érdekeit fogja kiszolgálni, és a Tisza kormány, illetve Magyar Péter mögött álló baloldali, liberális, globalista érdekköröket fogja kiszolgálni. És akkor erre mondom a példákat is, látom, hogy államtitkár úr nevetgél ott magában, nyomja meg majd a gombot, és akkor kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye azokról a példákról, eseményekről, bizonyítékokról, amikből egyet-kettőt idehoztam, hogy színesítsem vele a hozzászólásomat. Tehát a közmédia nem lesz független, tárgyalagos, pártatlan, hanem egy baloldali, liberális kört és Magyar Pétert fogja kiszolgálni, úgy, ahhoz ez egyébként egy egypárt rendszerben szokás. Jöjjenek akkor az elmúlt fél évnek a tapasztalatai, kezdjük mondjuk a tegnapi nappal. Ugye? Gender törvény. Önök azt mondják, hogy elfogadtuk itt az országgyűlésben a gyermekvédelmi törvényt, mi ezt azt hiszem, hogy jogosan gender törvénynek nevezzük, és szeretném önöktől megkérdezni, költői kérdés, hogy vajon az MTI, a Magyar Távirati Iroda, az önök szerint most már független magyar hírügynökség, állami hírügynökség beszámolt-e az országgyűlési tudósításban a gender törvénynek a lényegi részéről, beszámolta arról, hogy a gender törvény elfogadásával mostantól nem igaz az a korábban a köznevelési törvényben is bent lévő mondat, hogy az iskolai foglalkozások mostantól nem irányulhatnak a születési nemtől való eltérés, a születési nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésére. Kérdezem önöktől, hogy az MTI tegnap beszámolta erről a nem aprócska és az összes magyar gyermeket, szülőt és nagyszülőt, illetve az egész országot érintő változásról. Természetesen a Tiszás MTI nem számolt be erről a hírről. Pedig ez a gender törvénynek az egyik legfontosabb része. Ugye nem hallgatunk el kényelmetlen tényeket, ezt mondta Hende képviselő úr. Hát az MTI elhallgatta ezt a Magyar Péter számára igencsak kényelmetlen tényt, hogy brüsszeli akaratra, brüsszeli nyomásra, fű alatt, stikában elfogadtatta önökkel, a Tiszás többséggel a gender törvényt, és ezzel beengedte a magyar iskolákba, óvodákba a gender propagandát, a gender lobbit. De erről az MTI nem számolt be, viszont ugye mindig mehetünk nyugatra, ott is vannak liberális, baloldali, önök szerint független sajtótermékek. Természetesen ezek újonganak, ünnepelnek tegnap reggel óta. Már tegnap reggeltől, kora reggeltől beharangozták, hogy végre az LMBTQ korlátozásokat Magyar Péter és a Tiszás többség Magyarországon el fogja törölni, amely korlátozásokat a gonosz Orbán kormány vezetett be és tartott fönt éveken keresztül. De jön Magyar Péter, és azért cserébe, hogy a brüsszeli pénzeket megkapja Magyarország, ez bent van a nyugati cikkekben, nagy hírügynökségek, önök által mértékadónak tartott portálok, médiumok leírták, hogy az a helyzet, hogy a brüsszeli pénzekért cserébe az LMBTQ korlátozásokat feloldja Magyar Péter, és elfogadnak egy ilyen törvényt Magyarországon. Kérdezem, második költői kérdésem, vajon a független állami hírügynökség szemlézte tegnap, vagy akár ma ezeket a nyugati, baloldali, liberális sajtóban megjelenő cikkeket? A helyes válasz az, hogy nem. Miközben a kormányváltás óta és az MTI és a közmédia élére kinevezett új Tiszás vezetés égisze alatt számtalan nyugati sajtóterméket a korábbi kormány és a jelenlegi ellenzék számára kellemetlen ügyekben
5: egyébként álhíreket terjesztő nyugati sajtótermékeket és cikkeket szemlézett az MTI, valamiért azt a hírt, amiről a teljes nyugati sajtó beszámolt az elmúlt másfél napban főoldalon, nagy cikkekben, elemző cikkekben, arról valamiért az MTI nem számolt be, és nem is szemlézte ezeknek a médiumoknak az ilyen irányú cikkeit. A javaslat szerint a közmédia feladata, hogy a nemzet egésze számára pártatlanul, kiegyensúlyozottan, pontosan, gyorsan és megbízhatóan minőségi információkat biztosítson. Hát már csak egy napot kellett visszamennünk az időben, és kiderül, hogy ez már megbukott, hiszen a nemzet egész előtt eltitkolták önök, és eltitkolta a tiszás közmédia, a tiszás hírügynökség azt, még egyszer mondom, nem aprócska változást, hogy mostantól ráeresztik a gender propagandát a gyerekekre. Úgyhogy akkor mondom még tovább, hogy egy picit még lépegetünk hátra az időben, hogy mi a valós helyzet. Amíg Tisza kormány van, addig a miniszterelnök dönti el, hogy ki dolgozhat a közmédiánál, és hogyha valaki nem tetszik a miniszterelnöknek, akkor egy kommentben kirúgja. Ugye? Megvan mindenkinek a nem hinném komment. Aztán a következő tény az elmúlt hetekből, hónapokból. Az új közmédiához kizárólag a baloldali és liberális médiumok propagandistái mehettek oda új munkatársként. Kizárólag baloldali, liberális médiumoktól vettek fel új embereket, ők lesznek majd nyilvánvalóan a független műsoroknak a szerkesztői, előállítói. Eközben politikai alapon, a munkavállalóknak kiküldött levél alapján rendkívül cinikus módon a magatartásuk, a nem megfelelő magatartásuk alapján is ki lehet rúgni embereket. A nem megfelelő magatartás az ott dolgozók véleménye szerint és az elmúlt hónapok tapasztalatai szerint egyértelműen azt jelenti, hogy azokat rugdossák ki, akik nem Tisza szavazók. A nem megfelelő magatartás ma a közmédiában az, hogyha valaki nem Tisza szavazó, és ezeket a nem jó elvtársakat kirúgják, de nem csak úgy simán kirúgják, ugye mondja Hende képviselő úr, hogy végre nem kell rettegniük a közmédia dolgozóinak, nem csak simán kirúgják, hanem megalázzák, és biztonsági őrökkel kísérik ki őket. Ez az új közmédia, ahol nem kell rettegni önök szerint. Bent vannak ebben a buborékban, és nagyon szép a javaslat, meg nagyon szép a, nem tudom, AI által, vagy nem AI által, nem akarok megsérteni senkit, megírt felszólalás, csak nem igaz, ami a felszólalásban benne volt. Mert pontról pontra lehet cáfolni. Nézzük a következőt. Az MTI tudósítója, igen, ez izgalmas dolog, az MTI tudósítója nem hallotta meg szeptember végén, amikor Magyar Péter miniszterelnököt kifütyülték a szociális dolgozók tüntetésén. A béremelésért tüntető szociális dolgozók jól hallható módon kifütyülték a magyar miniszterelnököt, valamiért az MTI tudósítója ezt nem hallotta meg, és nem is szerepel az MTI hírében, de ez még nem elég. A tiszás közmédiának a jellemzéséhez az is hozzátartozik, hogy az M1 híradó tudósításában sincsen benne a Magyar Péternek a kifütyülése, hiszen az M1 híradójának a független szerkesztői sem hallották meg ezek szerint, hogy jól hallható módon kifütyülték a magyar miniszterelnököt egy tüntetésen. Az MTI tudósításából, ugye nem csak a fütyülés nem hallja meg az MTI tudósítója, hanem a tiszás MTI tudósítója azt sem hallja meg, amikor a V4-es találkozón Andrej Babis cseh miniszterelnök a feszengő Magyar Péter mellett állva Orbán Viktor munkáját dicséri. Hogy nem, ez a mondat, ez a bekezdés, ez a része Andrej Babis felszólalásának, amit egy sajtótájékoztatón mondott el, és a világ nagy hírügynökségei hallották, az MTI-nek a tudósítója vagy hallotta, vagy nem hallotta, hallotta és beleírta a hírbe, akkor itt a cenzorok, a tiszás cenzorok Budapesten kihúzták a hírből, vagy pedig pontosan tudta az MTI tudósítója, hogy azt a mondatot nem szabad meghallania a Tisza kormány regnálása alatt, hogy a cseh miniszterelnök Orbán Viktor munkáját dicséri. Levágták az MTI fotójának a széléről Súlyog Tamást. Biztosan emlékeznek. Az is már a Tisza korszak volt. Az egypárt rendszer akkor kezdett épülni, és az önkényrendszer, Magyar Péter nem akart együtt szerepelni a jogállami puccsal eltávolított államfővel, ezért levágták az MTI fotósának képéről, Súlyog Tamást, aki akkor még hivatalban lévő államfő volt. A legszebb kommunista időket idézi, Sztálint emlegették többen azokban a napokban és hetekben, méghozzá jogosan. A baloldali 444 cikkének hatására rúgták ki a közmédia egyik jobboldalinak tartott csatornaigazgatóját. És kikísérték őt is biztonsági őrök, csak azért, hogy biztosan még belerúgjanak egyet és megalázzák. Tehát a baloldali, liberális külföldről finanszírozott 444 nevű portál megírja, hogy neki nem tetszik valakinek az arca a közmédiánál, és 2 vagy 3 órával később biztonsági őrökkel kivezettették az egyébként kiváló szakembert a Kuni Gunda útjai gyártóbázisról. Van még 2-3, mert úgyis van még időm. A Közrádió független riportere, ugye, mondták itt, hogy azokkal a témákkal kell foglalkozni, amelyek érdeklik az embereket, és többé nem kell senkinek félni attól, hogy kérdezhet a miniszterelnöktől. A Közrádiónak a független riportere, miután a független szerkesztők behívták a miniszterelnököt a Kossuth Rádió reggeli műsorába, azokban a napokban, egészen pontosan 4 nappal azután, hogy bevezették önök az 5000 forintos dízeljegyet, és az egész ország önökön nevetett, illetve az intézkedésen, és mindenki, az egész ország a rekordmagas üzemanyag árakkal foglalkozott. Ezekben a napokban, egy hétfő reggeli rádióinterjúban a független riporter nem mert rákérdezni erre a témára a bent lévő miniszterelnöknél. Fél órán keresztül, vagy majdnem fél órán keresztül faggatta a független újságíró a miniszterelnököt, de valahogy a legfontosabb téma, az önök számára kellemetlen téma, az nem került szóba ebben az interjúban. Hogy mondta Hende úr? Nem hallgatják el a kényelmetlen tényeket. Már rá se kérdeznek. Rá se kérdeztek arra, hogy mi a terv azzal, hogy csak 5000 forintos dízeljegyet adnak, és nem segítenek a vállalkozásoknak, a 150 lóerő fölötti dízeleseknek, a benzineseknek, önkormányzatoknak, és még sorolhatnám. Nem mert rákérdezni, vagy megmondták a közmédia riporterének, ismerem a hölgyet, inkább azt gondolom, hogy rákérdezett volna, de megmondták neki, hogy nem kérdezhet rá arra, hogy mi a helyzet az üzemanyag árakkal, mert kényelmetlen a téma. Szórakoztató tartalom, ezt most itt közben írtam föl magamnak, mert Hantosi úr nagyon helyesen szóba hozta, hogy a közszolgálati média valójában nem csak hírműsorokkal foglalkozik és híreket sugároz, hanem szórakoztató tartalmakat is. Hát ajánlom figyelmükbe a Pogány induló koncertet, a megújuló M1-en, annak az előadónak, énekesnek a koncertjét, aki egyébként arról vált híressé, vagy amiatt vált híressé, mert a fellépései rendszeresen a kábítószer fogyasztást propagálja az ott lévő közönség, hallgatóság számára. Lehet még sorolni, de menjünk át a szervezeti részre, illetve olyan szempontból a szervezeti részre, hogy beszéljünk azért néhány percet a függetlennek csúfolt közmédia testületről, illetve a függetlennek csúfolt média tanácsról. És akkor itt megint van egy közös meccés pontunk Hantosi képviselő úrral, hiszen én is tagja lehettem annak az eseti bizottságnak, amelyik meghallgatta a média tanács elnöki posztjára jelentkező pályázókat. Ott volt Hantosi képviselő úr is, mint az eseti bizottság elnöke, így ő is pontosan tudja, és én is pontosan tudom, hogy a szakmai szervezetek, az ön által is említett média szakmai szervezetek, akiknek fölírtam valahogy, hogy fogalmazott pontosan, végre meghallják a hangjukat, a szakma hangja meghallgatásra talált, ugye? Meghallgatásra talált a szakma hangja, 5 darab képviselője volt ott a média szakmai szervezeteknek, 5-ből 5-en a leginkább szakmainak mondható jelöltnek a megválasztását támogatták, 5-ből 2 támogatott egy másik jelöltet, végül a pontozásos rendszer révén, Szabadi képviselő úr is tagja volt az eseti bizottságnak, ez titkos pontozási rendszernek az eredményeként végül az lett a befutó és a média tanácsnak az elnöke, akit politikai elfogultsága miatt a szakmai szervezetek nem támogattak többségében, még fel is szólaltak az eseti bizottság ülésén, nem támogatták, hogy ő legyen a média tanácsnak az elnöke. 5-ből 5-en támogattak egy kiváló szakmai jelöltet, 5-ből 2-en mondták azt, hogy alkalmas lehet, de politikailag elfogult a későbbi befutó. És ön azt meri mondani itt az országgyűlés plenáris termében, hogy végre meghallgatják a szakma hangját, és végre egy soha nem látott független, pártatlan szakmai kiválasztás végén derült ki, hogy ki lesz a média tanácsnak az elnöke. Arcspiritú és képmutató. Ráadásul, ha már itt vagyunk, a média tanácsnak továbbra sincsenek ellenzéki tagjai, hiszen Magyar Péter, az önkény úr maga akarja megmondani, hogy az ellenzék kit jelölhet egy szakmai szervezetbe, egy függetlenek mondott szakmai szervezetbe. És hogyha az önkény úr úgy gondolja, hogy fölbosszantja magát itt, az országgyűlés termében a szavazás előtt 3,5 perccel, akkor hiába van meg a frakciók közötti megállapodás és megegyezés, akkor átvariálja a szavazást, akár még annak az árán is, hogy bolondot űz olyan nem rutinos képviselő hölgyekből, akik nem tudják, hogy igen gombot vagy nemet kell nyomniuk, és igent nyomnak, aztán a szomszédjuk megnyomja helyettük a nemet. Ez volt a lelkiismeret szavazás a média tanács tagjairól szóló választáson. Nézzék meg a videókat, kiváló Facebook oldalon van, Forstöfer Ágnes házelnök asszony is hirdeti. Nézzék meg a videókat, hogy hogy viselte Rost Andrea képviselőasszony a média tanács tagjairól szóló szavazást, majdnem rosszul lett szegény, és hogy viselte Radnai Márk, akiből gúnyt űzött Magyar Péter, és a legközelebbi bizalmasait árult el annál a szavazásnál, majd tegnap megismételték ezt az alávaló borzalmat, és megint nemmel szavaztak is, még csak lelkiismereti alapon, megint véletlenül mindannyian lelkiismereti alapon úgy szavaztak, hogy Magyar Péter megkívánta a média tanácsba jelölt ellenzéki tagokra. Azokra az ellenzéki tagokra, akikről frakciók közötti megállapodás volt, ráadásul a Hantosi képviselő úr által megírt törvény értelmében az ellenzéki frakciók jelölhetnek tagokat a média tanácsba. De nem szavazták meg. És akkor nézzük meg a független közmédia testületet. A független közmédia testületben, ha már itt előkerült az orosz barátság vagy elfogultság, hát beszavaztak egy KGB ügynököt. A Szabó nevezetű bizottsági tag vagy testületi tag, egy Szabó György, ő egy volt KGB ügynök. Kiszes volt, aztán pedig a szovjet kapcsolatok révén KGB ügynökként tevékenykedett a pártállami rendszerben. Ez az önök szerint független közmédia testület, majd nagyon helyesen mondta Hantosi képviselő úr, hogy a független közmédia testület tegnap kiírta az új rádió és televízió non-profit ZRT vezérigazgatói posztjára szóló pályázatot, csak az a nagy helyzet, hogy én tudom, és mindenki tudja a szakmán belül, hogy ki fogja megnyerni ezt a pályázatot. Nem mondom el most itt önöknek a nevet, de egy borítékban szívesen odaadom Hantosi úrnak, pontosan tudja mindenki, hiszen hónapok óta készül rá és egyeztet önökkel, pontosan tudja mindenki, hogy ki lesz a rádió és televízió non-profit ZRT-nek a vezérigazgatója. Le fogom itt írni a nevet, és oda fogom adni önnek a vita után. Mindenki tudja a szakmán belül, hogy ki lesz ennek a pályázatnak a befutója. Talán annyi még egy friss élménybeszámoló, amit a napokban hallottam a közmédiánál, egészen pontosan a közszolgálati tévénél, az M1-nél, meg az MT-nél dolgozó szerkesztő riporterektől, hogy természetesen, hiszen egy egypártrendszerben mit is várhatna az ember, tiszás cenzorok felügyelik, hogy milyen riportok mennek le a híradóban, és tiszás cenzorok felügyelik és nézik, hogy milyen hírek jelennek meg az MT-ben. És lehet, hogy ön most így néz, de a tiszás cenzor az, aki kihúzza, hogy nem lehet bemutatni a Magyar Pétert kifütyülő szociális dolgozókat, és a tiszás cenzor az, aki kihúzza, hogy nem számolhat be az MTI tárgyilagosan függetlenül a gender törvény elfogadásáról. Az összegzés előtt még amiket itt fölírtam, és talán ebben a hozzászólásban is reagálnék egy-két dologra, több független szakértő kapott szót, Hende képviselő úr. Tudja, hogy kiket soroltak a független szakértők közé abban az elemzésben? Például Horn Gábort és Magyar Bálintot. Behúzták a strigulát, hogy ők független szakértők. Horn Gábor mennyire független? Magyar Bálint mennyire független? Így én is tudok statisztikát hamisítani. Független lesz mindenki. Horn Gábor is független, Magyar Bálint is független, meg az összes olyan, aki a Tisza-szigeteknek az előadásaira járt az elmúlt két évben, és tolta a Tiszának a kampányát és a szekerét. Kérdéseket lehessen föltenni, kiváló, és még egyszer ismétlem, hogy nem lehetett rákérdezni a Kossuth Rádióban az üzemanyag áremelkedésre, de beszélgethetnek a norvég közmédiával is, hogy ők tehettek-e fel kérdéseket. Azt mondják mindketten, hogy háborús riogatás. Könyvfakasztóak voltak Hantosi képviselő azok a képek a remegő gyerekekről, meg a remegő nyugdíjasokról. De önök is látják, hogy mi történik Európában. Háborús veszély van, vagy nincsen háborús veszély? Ha most bekapcsolja a rádiót és a tévét, akkor mit lát? Nem azt látja, hogy háború van a szomszédban? Ugyanezt látta az eddigi tudósításokban is. Hogyha valaki, valamelyik médium nem azzal a hírrel kezdi ezekben a napokban, hogy nincs a főhírek között ezekben a napokban Európában, hogy háborús veszély van, akkor az hazudik, és eltagadja, és elhazudja a háborút és a háborús veszélyt, és az Európa szomszédságában zajló háború. De egyébként, hogyha bekapcsolják a francia tévét, az osztrák tévét, a német tévét, akkor azt fogják látni, hogy mindannyian és mindenhol a háborús tudósításokkal és a háborúnak az európai gazdaságra, az európai emberekre gyakorolt hatásával kezdik a híradásokat, hiszen ez a valóság, ez van körülöttünk. Azt hiszem, hogy ebben a körben ennyit szerettem volna elmondani, nem írtam föl magamnak mást. Arra még hadd reagáljak, azt is nagyon helyesen mondta Hantosi képviselő úr, hogy ez a Tiszának egy fontos kampányígérete volt, hogy függetlenné teszik a közmédiát. Igen, ez egy ugyanolyan hazug, hamis kampányígéret volt, mint amilyen az összes többi kampányígéret, ami elhangzott a választások előtti hónapokban. Azt ígérte Magyar Péter, hogy független lesz a közmédia, bemutattam az elmúlt 20 percben, hogy milyen a Tiszás közmédia. Bármit mondhatunk róla, csak azt nem, hogy független. Azt ígérte Magyar Péter, hogy adócsökkentés lesz, az is kampányhazugság volt, adóemelkedés van, kataduplázás van. Azt ígérte Magyar Péter, hogy védett ár lesz, sőt 480-as üzemanyag ár lesz, 710 a dízel, 645 a benzin, bohóckodnak a dízeljeggyel, meg bohóckodnak a 25 forintos adó jóváírással, jövedéki adó jóváírással. Ugyanolyan kampányhazugság volt a független közmédia, mint amilyen a dupla családi pótlék, a 700 ezer családnak járó iskolatámogatás és a működő meg emberséges Magyarország, és akkor még sorolhatnám. De ha már médiáról van szó, akkor még egy, mert látom, hogy többen figyelnek, és ez nagyon megtisztelő, és bocsánat, hogyha hosszú voltam. Nézzék meg, ha már emberséges Magyarország, nézzék meg, hogy sajtófőnöknek kit vett maga mellé Kapitány István. Nézzék meg, kit vett maga mellé Kapitány István sajtófőnöknek. Egy RTL-es szerkesztő riporter úr, az a fiatalember, vagy lehet, hogy már nem is olyan fiatal, aki egyébként lazán, nyilvánosan férgezett engem a választások előtt. Ez az önöknek az emberséges Magyarországa, ahol sajtófőnök lehet az egyik legfontosabb tárcánál, egy olyan ember, aki nyilvánosan férgezni szokott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogyha van valami, akkor nyilvánvalóan a képviselőtársakkal együtt reagálunk majd rá.
1: Most megadom a szót dr. Máté Zsuzsa képviselőasszonynak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 30 perces időkerettel rendelkezésére. Parancsoljon.
6: Köszönöm szépen, igyekszem nem ilyen hosszan terhelni önöket, nagyon sok minden elhangzott már, nagyon sok tényt meghallgathattunk. És én is először azzal kezdeném talán itt Hantosi képviselőtársunknak a felszólalására reagálva, hogy azért nem ennyire fekete-fehér a történet, hogy ki hogyan élte meg itt az elmúlt időszaknak a közmédiában nyújtott, vagy közmédia teljesítményét. Hát nekem hozzám többen odajöttek, hogy az egyébként 1987 óta létező vasárnapi újságot miért nem tudták meghallgatni, hogy miért fordulhatott elő az, hogy miközben itt a parlamentben hihetetlen krízisekről, ugye a hőkupola okozta, a paksi leállás kríziseiről volt szó, gyakorlatilag, hogyha valaki bekapcsolta otthon a Kossuth rádiót, akkor nagyszerű színművészek előadásában rádiójátékokat hallgathattunk, ellenben semmilyen olyan érdemi tájékoztatást a lakosság nem kapott, hogy mégis mit kéne csinálni, gyakorlatilag az információt oda, vagy az információ forrásként a miniszterelnök Facebook oldala van ma Magyarországon megjelölve. Ez szerintem alapjaiban kérdőjelezi meg az egész történetet. És én is mindenképpen óvainteném itt a tisztelt házat, hogy a háborút azt most már valami olyanféle ilyen illetlen szóként tekintsük itt kimondani, mintha ez nem létezne. Tehát ez a valóságtagadásnak ez egy olyan szintjére fogja eljutatni, itt a sokféle, hogy mondjam, egészen nevetséges jelenetet produkáló országgyűlést, ami kritikusan érinti Magyarországot. Én nagyon szívesen meghallgatnám azt, hogy miniszterelnök úr, ugye mindig gúnyolódtak azon, hogy péntekenként Orbán Viktor miniszterelnök tartott, vagy nem minden egyes pénteken, de voltak ugye ilyen világmegfejtő beszédei, vagy beszélgetései reggelente. Hát én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egyébként Magyar Péter mit gondol miniszterelnökként, vagy akár Orbán Anita külügyminiszterként arról, hogy mi történik körülöttünk a világban. Ugyanis az eszkaláció, háborús eszkalációnak a veszélye, ezt nem én mondom, kapcsoljanak valóban bármelyik nyugati sajtóorgánumra, Euronews-ra, bárhova, bárhova. Elhangzik az, hogy soha nem volt ilyen nagy kockázata annak, hogy Európa háborúba sodródik. Hogyha megnézik azt, hogy milyen beruházások vannak, hogyan fog alakulni az Európai Unió költségvetése, az egy háborús költségvetés, és gyakorlatilag kondicionálják az embereket arra, hogy egy ilyen válságban mit kell csinálni, milyen tartalékaik legyenek otthon. Tehát ezt eltagadni ma Magyarországon a parlamentben, hogy ez a veszély, ez létezik, ez egyszerűen abszurd. És igen, a gender kérdés azért itt volt miniszterelnök úrnak egy elkottyantott megjegyzése pont a Kossuth Rádióban, hogy ez gyakorlatilag ez a tegnap meghozott törvény, ez az Európai Bíróság ítéletének a végrehajtása, ez pont talán alelnök asszony is említette a megelőző felszólalásában. De akkor térjünk rá itt magára erre a két határozati javaslatra, ugye ezt látjuk, hogy tényleg ugye megy tovább a megkezdett átalakítása a közszolgálati médiának, ugye a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-ből most ugye elkezdődik a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve az MTI-nek a külön választása. Abban egyetértünk, hogy ez nem pusztán egy névváltoztatás, hiszen itt jelentős vagyon, szerződésállomány, vezetői jogkörök és munkavállalói életpályáknak a sorsa az, ami napirenden lesz. Abban is egyetérthetünk, hogy a pontos, hiteles tájékoztatás, az átlátható gazdálkodás és a szakmai függetlenség az fontos, támogatandó követelmények. Önmagukban azonban nem indokolnák a jelenlegi intézményrendszernek az átalakítását. Ezek a változtatások ugyanis egyszerre érintik a közpénzek felhasználását, a nemzeti hírszolgáltatás működését és az intézményi ellenőrzést. Éppen ezért az előterjesztőknek valamiféle ellenőrizhető érvekkel kellene alátámasztani azt, hogy mi szükség erre a kettébontásra. Ugye a jelenlegi rendszernek a kialakulásának az okait, azt nem érthetjük meg, és egy nagyon picit hadd lépjek vissza az időben, nem mennék vissza a római birodalomig, mint az megelőző javaslatoknak a tárgyalásánál, de a rendszerváltás utáni média viszonyoknak az ismerete azért az mégiscsak fontos. Ugye a 90-es éveknek az elején nem tiszta lappal indult a magyar sajtó. A megyei napilapoknak a jelentős részét az egykori állampárthoz kötődő struktúrákból nyugati kiadók, köztük ugye például az Axel Springer érdekeltségei vették át. Az országos napilappiacon 1991-ben a külföldi tulajdon aránya a korabeli kutatások szerint 71% volt. Számos szerkesztőségben fennmaradt a korábbi szocialista személyi és szakmai folytonosság, és természetesen ez nem jelentette azt, hogy mindegyik külföldi tulajdoni lap azonos politikai álláspontot képviselt volna, de azt igen, hogy a nyilvánosság új piacán nagyon eltérő tőkeerővel és intézményi háttérrel rendelkeztek a szereplők. A korabeli lapprivatizáció vitájának egyik tétje éppen az volt, hogy ki rendelkezik a már kiépült országos és megyei terjesztési hálózatokkal, ki örökli a lapcímeket és a hirdetési piacot. Új szereplőként ezekkel szemben megjelenni jelentős tőke nélkül rendkívül nehéz volt. Az Antal kormány idején kirobbant médiaháború is jelezte, hogy milyen nehézségekbe ütközött a közszolgálati intézmények átalakítása. Hankis Elemér és Gombár Csaba kinevezése az 1990-es politikai megállapodásokhoz kapcsolódott, később pedig a vezetői jogkörök körüli viták alkotmányjogi konfliktussá váltak. A tanulság nem az, hogy a jogi garanciák fölöslegesek. Éppen ellenkezőleg, a szervezeti szabályoknak világosan kell rendezniük a felelősséget, ugyanis a formális függetlenség önmagában nem oldja meg a működés és az elszámoltathatóság problémáit. A Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Duna Televízió és a Magyar Távirati Iroda hosszú ideig külön irányítási és gazdálkodási struktúrában működött. Ez párhuzamos jogi, pénzügyi, műszaki feladatokat, külön döntési központokat és gyakran teljesen fölösleges és költséges koordinációt jelentett. A 2010 után megkezdett integráció, majd a 2015-ös médiaszolgáltatói egységesítés egyik célja az éppen ezeknek a párhuzamosságoknak a csökkentése volt. Közös háttérre épülhetett a rádiós, televíziós és hírügynökségi tartalom előállítás, miközben megmaradhattak az egyes műfajok eltérő szakmai követelményei. A korábbi intézmények közötti versengés nem ritkán ugyanazokért a gyártási jogokért, műszaki megoldásokért és pénzügyi forrásokért zajlott. Az ilyen párhuzamosságok árát végső soron a közpénzből finanszírozott rendszer viselte, és a nézők, hallgatók számára ebből nem feltétlenül származott többletérték. A korábbi közmédia gazdálkodási problémáira jó példa a Kunigunda úti televíziós székház története. Az épületet ugyanis nem az állam építette saját tulajdonába, hanem egy magánbefektető beruházásában készült el, majd a Magyar Televízió hosszú távú bérleti szerződés keretében használta. A 2007-ben életbe lépett konstrukció rendkívül költségesnek bizonyult, az állami számvevőszék kifogásolta annak előnytelen feltételeit. A helyzet rendezése érdekében az MTVA 2011-ben nettó 22 milliárd forintért kezdődött,

és kulturális értékeket bemutató műsoroknak, a vidéki és határon túli közösségeket szolgáló tartalmaknak szintén erős intézményi háttérre van szükségük. E kapacitás jelentőségét nem lehet pusztán az igazgatóságok vagy az adminisztratív egységek számával mérni. A közösen finanszírozott tudósítói hálózat, a műsorkészítés technikai háttere és az archívum együtt olyan erőforrást jelent, amelyet önálló, kisebb szervezetekben költséges lehet fenntartani. Ez az összehangolt szakmai és technikai kapacitás a magyar közmédia vitán felülálló értéke, amelynek működését és jövőjét a mostani átalakítás követően, illetve ennek során is meg kellene óvni. Éppen ezért indokolt feltenni azt a kérdést, hogy milyen konkrét működési hiba teszi szükségessé az MTI ismételt elkülönítését. A gyorsaság, a pontosság, a szerkesztői autonómia, a hírügynökségi munka alapfeltétel, de a szakmai önállóság nem azonos az önálló részvénytársasági formával. Egy integrált intézményben is meghatározhatók a szerkesztői döntések védett hatáskörei. Az előterjesztőknek ezért azt kellene bizonyítaniuk, hogy a különválasztás többletelőnyei meghaladják az új szervezet működtetésének terheit. Az MTI alaptőkéjét ugye 5 millió forintban állapítja meg a H/799-es számú javaslat. Természetesen ez nem a tényleges működési költség. Ugye itt új vezérigazgató, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, önálló beszámolási kötelezettség, további vezetési és ellenőrzési feladatokat jelent, és joggal merül fel az a kérdés, hogy valóban a közszolgálati működés hatékonyabbá tétele indokolja ezt az átalakítást, vagy annak hátterében esetleg újabb igazgatói székek, felügyelőbizottsági helyek és irányítási pozíciók létrehozásának a szándéka húzódhat meg. A vagyonelosztás kérdése az még ennél is kézzelfoghatóbb kérdés. Ugye a javaslat az MTI bejegyzése után 60 napon belül egy vagyonelosztási bizottság létrehozását írja elő, és a független közmédia testületre bízza ezeket a döntéseket. Itt felmerül kérdésként, hogy mi lesz a közösen használt adatbázisokkal, archívumokkal, informatikai rendszerekkel, eszközökkel és szerződésekkel. Ki felel egy esetleges átmeneti fennakadásért? Különösen kényes a hírügynökségi adatok, fotók és archívanyagok felhasználásai jogainak kérdése. A pontos felelősségi határok hiánya nem egyszerű adminisztratív kellemetlenség, hanem a tartalomszolgáltatás biztonságát és az elszámoltathatóságot is érinti. A független közmédia testület ennek a tervezett rendszernek az egyik meghatározó szereplője. Tulajdonosi jogokat gyakorolna, vezérigazgatókat választana, felügyelőbizottsági tagokról és vagyonkezelői kérdésekről döntene. Igaz, hogy a javaslat tiltja az egyedi szerkesztői döntések befolyásolását. Ám a személyi kinevezések, a költségvetés és az erőforrások elosztása akkor is érdemi hatalmat jelent, hogyha a testület közvetlenül nem szólhat bele egy műsor tartalmába. Ezért a függetlenségnek nem a testület nevében, hanem az összetételében és a döntéseinek az ellenőrizhetőségében kellene megmutatkozni. A közvetett befolyás ráadásul nem feltétlenül nyílt itasításokban jelenik meg. Ugye a költségvetési keretek, a vezetői megbízások és a szervezeti átalakítások együttesen meghatározhatják, hogy mely szerkesztőségek milyen mozgástérrel dolgozhatnak. Ezekhez ezért világos összeférhetetlenségi és nyilvánossági szabályok szükségesek. A megalakulás körüli események tekintetében különösen figyelemre méltó az, hogy a 9 tagúra tervezett testület 3 helyét az ellenzéki jelöltek számára tartották fent. A tiszás többség azonban a művelődési bizottságban nem támogatta a Fidesz által jelölt Siklósi Beatrixot, a KDNP által jelölt Marti Zoltánt és a Mi Hazánk által jelölt Mojs Zoltánt, ráadásul egészen méltatlan jelzőkkel illetve őket. A parlament így 6 tagot választott meg, az ellenzéki jelöltek ebből kimaradtak. Egyetlen személy megválasztása sem automatikus, de hogy a teljes ellenzéki jelölti kör távol maradásáról beszéljünk, az nagyon súlyos kérdéseket vet fel. A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk országos listájára 2026-ban 2.816.709 szavazat érkezett. Ez nem ruház fel egyetlen jelöltet sem feltétlen megválasztási joggal, ugyanakkor a választópolgárok ilyen jelentős körének képviselet

0: emellett, illetve annak hiányában a testületi egyensúly nem intézhető el azzal, hogy egyszerűen betöltetlen helyekről tudomást sem veszünk. Az előterjesztett rendszernek tehát választ kell arra adnia, hogy milyen intézményi garanciák védik a másként gondolkodók részvételét és a személyi döntések tisztességét. A másik az Európai Uniós összefüggés, ez sem hagyható figyelmen kívül. Ugye emlékezhetünk arra, hogy 2010 után a magyar médiatörvényt milyen heves politikai támadások érték Brüsszelből. Az akkori Orbán kormány következetesen visszautasította a Magyarország demokratikus elkötelezettségét megkérdőjelező vádakat, és nyíltan felvetette a kettős mérce problémáját. A kérdés ma is ugyanaz. Valóban azonos követelményeket támasztanak minden tagállammal és minden politikai szereplővel szemben? A 2026-os jogállamisági jelentés előre lépésként értékelte a közmédia független irányítását célzó változásokat, miközben az új független közmédia testületből valamennyi ellenzéki jelölt kimaradt. Hogyan lehetséges ez? Tisztelt Országgyűlés, a szerkesztői autonómia próbája a mindennapi munkáltatói gyakorlat. És itt én is szeretném idehozni Gulyás István esetét, akit az M5 korábbi csatorna igazgatójaként egy kormánypárti orgánumnak a cikke alapján távolították el. Az Ez itt a kérdés című műsort levették a képernyőről, mentesítették Gulyás Istvánt a munkavégzés alól, majd ugye biztonsági őrök kísérték ki az épületből. Határozottan szeretnék itt is kiállni Gulyás István mellett, és elfogadhatatlannak tartom azt, hogy egy több évtizedes szakmai múlttal rendelkező csatorna igazgatót ilyen körülmények között el lehessen távolítani a közmédiából. És mindez kísértetiesen emlékeztet a 2023. decemberi lengyelországi eseményekre, amikor a Tusk kormány, a miniszterelnök úr példaképeként megjelölt Donald Tusk kormánya, a közmédia függetlenségének helyreállítására hivatkozva leváltotta annak vezetőit, illetve a lengyel közszolgálati hírcsatorna adása is megszűnt. Az eljárás még a sajtószabadságért fellépő nemzetközi szervezetek részéről is aggályokat váltott ki. Önöktől ezért azt kérdezem, hogy hogyan kívánják garantálni a szerkesztői függetlenséget, ha már az átalakítás során is ilyen súlyos kérdések merülnek fel, és itt visszautalok a megelőző felszólalóra. Épp ezért ugye a határozati javaslatoknak az elfogadása előtt egy részletes, nyilvános pénzügyi és szervezeti hatásvizsgálatra is nagyon számítanánk, hiszen a vagyon és a szerződések átadására vonatkozó végrehajtási terv, a munkavállalók jogait védő szabályok és a testület ténylegesen kiegyensúlyozott ellenőrzésének a biztosítékai, azok nem garantáltak ezek szerint. Úgyhogy a kereszténydemokrata néppárt részéről a két határozati javaslatot ebben a formában nem támogatjuk, ugyanakkor együttműködünk abban, hogyha a továbbiakban ezek cizellálásra kerülnek. És itt szintén Hantosi képviselő úrnak egy idézetet hozott ide, és akkor hadd emeljem ide én is a végén József Attilától a Thomas Mann üdvözléséből az igazat mond, ne csak a valódit idézetet, és köszönöm szépen a figyelmet.
1: Most Szabad István képviselő úr következik a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka, szintén 30 perccel rendelkezésére, és a felszólalását a pulpitusról mondja el. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház! Tisztelt képviselőtársak, engedjék meg, hogy először egy személyes felütéssel kezdjem a beszédemet, hogy mit jelent számomra a függetlenség. Én 2003-tól 2019-ig működtettem egy helyi televíziót saját magánvállalkozásban, és egyetlen egy forint közpénzt nem használt fel a szerkesztőségünk, és tettük mindezt azért, hogy soha senki ne utasíthasson, vagy várjon el tőlünk bármit is, hanem a magunk szakmai elhivatottságából és képességéből eredően szolgáljuk a közösséget. Tehát ha valaki, akkor én 16 éven keresztül megtapasztaltam, milyen függetlennek lenni, annak pozitív és negatív hátrányaival is, hiszen a saját bőrünkön éreztük, hogy milyen az, amikor nem kapunk könnyen pénzt, de a pénznek mindig ára van. Én ezt a kollégáimon keresztül az egész országban tapasztaltam, hogy mit összeszenvedtek azért, mert mondjuk valahonnan kaptak pénzt. Tehát ezzel a tapasztalattal én nagyon is át tudom érezni, hogy milyen a függetlenség, és egy picit aggódom már, üdvözlöm, és a Mi Hazánk mozgalom üdvözli azt, hogy valóban legyen egy olyan közmédia működés, illetve valóban úgy működjön Magyarországon a média, hogy az mindenki javát szolgálja, és mindenki örömét tudja szolgálni, és hozzon számára szebb pillanatokat a mindennapi életben, és élményeket tudjon nekik szerezni. Viszont, ha már vannak baljós jelek, ami azt mutatja, hogy bizonyos esetekben mégis bizonyos szubjektív elképzelések alapján nem minden teljesül, ahogy elképzeltük, akkor azért ez aggodalomra ad okot. Nem akarok előre futni, de mondjuk a közmédia új vezérigazgatói pályázatát úgy írta ki a Független Közmédia Testület, hogy azért mégiscsak hiányzik az a három ellenzéki jelölt, illetve tag. Tehát nem, ez már egy apró jel, ami nem biztos, hogy azt az áhítatott függetlenséget fogja hozni, amit azért úgy sokan belegondolunk ebbe az egészbe. Ugye nyilván a médiatörvény módosításával két fő közszolgálati médiacég jön létre, ahogy már hallhattuk, a műsor szolgáltatási feladatokat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, a hírügynökségi feladatokat pedig az MTI Nonprofit ZRT látja el. Ugye nyilván az előttünk fekvő két határozati javaslat a médiacégek szervezeti, tulajdonosi és gazdálkodási kereteit rögzíti. A szabályozás célja pedig a közszolgálati média szerkesztői és szakmai függetlenségének, finanszírozásának kiszámíthatósága, valamint gazdálkodási átláthatóságának biztosítása. Ezek mind-mind támogatható, sőt, vágyva várt célok, de vajon eljutunk-e oda? A társaságok tulajdonosi jogait ugye a Független Közmédia Testület gyakorolja. A testület főbb feladatai közé tartozik a vezérigazgató kiválasztása, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, a könyvvizsgáló megbízása, az éves pénzügyi terv fő összegének és a nagyobb szerződéseknek a jóváhagyása, valamint a gazdálkodás ellenőrzése. Az MTV a közszolgálati feladatok ellátásához szükséges vagyona és a jogszabályban meghatározott költségvetési forrásai térítésmentesen az MRT-hez kerülnek, amelynek az MTI működéséhez szükséges feltételeket az átmeneti időszakban biztosítani is kell. A közszolgálati feladatok működési finanszírozásáról az állam gondoskodna, hiányoljuk azonban, hogy a javaslat nem tartalmazza az átadásra kerülő vagyon és kötelezettségek értékét, a jogutódlással érintett munkavállalók létszámát, illetve az átalakulás várható költségeit. Tehát ilyen részletgazdag információk azért nem állnak a rendelkezésre. Tisztelettel kérem az előterjesztőt, ha ebben kapcsolatban, vagy ezzel kapcsolatban is kaphatunk majd tájékoztatást, azt megköszönjük. A vagyonelemek felosztásáról a Vagyonelosztási Bizottság javaslata alapján a testület dönt. Amíg azonban a médiatörvény az MTI megalakulását követő 60 napon belül a vagyonfelosztási javaslat elkészítését követeli meg, addig a HPR 799-es számú határozati javaslat 23. pontja 60 napon belül mindössze a Vagyonelosztási Bizottság létrehozását írja elő. Ezért az ellentmondás feloldását lehet, hogy érdemes lenne majd megoldani, hiszen itt azért van egy kis hiányosság ezen a területen. De kifogásoljuk azt is, hogy ugyanezen a határozati javaslat 13. pontja forgalomképtelen részvényt ír elő. Ugyanakkor az alapítókirat 13/2-es pontja értelmében a részesedés az országgyűlés előzetes határozatával átruházható. Kérdezem én, hogy a tisztelt előterjesztőt, hogy a forgalomképtelen részvények esetében indokolt-e az országgyűlés előzetes határozata? Lehet, hogy igen, de azért ezt szeretném, hogyha erre kaphatnánk egy választ. Az előterjesztés szerint a közmédia átmeneti vezérigazgatójának, ugye dr. Horváth P. Andrásnak a megbízatása az új vezérigazgató pályázati kiválasztásáig tart, ami most már ugye el is kezdődött. A javaslatból azonban nem derül ki a pályázat kiírásának konkrét ütemezése. Emellett az MRT-nél a vezérigazgató helyettesek számára nézve nincs meghatározva az MT javaslatban szereplő kétfős felső korlát. Szintén kérdezem az előterjesztőt, hogy ez szándékos, hogy bármennyi vezérigazgató helyettes ki lehessen majd nevezni, vagy egyszerűen csak mondjuk elkerült a figyelmüket. A javaslat alapján a szerkesztői függetlenséget garantálja, hogy a testület nem határozhatja meg a műsorok tartalmát, és nem befolyásolhat egyedi szerkesztő döntéseket. Álláspontunk szerint azonban függetlenség hitelessége már a tulajdonosi testület jelenlegi összetétele miatt is kérdésessé vált, és ahogy kezdtem a beszédemet is, azzal, hogy jelen pillanatban úgy működik, mert működhet, mert megvan a többsége, de úgy működhet a független közmédia testület, hogy nincs egyetlen egy ellenzéki tagja sem, az azért hát különös kérdéseket merít fel. Ugye a 9 testületi helyből 6 van eddig betöltve a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeivel, és a Művelődési Bizottság sajnos kétszer is elutasította az ellenzéki jelölteket. Ha a tulajdonosi döntések tartósan ellenzéki részvétel nélkül születnek, a függetlenség intézményi ígérete politikailag nehezen lesz hiteles, ráadásul az ellenzéknek, bocsánat a frajdi szólásért, de hát nyilván lehet, hogy az ellenzék sokak számára ellenséget jelent, úgyhogy nem véletlen esetleg az elszólásom. Ha van az ellenzéknek lehetősége delegálni, akkor hol van az a politikai korrektség, hogy mondjuk a kormánypárt dönti el, hogy az ellenzék kit jelölhet. Tehát azért itt ezen csak úgy tisztelt képviselőtársaimat próbálom egy kis gondolkodásra bírni, hogy ez vajon helyese. Nyilván nem akarok most mondani olyan országokat, ahol ez természetes, de hát az, mi nem olyan országban szeretnénk élni. Tisztelt országgyűlés! A Mi Hazánk véleménye szerint a közmédia megújítása nem lehet és nem vezethet újabb politikai személycserék rendszeréhez, hiszen nem ezt jelenteni a függetlenség. Hogy volt egy rendszer, amiben egyébként a Mi Hazánk mozgalom tökéletesen megtapasztalta, hogy milyen, amikor elhallgatják, milyen, amikor nem beszélnek róluk, milyen, hogyha levegőnek nézik őket, milyen az, amikor, mintha mi nem is lettünk volna. Politikai, tehát parlamenti pártként előfordult az elmúlt ciklusban is, hogy van olyan működő országos csatorna Magyarországon, aki 0%-ban számolt be a Mi Hazánk mozgalomról. Tehát ha valaki, akkor mi erről nagyon sokat tudnánk beszélni. Tehát pártpolitikai befolyástól mentes működésre lenne szükség, csak a kérdés, vagy akár költői kérdésként is, vajon ez megvalósulhat-e. Súlyos problémát jelent, hogy miniszterelnök úr, ahogy már tapasztaltuk, nem akarom külön hangsúlyozni, de különös egy-egy Facebook bejegyzésében üzen, és annak alapján történnek bizonyos intézkedések. Hát szerintem azért nem ilyen jövőt szánunk senki számára, magunk számára meg pláne nem. Az előterjesztés szerint az MTI feladata a hazai és külföldi események tényszerű bemutatása, a pártok és közintézmények tevékenységéről történő tájékoztatás, valamint határon túli magyarság és a hazai nemzetiségek életéről szóló rendszeres tájékoztatás. Ennek ellenére a kárpátaljai magyar tudósítók a magyarországi közmédia számára jelenleg csak kulturális témájú híreket továbbíthatnak. Elhallgatják azt, hogy a kárpátaljai magyarságot milyen problémák tükrözik, akár éhínség, kényszersorozások, vagy akár Ukrajnát rendszer szintű korrupciós esetekben sem küldhetnek mondjuk híradó vagy híradás anyagot, mert az nem kerül be a közmédiába. De a Tisza tavaszi áradata a köztévé egyik legnépszerűbb műsorát, a történelmi hazánkat bemutató hazajáró sorozatot is elmosta. Csupán azért, mert az egyik adásában egy civil megszólaló tényszerűen elmondta, hogy az adott település milyen lett. Hát nem véletlenül mondtam azt, hogy én büszke vagyok arra, hogy 16 évig úgy működtettem egy szerkesztőséget, hogy senki nem mondta meg, hogy mit adhatok le a televíziós csatornámon. Összességében, bár az előterjesztések kimondják a közmédia függetlenségét, sajnos semmit nem tesz hozzá a közszolgálatiság és a média pluralizmus valódi erősítéséhez. Tekintve, hogy szerkesztőket rúgnak ki, és ahogy már hallhattuk, Gulyás István is olyan műsorokat szüntetnek meg, mint a Hazajáró, Ez itt a kérdés és a Kommentárklub, intézményi oldalról nem látjuk biztosítottnak a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a nemzeti értékőrzés garanciáit a közmédiában. Ha ilyen lesz a független, hiteles, a demokratikus közmédia, akkor sajnos ki kell, legalábbis én és a Mi Hazánk mozgalom kimondhatja, hogy nem sok előrelépés lesz a fideszes kézi vezérléshez képest. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség. Ennek keretében megadom a szót Veres Ádám képviselő úrnak a Tisza frakciójából.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én nagyon rövid leszek, ugyanis laikus tévénézőként egyszerű a közszolgálatiságot a jövőben reményeiben váró tévénézőként szeretnék hozzászólni, és ebben a minőségemben el kell mondanom, hogy engem Németh Balázs képviselő úrnak a felszólása rendkívüli módon megnyugtatott. Az ön elégedetlensége, képviselő úr, szerintem nagyon, nagyon megnyugtató, több szempontból is. A legfontosabb az, hogy ön szerintem szerepelhetne az értelmező kézi szótárban a propagandista szócikk mellett, mint illusztráció. Még papírja is van erről. Ön ugyanis az egyetlen olyan közmédiás hírolvasó, akit még a Fidesz-féle médiatanács is elmarasztalt. Hát ön indíthatott volna egy önálló műsort a Valótlanul állítottuk, hogy címen. Hát azt gondolom, hogyha ön elégedetlen azzal, ami most a közmédiában zajlik, akkor az kiváló jele annak és tanúbizonysága annak, hogy a jó irányba indultunk el ezen a területen is. És még engedjenek meg, hogy annyit hozzátegyek, hogy köszönet és hála a közmédia dolgozóinak, akik a munkájukkal most is azon tevékenykednek, hogy a Fidesz által porig lerombolt közszolgálatiságot helyreállítsák. Úgyhogy köszönöm szépen.
1: Szintén 2 perces felszólalásra jelentkezett Tuzson Bence képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy a politikában egy valaminek nagyon nagy jelentősége van, az pedig a hitelesség, hogyha valamit megbeszélünk, és hogyha valamivel megállapodunk, akkor azt mindenki betartja. Ez 1990 óta alapvető kérdésekben, az országgyűlésben így volt. Nem véletlen az, hogy ha születik egy jogszabály, és ebben a jogszabályban az van benne, hogy jogai vannak az ellenzéknek, és az ellenzék jelölhet, akkor kölcsönösen megszavazzuk egymásnak a jelöltjeit. Ez mindig így volt. Most történt meg először a magyar demokrácia történetében, hogy az ellenfél, a politikai ellenfél, az ő politikai meggyőződése miatt az ellenzék politikai meggyőződését felülírja az ellenzék jelöltjei kapcsán, és nem szavazza meg az országgyűlésben. Úgy, hogy ebben volt egy politikai konszenzus. Ez a hitelességnek a kérdése. Ez a hitelességnek a kérdése, és attól kezdve, hogy ilyen magatartást tanúsítanak önök, teljesen hiteltelen minden mondatuk. Teljesen hiteltelen, és jóval nagyobb kárt is okoznak, mert minden megállapodás, ami köttetik ebben a parlamentben mostantól kezdve, az olyan, mintha nem létezne. Nem lehet komolyan venni, mert önök bármelyik pillanatban, bármikor felülírják ezt. És tudják, képviselő urak, mindannyian el fogunk egyszer jutni abba a korba, hogy meghatódunk a saját szavainktól. De én azt gondolom, kedves képviselőtársaim, hogy önök ezekhez a dolgokhoz még túlságosan fiatalok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy bár többen várnak még 2 perces felszólalásra, ebben a körben a Tisza és a Fidesz frakciójából nem tudok több képviselőnek szót adni, így visszatérünk a normál időkeretben szót kért képviselőkhöz, és a következő 2 perces körben tudok majd ismételten 2 perces felszólalásra lehetőséget biztosítani. Normál időkeretben kért szót Néher András képviselő a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen! Alelnök asszony, elnézést kérek, hogy az előbb beleköhögtem, itt a Tuzson nem volt kiskorú érintett képviselőtársunknak a beszédébe, elnézést kérek, de hát olyat mondott, hogy félrenyeltem hirtelennyébe. Elnézést kérek. Engem is nagyon a német képviselőtársunk meg a Máté Zsuzsa képviselőtársunknak a beszéde nagyon felvillanyozott. A Veres képviselő társammal nagyon egy rugóra jár az agyunk, azt kell mondjam. Igazándiból volt egy ilyen mondás a választások előtt a kampány időszakban, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz Fidesz? És én most szeretném megköszönni a jelenlevő tiszás képviselőknek, hogy a péntek reggeli Orbán interjút elvették tőlem. Én köszönöm szépen, hogy nem kell hallgatnom péntek reggel azokat az elemzéseket, amikre amúgy nem volt szükségem, és amik nélkül megvagyok. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr, Magyar Péter ugye szokta kifejteni a véleményét, szerintem az kellő mennyiségű, én azzal beérem minden nap. Amíg így mentek a beszédek előre, néhány pontot előre vettem, hogy a háború az ugye szitokszó, ez volt a vélemény, és ez volt a mondás az előbb, német képviselőtársunktól, és elnézést kérek, hogy elkanyarodok egy nyúlfartnyira a mostani témától. Összeírtam pár dolgot, amiről inkább beszélnék itt az országgyűlésben, mint az, hogy háború, fontos háború, Ukrajnában természetesen foglalkozik el vele. Nekem az a véleményem, hogy nekünk itt a Magyar Országgyűlésben nem erről kell beszélnünk nagyon hosszasan, de néhány pontot felírtam ide, és azt szeretném hozni. Újra széles körben elérhető a kata. Ez azt jelenti, hogy ha van mondjuk egy földmérő, egy építész, az mostantól tud katázni. És nekünk erről kell beszélnünk. Ha elmegy gyenguszra, akkor kap ellátást. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és fontosabb az, hogy mint arról beszélünk, hogy háború. És hogy miért nem beszélünk a háborúról. Támogatást kapnak a fuvarozók. Ugye olyan mértékben kapnak támogatást a fuvarozók, ahogy ők jelezték, és ahogy van, az a legfontosabb talán, hogy van kapcsolat és van kommunikáció a két fél között. Felbontjuk a V-híddal a kötött szerződést, a déli körvasúthoz kapcsoló szerződést. Erről nagyon szívesen beszélnék, és hát nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés szó esett róla az elmúlt hét folyamán. Magyarország megállapodott Horvátországgal a földgáz összekötetés kapacitásának növeléséről. Kapitány István és Orbán Anita az Ágrában tárgyaltak múlt héten. Ugye azt nem kell bemutatni, hogy a gázellátás az energiabiztonságunkhoz tartozik hozzá. Ez egy fontos kérdés, amiről beszélni kell. Szigorúbb szabályok jönnek a kékvillogóra, nem lehet kiváltság és kényelmi eszköz a kékvillogó. Erről is szerintem méltánytalanul keveset beszéltünk. Önálló gyógyszerhatóság visszaállítása erősíteti a szakmai döntések átláthatóságát és a betegek bizalmát. Nyilvánosságra kerültek a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró átfogó jelentés. Tehát erről mondjuk méltánytalanul kevésszer beszéltek önök. Én mondjuk erről inkább beszélnék, mint arról, hogy háború van Ukrajnában. Nyílt pályázaton választják ki a Nemzeti Koncessziós Iroda új elnökét, újraindul a határtanuló program, szerintem ez megint csak egy olyan dolog, amiről beszélnünk kell, a magyar diákok, én győri képviselő vagyok, de hát a győri diákok mehetnek határon kívülre, tehát Felvidékre, Erdélybe és a Délvidékre, ez szerintem egy nagyon jó döntés. Rendeződik Budapest pénzügyi helyzete, a BKK regionális jelentőségű szolgáltató lesz, megint csak fontos. Szívesen beszélhetünk tovább az egészségügyről. A Porpáci államtitkár asszonynak hétvégén szombaton volt egy előadása a Győri Városházán. Ott voltam, meghallgattam, nagyon jó volt. A házi orvosi rendszer előadása, a házi orvosi rendszer átalakításáról beszélt, milyen irányba dolgoznak jelenleg. És az az igazság, hogy ő neki van szakvizsgája és tapasztalata az egészségügybe. De igazándiból, ha végignézek a Tisza frakción, több olyan házi orvosunk is van, jelen esetben itt a frakción és az ülésteremben is, aki rendelkezik házi orvosi szakvizsgával, és ódákat tud mesélni arról, hogy milyen rendszerben kell dolgozni most a házi orvosoknak. Ez azért fontos, mert az egészségügyi rendszert megörökölte az egészségügyi minisztérium, és azon dolgoznak, hogy jobb legyen, és egy emberséges és egy élhető Magyarországon éljünk innentől kezdve. Én ezekről a dolgokról, ezekről a témákról sokkal szívesebben beszélek, mint az, hogy milyen háború van, és hogy rettegjünk, meg féljünk, és a többi, ami volt az elmúlt 4 évben kifejezetten. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: A következő hozzászólónk Panyi Miklós képviselő úr a Fidesz frakciójából, szintén 15 percben parancsoljon.
6: Köszönöm szépen a szót. Több mindenkire reagálnék, de talán elsőként jó lenne helyre tenni ennek a háborús uszításnak a kérdéskörét, hiszen ebben mind a Hantosi úr, mind Hende úr nagyon részletesen kitért, hogy mi volt ezzel a problémájuk a kampány alatt. Na most a következő kérdéseim volnának. Tehát az a nyilatkozat, hogy Európának fel kell készülnie egy háborúra Oroszországgal. Fel kell készíteni a társadalmat arra, hogy elveszítik a gyermekeiket, és gazdasági nehézséggel kell szembenézni. Ezt ki mondta? Ezt a francia vezérkari főnök mondta tavaly ősszel. A francia vezérkari főnök mondta. Ő háborús uszító? Ő háborús uszító? Aztán 2029-re készen kell állnunk egy háborúra. Ezt ki mondta? A volt német védelmi miniszter mondta. Ő háborús uszító? Kedves tisztelt képviselők, ő háborús uszító? Aztán fel kell készíteni a német egészségügyi rendszert a háborús helyzetre. Bajor egészségügyi miniszter. Ő háborús uszító? Úgy látom, hogy úgy gondolják, hogy nem. És ugye lehetne itt sorjázni a naponta megjelenő hírekben, Németországban milyen korlátozásokat vezetnek be, a 18 és 45 év közöttiek kiutazására vonatkozóan, vagy éppen, hogy zajlik a német egészségügyi rendszer felmérése éppen a háborús helyzet és válsághelyzetek vonatkozásában, hát valószínűleg nem földrengésre készülnek, egészen elképesztő adatbekéréseket lehet ott is látni. És ugye, amilyen országoknak a vezetőit én idéztem, ezek még nem is a leghéjább országok, tehát nem is Nagy-Britannia vagy Lengyelországnak a vezetőit idéztem, hiszen ott sorjáznak, szinte naponta vannak ennél sokkal keményebb megnyilatkozások. Sokkal keményebb megnyilatkozások, és nem a Tiszás vagy nem a fideszes közmédia tudósít róla, hanem nemzetközi sajtó erről beszámolt, tehát legyenek kedvesek tájékozódni. És nekem csak az a kérdésem, hogyha ugye mi háborús uszítással vagyunk vádolva, akkor vajon amikor a magyar kormánytagok találkoznak ezekkel a vezetőkkel, ezekkel a szövetséges országokkal, akkor vajon nekik az-e az első mondat hozzájuk, hogy önök egyébként háborús uszítók? Nem gondolnám. Nem gondolnám, és annak ellenére nem gondolnám, hogy nagyon mélyre ment a magyar külpolitika az elmúlt időszakban. Igen, Hantosi úr azt hiszem ezzel egyetért, nagyon mélyre mentünk az elmúlt időszakban. Ezzel a... Nem ért egyet, jó, csóválta a fejét, oké? És azért ne legyünk vakok, tehát nem csak a nyilatkozatok mögötti akármilyen szándék vagy politikai szándékot kell figyelembe venni, hanem az, hogy alapvetően egy újra fegyverkezési helyzet van Európában. Nagyon komoly új fegyverkezési helyzet van Európában. Ezek tények, ezek nemzetközi leg is hitelesített, validált információk, ezekkel nem érdemes vitatkozni. Lengyelország most már 4,5%-on van egyébként GDP arányos költésben védelmi kiadások tekintetében. És ugye az is köztudomású információ, hogy egy szövetségesi rendszer részei vagyunk a NATO kötelékében. Tehát, hogyha a szövetségeseinkben ilyen helyzet van, ilyen fejlemények vannak, ilyen nyilatkozatok vannak, akkor bizony érdemes ezeket a nyilatkozatokat számon tartani, és ezekre is reagálni. Én csak ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni önöktől, hogy amikor erről a kérdéskörről beszélnek, akkor vegyék figyelembe ezeket a nyilatkozatokat, ezt a nemzetközi környezetet, ezt a megváltozott európai biztonsági tér és európai biztonsági kihívásokból fakadó helyzetet, mert ez nagy mértékben összefügg országunk sorsával is, és a következő években itt bízunk benne, hogy a szavakon túl sokkal inkább nem a háború, hanem a béke irányába fog elmozdulni majd ez a konfliktus. Viszont amiket idéztem, amilyen tényadatokat közöltem, az azt mutatja, hogy bizony-bizony egy háborús felkészülési helyzet van Európában. Az, amiről mi egyébként beszéltünk. Tényszerűen ez a helyzet. És ebben a helyzetben azért, még egy gondolat ehhez kapcsolódóan, azért az mégiscsak aggodalomra ad okot, hogy ebben a nehéz nemzetközi térben azért a külpolitikánk az egy kicsit ilyen felbojdult állapotban van, és aggasztó, hogy akár energetikai, akár kereskedelmi pozíciók miatt fontos, kiemelt országokkal egyre romlik a nemzetközi térben a kapcsolatrendszerünk, gondolkodhatunk, említhetjük akár Oroszországot, akár egyébként Kínát, vagy éppen az sem túl szerencsés egy ilyen felfokozott nemzetközi helyzetben, hogy éjszaka áll neki miniszterelnök úr az ukrán külügyminiszterrel egy ilyen komment csatát vívni arról, hogy mi történt, vagy mi nem történt. Megvannak a diplomáciának a bevett eszközei arra, hogyha van kifogásunk egy ország eljárásával kapcsolatban, akkor azt hogyan lehet kifogásolni, de valószínű, és ezzel bízom, mert önök is egyetértenek, nem biztos, hogy az a legmegfelelőbb formája, hogyha éjfélkor ott belegyalogolunk bármelyik ország külügyminiszterének a X csatornájába. Nem részletezve itt az elmúlt időszak külpolitikai ténykedését, de azért ez mégiscsak ebben a megváltozott biztonsági térben aggasztó. És ugye, hogyha önök azt mondják ránk, és itt több képviselői felszólás is erre utalt, hogy ugye mi háborús uszítók voltunk a kampányban, és mi hazudtunk, akkor tegyük tisztába, hogy önök igazat mondtak a kampány során? A 480 forintos benzinnel bólogatott képviselő úr. Igazat mondtak? Mindannyian kiposztolták, mindannyian ezzel hergeltek. Van egy elhatárolódás, jó, köszönöm szépen, majd akkor ezt érdemes felmérni. Elfogadom, akkor bárki más lehet majd jelentkezni. És nem csak, és most nem nyitom ki a benzinárvitát, tehát tucatjával voltak olyan ígéretek, hogy azonnali béremelés, azonnali családi pótlék duplázás, azonnali gyógytámogatás duplázás, anyasági támogatás, nagyon-nagyon sok ígéretük volt, ami azonnali volt. Hát a helyzet az, hogy ezekben a kérdésekben önök jelenállás szerint nem mondtak igazat. Akkor önök dupla családi pótlék uszítók? Vagy 480 forint benzinár uszítók? Hát ugye mi történt? Csak azt akarom jelezni önök felé, hogy azért tegyék mellé, amikor háborús uszítással vádolnak minket, a nemzetközi környezet és az ott zajló folyamatok mellett azt is, hogy önök a kampány során milyen olyan ígéretekkel dobálóztak folyamatosan, amikből egyelőre nem látni semmit. És nem belemenve a gyermekvédelem témájába, de azért volt itt Zsolti bácsizás is végig. És mi volt a Tisza ígérete? Hogy majd megmutatják, hogy ki az a Zsolti bácsi. Vannak ezzel kapcsolatban közösségi médiában dokumentált megnyilatkozások, TAR miniszter úr részéről is, tehát miniszterelnök úr részéről is voltak nagyon komoly megnyilatkozások, illetve demonstratív pózoló fotók is az ügy vonatkozásában, amiben nem szeretnék belemenni a részletekbe. Tehát ilyen szempontból önök lehetnének Zsolti bácsizó uszítók is, vagy gyermekvédelmi uszítók is. Én csak arra akarok utalni, hogy az önök a felszólásuk egy jelentős részét itt a háborús uszítás narratívába ágyazták, egy kicsit a kontextus értelmezést tágítsák ki, amikor erről beszélnek. És Németh Balázs képviselőtársam sok mindenről elmesélt az új közmédia működési logikája vonatkozásában. Nem mennék bele a felsorolásba. Én azt gondolom, két dolgot emelnék ki. Én azt gondolom, azért az mindenképpen szégyenteljes, és az elmúlt 36 év mélypontja volt, amikor a Magyar Pétertől rettegő MTI fotósai Súlyog Tamás akkori demokratikusan megválasztott legitim köztársasági elnököt levágták a kormány minisztereinek beiktatási fotóiról. Én elfogadom, hogy ez egy nehéz helyzet önök számára, mindannyian érzik belül, hogy mennyire amorális volt ez az eljárás, de mégiscsak így indult el a közmédiának, az új közmédiának a működése, az új kormány megalakulásának a napján. Levágták a köztársasági elnököt a kézfogásos fotókról, tehát ha Európában láttak, és nagyon sokszor el szoktam mondani, TAR miniszter úr is hogy észak-koreai viszonyok voltak ilyen-olyan rendszerekben, hát akkor bizony ez egy észak-koreai eljárás volt, amit alkalmazott a közmédia, és ebbe a sorba aztán szervesen illeszkedtek azok a példák, amit képviselőtársam felsorolt. És akkor, ami megint csak aktuálissá teszi a közmédia működését, ugye utal is a határozati előterjesztésnek a javaslata, szövege, hogy ugye a pártatlan közmédia működés megteremtéséről van szó, de akkor hogyan lehet az, hogy ez a pártatlan közmédia nem és hiteles és információgazdag média, közmédia nem számol be a tegnapi gyermekvédelmi törvény szavazásnak arról az eleméről, amit most a nemzetközi sajtóban a címlapon szerepel. A nemzetközi sajtóban, címlapon van a tegnapi szavazásnak az az eleme, hogy ugye megszűnt az LGBTQ propagandának az iskolákba való beengedésének a tilalma, ez megszűnt. Lehet, hogy önök ezzel sokáig nem szembesültek, de talán itt volt a hétfő esti vitán, a szembesülhetett vele. Ez a tilalom megszűnt. Erről az egy dolog, hogy önök hallgatnak, az egy dolog, hogy Magyar Péterről nem hajlandó kommunikálni, sőt, minket vádol meg gyermekellenes magatartással, kórházban rekedt csecsemőkkel szembeni érzéketlenséggel. Elmondtuk a vitán, képviselő úr, nem tudom, itt volt-e. Mi a tegnap megszavazott törvényjavaslatnak a 60%-ával egyetértettünk, és ezért adtunk be külön módosító indítványokat, de nem akarom ezt a vitát most nyitni. Én csak arra akarok rávilágítani, volt vele két súlyos problémánk, elmondtuk, ezért adtunk be külön módosító indítványt, amivel nem tudtunk egyetérteni. És tegnap történik egy szavazás, amiről a hazai közmédia nem számol be, elhallgatja, de a nemzetközi sajtónak a címlapjain szerepel. Hát mi a helyzet ezzel az üggyel? Hogy lehet, hogy a nyugaton működő közmédiumok számára, például a BBC számára, ez hírértékű, de Magyarországon valamilyen okból kifolyólag nem fér bele a hírfolyamba. Erre, ha esetleg van magyarázata, például Hende képviselőnek, akkor köszönöm szépen, ha elmondja, hogy itt vajon mi történhetett, ez egy új logikájú működés, ami hiba csúszott a gépezetbe, de nem feltétlenül tenném a felelősséget képviselő úrra e tekintetben. És az a helyzet, hogy zárva gondolataimat, hogy ez a működés, ami most elindult a közmédia terén, és az, amit az elmúlt hetekben például a médiatanács tagok tagjainak a megválasztásánál átélhettünk, és láthatták a választópolgárok is, az egy olyan működési logikára enged következtetni, ami szöges ellentétben áll azokkal a nyilatkozatokkal, amiket önök kampányban megtettek, és azokkal az ékes szólamokkal, amit önök ebben a vitában is itt hangoztatnak. Tehát pontosan a totális ellenkezőjét látjuk, mind ami a közmédia működését, mind pedig ami az önök hozzáállását illeti, például olyan esetekben, mint a média tanács megválasztásának tagjai. Úgyhogy én e tekintetben is arra kérem önöket, mivel most jelenleg önöki a kormányzati felelősség, emiatt az önökön lévő felelősség az jóval nagyobb, mint a parlamenti logika alapján is jóval kisebb százalékos parlamenti súlya rendelkező ellenzéknek, hogy legyen e tekintetben a közmédia működése vonatkozásában egy önreflexió, és ezeket a nagyon súlyos anomáliákat, ami egy nagyon súlyos működési logikát vetít előre, ezeket legyenek kedvesek korrigálni. Köszönöm szépen elnök úrnak a szót. Köszönöm.
7: Köszönöm, képviselő úr. Egyúttal köszöntöm a tisztelt országgyűlést. Áttérünk a két perces szót kérők köréhez. Megadom a szót, Hende Máté képviselő úrnak, parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót. Én megértem, hogy önök még mindig abban élnek, hogy a közmédia kézi vezérelt, és ezért kérik rajtunk ezt számon, de hogy ez megváltozott. Tehát, hogy azt tőlünk megkérdezni, hogy a közmédiában mi volt, meg mi nincs leadva, ez a függetlenség talán. Ez egy gyors gondolat. De hogy önök mit tettek a közmédiával, arra egy gyors, két perc nem lesz elég, de igyekszek. Szóval, hogy nem az a baj, hogy a háborút tényként kezelték, itt senki nem háborútagadó, Ukrajnában és Oroszországban igen, az van. De hogy ezt önök háborús uszításra és a kampányban arra használták fel, hogy az embereket megfélemlítésben tartsák, és a legalapvetőbb ösztönükre, a félelemre hatottak, és azt kommunikálták, hogy ha itt kormányváltás lesz, akkor háború lesz, nem tudom hány apja, de hál' Istennek nincsen még mindig háború. Na ennek a következménye volt, hogy amikor a kampányban én szórólapoztam egy kis településen, Tatár-Szentgyörgyön, egy úriember légpuskával fenyegetőzött, kétszer a földbe is lőtt, hál' Istennek nem ránk célzott. Na ennek a bírósági ítélete most jött meg elmúlt 10 percben, 2 évet kapott az úriember, hogy ez az önök áldásos tevékenységének az eredménye. Mint művelődési bizottság tag, erre szeretnék még reagálni, hogy a média tanács és a független közmédia testület kiválasztási procedúrája, igen, önök arra kaptak lehetőséget és felhatalmazást, hogy jelöljenek. Mi pedig arra, hogy ezt megszűrjük. Ez a művelődési bizottság és az országgyűlés feladata és hatásköre, hogy egy minimum szintet legalább megüssünk. Tehát, hogy olyan jelölteket, elnézést, de nem engedhetünk be ezekbe a testületekbe, akik feketeöves propagandisták voltak, vagy netán náci karlendítésért egy foci meccsen elítélték. Tehát, hogy és nagyon nagy szeretettel várjuk az új jelölteket, akár még ezen a héten is be lehet adni, és akkor a vezérigazgatói elbírálási rendszerben vagy folyamatban már részt tudnak venni. Úgyhogy kérem, ezen a héten jelöljenek, jövő héten meghallgatjuk őket, és várjuk a sok szeretettel az ellenzéki jelölteket is, mind a médiatanácsban, mind a független közmédia testületben. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most visszatérünk a normál szótkérők köréhez. Megadom a szót, Csatáni elnök képviselőnek, parancsoljon.
9: Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát az önök propagandája az a mai napig még működik, hiszen a HVG, az új Origó, hiszen Mandiner szintű hazugságot hozott le az imént, nyugodtan pörgessék fel a Facebookon megtalálható. Azt jelentették be, hogy Kapitány István lemondott. Hát innen is akkor üzenném, és tisztelte kijelenteném, hogy Kapitány István nem mondott le, és nem is tervezi a lemondását. Illetve visszatérnék arra, Orbán Viktor beszédei a Kossuth Rádióban, azok nem világmegváltó beszélgetések voltak, hanem kőkemény propaganda beszédek, amiket itt az imént újra hallhattunk önöktől. Én média, tudomány és kommunikáció szakon tanulok egy egyetemen, a 4. fél évemnél járok, önöknek is tudom ezt ajánlani, be lehet iratkozni, ahol a média szolgáltatók működéséről tanultunk, de ezt az elmúlt 16 év során sajnos nem láttam és nem tapasztaltam, viszont azt láttam, hogy a hiteles tájékoztatás hogyan alakult át tömény propagandává. De engedjenek meg egy rövid történetet, Hantosi képviselő társam beszéde felidézett bennem egy valóban megtörtént esetet. Kánya településen sétáltunk a kampány során, és egy kis házhoz érve egy idős hölgy lépett elém, először szitkozódva, majd próbáltam megnyugtatni, és megkérdeztem tőle, hogy miért van ennyire feldúlva. Hát ő reggel Kossuth Rádiót hallgatott, aztán majd tévét nézett, és ott bejelentették, hogy itt lesz kutyaadó és macskaadó, mely 18 000 forint lesz. Hát megnyugtattam a hölgyet, hogy nyugodjon meg, nem lesz ilyen. Neki 28.500 forint volt a minimál nyugdíja, mi 120.000 forintra emeltük a minimál nyugdíj legkisebb összegét. Úgyhogy innen is üzenném neki a parlamentből, hogy mi, amit vállaltunk, azt betartottuk. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Szűcs Gábor képviselőnek, parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, Néher András képviselőtársam, itt van még, mondta, hogy milyen rossz volt Orbán Viktor beszédeit hallgatni, nem tudom, tudta, de nem volt kötelező. Nem volt kötelező Kossuth interjúkat hallgatni. Ugyanakkor ön azt is mondta, hogy méltánytalanul keveset beszéltünk a kék villogókról a szomszédunkban dúló háborúval szemben. Ön úgy gondolja, hogy a kék villogóknak nagyobb hatása van, és több emberre van hatása, mint a szomszédunkban dúló háború? Ha igen, az érdekes. Ha nem, akkor viszont nem értem az összehasonlítást. Tisztelt képviselőtársaim, ha már a média a téma, kint a piros tárgyalóban most is várják önöket a média képviselői odakint. Mert képzeljék, bal és jobboldali orgánumoktól is azt hallom,
10: hogy a tiszások nem nyilatkoznak senkinek, és én nem értem, hogy miért van ez, mi ennek az oka. Hiszen önök, ahogy Orbán Anita is elmondta, kőprofik. Ezen kívül a sajtószabadság nagy hívei, azt is hallottam. Vagy mégsem olyan fontos önök számára a sajtószabadság. Képzeljék, amikor most kint voltam, 7 sajtóorgánumnak is nyilatkoztam, többek között Magyar Péter öccse lapjának, a Kontrollnak. Önök mikor adtak interjút utoljára a Hír TV-nek, de tovább megyek. Mikor adtak utoljára interjút a magyar sajtónak? Kérdezem, miért nem fogadják el a meghívásokat vitára? Magyar Péter azt hirdette, hogy egy demokrácia alapja a demokratikus vita és párbeszéd. Miért nem mennek el vitázni? Tudomásom van róla, hogy több képviselő, többek között Porcseráron, Radnai már kaptak meghívást élő vitára. Hát miért nem jönnek el ezekre a vitaműsorokra? Mi az oka, hogy nem vállalják? Kellemetlen talán, hogy dupla családi pótlék helyett dupla adó van. 50 ezer helyett 100 ezres kata. Kellemetlen, hogy rendőri béremelés helyett rendőri szabad nap van. Kellemetlen az, hogy védett üzemanyagárat ígért a miniszterelnök, de helyett rekord üzemanyagár van. Tudom, azt hazudja, hogy 2022-ben magasabb volt, csak hát akkor hatósági 480 forintos üzemanyagár volt hatályban. Tehát ez nem igaz, csak a külföldiek tankoltak akkor drágában. És zárásként, itt az egyik képviselő azt mondta, hogy Német Balázs szerepelhetne a szótárban a propagandista szó mellett. Képviselő úr, nem szerintem, Magyar Péter szerint, ön tudja, melyik szó mellett szerepelhetne? A kólásdoboz mellett. Köszönöm.
7: Tisztelt képviselők, szeretnék kérni mindenkit nyomatékosan, hogy a sértő, uszító megjegyzéseket, azokat a vita közben ne használjuk. Most egy vitáról beszélünk is. Én arra kérek mindenkit, hogy maradjunk a vita tárgyánál. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Kincse Csongor képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Máté Zsuzsa képviselő asszony úgy kezdte a vezérszónoki felszólalását, hogy nem fog olyan sokáig terhelni minket, mint az előtte felszólalt Német Balázs, úgyhogy már úgy láttam, ott is kicsit kellemetlennek érzik, amit művel a német képviselő úr. Ugye a képviselő úr azért aggódott a vezérszónoki felszólalásában a közmegyelnek a függetlenségéért, tárgyatlanságáért aggódott meg hasonlókért. Mindezt úgy, hogy mikor ott dolgozott, akkor hírbeolvasóként egyszer úgy fogalmazott, hogy primitív, bunkó, felháborító akcióval nyitotta a szezont az ellenzék. Nem tudom, hogy ez belefér önnek az objektív közmédiába, vagy esetleg már előre gondolt a jövőre és a saját akciójukról beszélt, amit itt csináltak később a parlamentben. Vagy máskor, mikor megkérdezték egy interjúban öntől, hogy mi a különbség a tény és a vélemény között, akkor erre azt tudta mondani, hogy nincs tény. Hát azért hiszem, tények igenis vannak, például egy ilyen tény az, hogy a kampányban az ön által nagyon aktívan hirdetett választási barométer azt mondta, hogy azt mutatta, hogy Müller a 18%-ot fog elérni, míg a választáson végül több mint 61%-ot ért el. Tehát ez például egy tény, vagy az is tény, hogy mikor november 13-án a választások előtt 150 nappal kiállt egy videóban a Facebookra meg az oldalaira, hogy 150 nap van a választásokig, most 150 napig minden nap egy érvet hoz a Fidesz mellett. Na, ez 83 napig tartott, aztán valahogy elfogytak az érvei, bár mentségére szóljon, hogy az is viszonylag sok volt szerintem a Fidesz mellett. Úgyhogy azért szerintem így aggódjon ön a függetlenségért és az objektivitásért. Köszönöm.
7: Köszönöm szépen, most megadom a szót Máté Zsuzsa képviselőasszonynak 2 perces időkeretben, parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, csak szeretném árnyalni azt, hogy önök nagyon sokszor beszélnek arról, hogy itt az ország fellélegzett, és mindenki mostantól milyen békességben van. Hát azért lehet, hogy ez nem jut el önökhöz, de vannak a közmédiában olyan dolgozók, és nem feltétlen az első vonalban dolgozók, hanem gyártásvezetők, vagy kisebb tisztségekben dolgozók, akik gyomorgölcsen mennek be ma a közmédiába dolgozni, ugyanis hát még olyan is van köztük, aki akkor, amikor Magyar Péter miniszterelnökként bement, emlékeznek rá, hogy ott többen tapsolták. Volt egy felvétel erről, hogy mennyire örülnek az érkezésének a Kunigunda útjára. Olyan is van, aki közülük mondta azt, hogy nem várt viszonyok alakultak ki a közmédiában, ugyanis kézi vezérlés van, és nem tudják, olyan bizonytalanság van, ami egyébként nem csak a közmédiára jellemző, hanem a gazdasági életre, ugyanúgy a közigazgatásra, ugyanúgy senki nem tudja, hogy mikor fog rámutatni valaki, vagy mikor vét egy olyan hibát, amivel ugye egy ilyen nem hinném jellegű kis kitétellel gyakorlatilag kitörlik az adott szervezetből, és ez sajnos önökre is, én ebben egészen biztos vagyok abban, hogy aki egy ilyen vezető mellett egy ilyen szervezetben dolgozik, ugyanúgy érvényes, hogy nem lehet egy könnyű helyzet ebben dolgozni, és sajnos ez a közmédiára ugyanúgy igaz. Itt a világ megfejtése kapcsán, mert még utoljára egy ilyen visszatérés, hogy azért sajnos azt látjuk, hogy nagyon sok minden beigazolódik. Tehát ez a tegnapi gyermekvédelminek nevezett törvény, amiben tényleg nagyon sok támogatható dolog lett volna, de ami egyszerűen véget vetett annak a törvényi garanciának, ami a magyar gyerekeket attól védte, ami egész Nyugat-Európában létező dolog, és itt idehoznám azt, hogy az oktatási miniszterasszonynak például az egyik példaképe Portugália, ahol óvodáskor óta, vagy kortól érzékenyítik a gyerekeket LMBTQ és gender témákra. Ez itt áll a kapuban, és sajnos ugyanúgy velünk van, ahogy a közmédiának a nem hinném jellegű függetlensége. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót, jó járt Erika képviselőasszonynak, parancsoljon.
12: Köszönöm a szót, elnök úr. Én egy más irányba vinném el ezeket a háborús helyzetre való hivatkozásokat és egyebeket, amit itt Panyi Miklós nagyon hosszasan elemzett. Én meg szeretném kérdezni öntől, tisztelt képviselőtársam, hogy mennyiben segítette az esetleges háborúra való felkészülésünket, hogy önök csak a 22-es kampány egyetlen hónapja során 3 milliárd forintért 12.171 darab háborús plakátot raktak ki szerte az országban. Tehát, hogyha tényleg úgy gondolja, hogy a felkészülésnek ez a módja, azért ez bennem hagy némi kérdést. Továbbá azt szeretném elmondani, hogy amikor itt ezekről a dolgokról beszélgetünk, és propagandáról, és állami finanszírozásról, és egyebekről, azt azért ne felejtsük el, hogy például a MÁK hivatalos adatai alapján jelenleg a kórházak lejárt adósságállománya 66,7 milliárd forint, ezt röhögve ki lehetett volna fizetni annak az összegnek a töredékéből, amit önök plakátkampányra költöttek, tehát hogy értsék, a vidéki kórházakban a Kovács István úrnak azért kell magával vinni a gyógyszereit a kórházba, és azért nincs rá kórházi finanszírozásban keret, mert önök elköltötték óriás plakátokra. És ez az, ami ebben felháborító. És erről nem beszélnek, és ezt nem hozzák nyilvánosságra. És én egyszerűen nem is értem azt, hogy hogyan próbálják ezt a mai napig itt lehetetlen módon kimagyarázni és megpróbálni alátámasztani, hogy fontosabb az, hogy körbeplakátolják bármilyen információval az országot, minden áldott nap elhangzott a televízióban, bemondta a Kossuth Rádió, teljesen feleslegesen pazaroltak erre közpénzmilliárdokat, miközben a közszolgáltatások szétesnek. Nagyon szépen köszönöm a szót.
7: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak, parancsoljon.
4: Elnök úr, köszönöm szépen a szót, néhány képviselő társadalomnak. Csak annyit szeretnék mondani, hogy elnézést kérek, nem vettem észre, hogy beleköhögött a beszédembe. Visszatérve egyébként az előbbi mondani valómra, amit a két percben nem tudtam befejezni. Volt egy megbeszélésünk egymás között néhány tisztás képviselővel. Ugye nem kell elfelejteni, hogy alakult ki a létszáma a médiatanácsnak, mitől lett 3-3 tagja, 3 kormánypárt és 3 ellenzéki. Ez is egy konszenzus, egy megállapodás volt az igazságügyi bizottságnak az ülésén. Az ülés után volt egy megbeszélésünk néhány képviselőtársammal, és akkor azt mondtam a képviselőknek, hogy teljesen mindegy, hogy mit fogadtunk el, az fog történni, és erre emlékeznek a képviselőtársaim is, akik ott voltak. Az fog történni, hogy önök meg fogják szavazni a saját képviselőiket, és a mieinket nem fogják megszavazni. És erre a válasz az volt, hogy ilyen nem történhet meg, mert az ellenzéknek joga van jelölni a saját jelöltjeiket, és akit jelöltek, azt meg fogják szavazni. Tehát ilyen nem lesz, mert komolyan gondolják azt, hogy ennek a testületnek ellenzéki és kormánypártja jelöltjeinek is kell lenni. Ennek ellenére ez mégis megtörtént a magyar demokrácia történetében. És ez sokkal súlyosabb dolog, mint hogy ebben csak elmenjünk egy pillanatra. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez egy bizalmi kérdés, egy olyan bizalmi kérdés, ami felbontja a magyar parlamentáris demokráciának az alapvető működési szabályait. Felbontja, Mert ha abban az esetben, hogyha ezeket a megállapodásokat egymás között nem tartjuk be, akkor tényleg az lesz, hogy nem fogunk hinni egymásnak. Tehát innentől kezdve, mivel nem fogjuk elhinni önöknek, hogyha ígérnek bármit, de ezt vegyék teljesen komolyan. Mert ez 1995 nem történt meg a magyar demokrácia történetében. Nem volt ilyen. De azért nem volt ilyen, mert mindenki tudta,

0: más értékrendjük van. És ezért jelölik azokat a jelölteket, akiket ők jelölnek. Pont azért, hogy különböző értékrendű emberek kerüljenek be ezekbe a típusú testületekbe. Hát itt is ez történt. Olyan típusú testületet hozunk létre, amelyikben különböző értékrendű emberek kell, hogy legyenek. És ha valaki nem ért egyet az értékrendjével a másik embernek, aki bent van, az nem alap arra, hogy kiszavazza, hiszen ez egy ellenzéki jelölt. Tehát ez az az alapvető dolog, a demokráciának az alapvető szabálya, amit nem lehet megsérteni. Önök több esetben olyan határokat lépnek át, ami nem volt jellemző az 1990-es demokrácia óta. Átléplik a határokat. Ezeknek a határátlépéseknek következményei vannak. Gondolják végig azt, hogy ezeknek milyen következményei lesznek a későbbiekben. Ezek nagyon súlyos dolgok, és azt gondoljuk, hogy ezt most egy kormánypárt, egy kormányzatpárti többség megteheti. De nem véletlen az, hogy ezt eddig senki nem tette meg. Még a Gyurcsány kormány sem tett ilyeneket. Nem véletlen, hogy ezt nem csinálták meg. Én erre hívom fel az önök figyelmét, és hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek megállíthatatlan következményei vannak. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Müller Anna képviselőasszonynak. Parancsoljon.
2: Itt igazából kedvet kaptam, és fölidéződtek egy-két emlékeim itt a kampányból. Nem biztos, hogy mindenki tudja a tényszerű dolgokat, úgyhogy egy-kettőt így fölidéznék Németh Balázshoz kapcsolódóan. A számokat azt most már nem idézem újra, hanem például tettem el egy plakátot, amin Magyar Péter helyett a Zelenszky volt fölragasztva mellém, minthogy ugye én Zelenszkynek a jelöltje vagyok, és akkor azt nyilván nem tudom bizonyítani, hogy kiragasztotta le egy éjszaka, ugye Magyar Péter Zelenszkyre, de hogy kinek az érdekében állt, és utána igazából ezek kikampányolt rengeteg-rengeteg videóba, az már ugye egy tény. És azt gondolom, Tuzson képviselőtársam, hogy ha határok átlépéséről beszélünk, vagy a Panyi Tibor képviselőtársamnál a Panyi Miklós, elnézést, a háborús uszításhoz kapcsolódóan, akkor egészen más az, hogy mondjuk Macron elnök elmondja a gondolatait most a világban folyó dolgokról egyszer, és egészen más az, hogy nap mint nap nekünk azzal szembesülni kell, hogy gerjesztenek, úszítanak, hergelnek. És akkor erre most én szeretnék elmesélni még egy személyes történetet, azon túl, hogy még egy szösszenetet azért a Németh Balázshoz kampányához kapcsolódóan, hogy volt olyan szórólap is, amiben az volt megfogalmazva, hogy itt most az újpalotaiak nagyon féljenek, mert az ukránok az M3-ason, mikor bejönnek, akkor itt fogják először a tankok elérni kvázi az újpalotai embereket. Na és akkor a konkrét történetet szeretném még megosztani, meg ez tulajdonképpen kapcsolódik a Szűcs képviselő úrhoz is, hogy azt válaszolta a Néher képviselő társamnak, hogy nem volt kötelező Orbán Viktort hallgatni. Viszont ez a történet, amit most elmesélek, az sajnos kötelező volt. És ez a választó körzetemben egy édesapa mesélte el, hogy a 8 éves gyerekért, mikor ment az iskolába, akkor amíg várt az a gyermek egy 2 percet, akkor mindenféle ilyen háborús képeket és egyebet tartalmazó szórólapot odaadtak a gyerekének a kezébe. Amíg hazaértek az autóba, addig láttak 5 buszmegállóban lévő háborús plakátot, 3 óriás plakátot, és soha nem történt meg előtte a gyermekével, de éjszaka többször fölriadt. Na ez, amire nem volt nekünk választási lehetőségünk, hanem ezt kellett átélni a gyerekeinknek. És itt beszélünk arról, hogy háborús hergelésben tették a magyar társadalmat. Bocsánatot.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony, most megadom a szót Szűcs Gábor képviselőnek 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselőasszony, csak nagyon röviden, azért nem is fogok mondjuk ki, biztosan bocsánatot kérni, hogy valakinek a kezébe adtak szórólapokat, viszont

0: Azt mondta, hogy mit láthatott egy gyermek most, ugye? Erről volt szó a végén, amit nekem címzett. Most az a helyzet, hogy tegnap elfogadtak egy törvénymódosítást, aminek értelmében viszont innentől a kiskorúak is láthatnak nemváltást, homoszexualitást, propagáló tartalmakat. Szerintem is szörnyű, egyetértek képviselő úr, így van, így van, így van, mint a diploma képviselő úr, pontosan ugyanúgy. Szóval az a helyzet, hogy tegnap megszavazták ezt a törvényt. Tudom, hogy április 21-én az Európai Uniónak a bírósága megmondta, hogy az uniós joggal összeegyeztethetetlen, és amikor a miniszteri meghallgatáson Görög Mártától meg Ruf Bálintól kérdeztem ezeket, nem véletlen, hogy kitértek azon kérdés elől, hogy alkalmazkodni fognak-e, és végrehajtják-e az EUB ítéletét, de most látjuk, hogy végrehajtják. Úgyhogy képviselőasszony, szerintem nagyon helyes, hogy aggódik a gyermekekért, csak a gyermekek egészséges testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének a védelmét szolgált az a passzus, amit önök brüsszeli kérésre kivettek a gyermekvédelmi törvényből. Innentől majd milyen propagandát láthatnak? Hiába forgatja a fejét képviselőasszony, hogy nem vették ki a törvényből? Nyomjon gombot, mondja meg, hogy nem vették ki a törvényből, hát nem szeretne, megértem, sokan nem szeretnének itt gombot nyomni, azt tudom. De az a helyzet, hogy került a törvényből ez a passzus. Milyen érdekes, hogy pont ezt várták el önöktől. Szerintem ez sokkal nagyobb veszélyt jelent a gyermekekre, és egyetértek önnel, fontos, hogy egészségesek legyenek, és ne féljenek.
1: Tisztelt képviselők, és ez pártoktól függetlenül szeretném jelezni, hogy elkanyarodtunk a törvényjavaslatról. Most egy másik törvényjavaslatról beszéltünk. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy a jelenlegi törvényről beszéljünk. Köszönöm szépen. Megadom a szót Takács Péter képviselő úrnak, parancsoljon.
2: Két perceset nyomtál. Köszönöm szépen, elnök úr. Reklamál német képviselőtársam, hogy miért nem őt szólította fel, veszem két
1: nem, perceset. Nem azért, nyomtál, hanem mert ön gyorsabb volt.
2: Hát ennyi. Lenyomtalak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Pár dologra reagálnék. Antosi képviselő úr annyira elérzékenyült önön magától, hogy kis hián megkönnyezte, hogy mennyire jó ember, illetve jó emberek önök, akik most majd megmentik ettől a terrortól a magyar társadalmat, amit az elmúlt 16 év jelentett nekik. Mindannyian nagyon hálásak vagyunk nyilván. Átalakítják a hírszolgáltatást, nagyon jól sikerült az átalakítás, hogy nincs jelenleg érdemi hírszolgáltatás a közmédiában, holott én úgy tudom, hogy önök 160 milliárd forintból tartják fent, ugyanannyiból, mint korábban. Pedig ez az ígéret, ugye úgy az hangzott el, hogy a propagandára szánt pénzt, ami 160 milliárd forint, ami teljes közmédia éves költségvetése, majd oktatásra meg egészségügyre költik. Hát kérdem én, hogy akkor miért nem látom én ezt az egészségügyi költségvetésben például, és itt jó járt képviselő asszonynak is jelezném, hogy az önök benyújtott módosítójavaslata házi orvosi ellátásra 0 forint, mentésre 0 forint, kórházi szakállátásra konkrétan 0 forint módosítást tartalmaz. Tehát amikor nagyon tetszik aggódni a kórházi adósságok miatt, akkor jelezném, hogy önök kormányoznak. Hegedűs úrnál tessék reklamálni, mert mi áprilisban 80 milliárd többletfinanszírozást beraktunk egyébként a kórházak finanszírozásával. De önök kormányoznak. Tudom, hogy sokan nem értik önök közül, hogy ez mivel jár, de tessék elkezdeni kormányozni. Na, azt örömmel hallottam Antosi képviselő úrtól, hogy mostantól csak jó hírek lesznek ezek szerint, hogy kíméljük a lakosság mentális állapotát, visszatérjünk majd az 50-es évekbe, ahol Rákosi elvtárs búzamezőt tekint meg, vagy a szovjet elvtárs a iránymutatása alapján új gép sorál üzembe Csepelen. Tehát gondolom, Magyar Péter ezeket meg is tekinti, úgyhogy reméljük, hogy akkor ez így lesz. Az, hogy a közmédia nem áll a kormány kézi vezérlése alatt, nem hinném. Tehát ha személyzeti politikába Facebook poszttal lehet beleszólni, vagy Facebook kommentel, nem hiszem, hogy az, amit ön mond, azt ön is elhinné. Tehát látszik a kézi vezérlés. Vagy a miniszterelnök kiírja, hogy ő miért nem volt még a közmédiában, amikor Bóka János már igen, és másnap már benne is ül. Tehát ez mind arra utal, hogy teljesen függetlenül működik a közmédia. A háborúval kapcsolatban. Igen, a háború az egy tény, az van. Mi időnkben is volt. Délszláv háború. Én emlékszem rá, kisgyerek voltam, és nap mint nap beszámolt róla a közmédia, hogy háború dúl egy szomszédos országban. Sőt, fölrengésekről is beszokott számolni a Kossuth Rádió is, akkor, amikor én gyerek voltam, meg árvizekről, meg, hogy leégett egy ház, és sajnos emberáldozatok voltak. Igen, a világ sajnos ilyen, hogy vannak benne gonosz dolgok is, nem csak jó dolgok történnek, hanem sajnos rosszak is. Másik, senki nem állított olyat, ez az önök propagandája, hogy itt április 13-án háború lesz. Ilyen soha egyetlen fideszes... Most önök hajlíthatják a valóságot, de olyat, hogy itt április 13-án háború lesz, ha a Tisza nyer, nem állított soha senki. Olyat sem állított senki, tegyük ezt rendbe, hogy április 13-án 1000 forint lesz a benzinár. Ilyet se állított senki. Olyat se állított soha egyetlen fideszes politikus sem, hogy április 13 után óvodásokat fognak átoperálni. Ezek tudják mik? Ezek az önök cselédsajtóinak a keretezései, amire aztán úgy hivatkoztak, mintha ezt mi mondtuk volna. Például a magának diplomát hazudó csatári képviselő úr most arra hivatkozik, hogy a HVG a Fidesz propaganda lapja. Hát én adtam már a HVG-nek interjút, én a HVG-nek adtam már interjút, gondolom még az Origónak nem, ugye? Hír TV-nek sem, tehát még a baráti sajtónak sem talán sose. Tehát ha a HVG-re azt mondani, hogy ott a Fidesz propaganda dolgozik, hát szegények most otthon szerintem sírva fakadnak, mert az elmúlt 16 évben annyi aljasságot és mocskot és hazugságot, mint amit a HVG hordott össze, akár egyesével, akár HVG, a HVG hordott össze, aztán pedig jutalmul azt kapják, hogy ők a Fidesz propaganda lapja, meg hogy jól fizet a Tóni, hát szegény főszerkesztőnek nem lennék a helyében. Kincse képviselő úr, hazugságot fölróni valakinek úgy, hogy ön a politikai karrierét hazugsággal indította. Hogy beszaladt a partizánba, és azt hazudta, hogy önt kirúgták a Bajai kórházból. Miközben a mai napig ugye ott van egy állás, amit most szüneteltet, mert országgyűlési képviselő lett, hát minimum arcpirító. Először tessék letenni valamit az asztalra, és utána vádaskodni, pláne úgy, hogy előtte egy vaskos hazugsággal indította a politikai karrierjét. Müller képviselő asszony, Ruszkik haza, Ruszki Bérenc, Putyin pincsie. Ugye? Ezt hallgattuk évek óta. Putyin pincsie. Nem vagyok egy ruszofil ember, a művészetüket szeretem, a ruszkikat meg nem szeretem. Ez a helyzet. Mégis ezt hallgatom két éve, hogy Putyin pincsi vagyok. Meg itt mindenki Putyin pincsi, meg Ruszki Bérenc, meg KGB ügynök. Kikérem magamnak. Kikérem magamnak. Úgyhogy kettős mércét ne tessék alkalmazni, hogy időnként a tükörbe is nézni. Időnként a tükörbe is tessék nézni. Óriás plakát, mit számít az óriás plakát a Facebook világában? Tessék megnézni, hogy Magyar Péter... Tessék megnézni, melyiknek van a 21. században nagyobb impaktja, és ezt önök pontosan tudják. És hogyha egyébként hergelésről és uszításról szeretne értekezni, olvass el minden nap miniszterelnök úrnak a Facebook oldalát. Na, ott lát hergelés meg uszítást a nap minden órájában. Úgyhogy én ajánlom figyelmébe, de azt árulja el, képviselőasszony, hogyha ennyire aggódik a gyermekek mentális egészségért, ami egyébként helyesebben egyetértek önnel, mint öt gyerekes édesapa, akkor hogy a viharba tudott tegnap gombot nyomni egy olyan törvény megszavazásakor, ami enyhítette a pedofil nyilvántartásra vonatkozó előírásokat? Erre tessék válaszolni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Azért a végén megint elkanyarodtunk egy másik törvényhez. Német Balázs Lajos az utolsó szójogán, mert úgy látom, hogy nem jelentkezett már senki, szót kérenek. Megadom a szót, parancsoljon.
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen. Hát, ha még mondok olyat, hogy mások még szót kérnek utána. Annyira viccesek önök. Tegnap igazából szánalmas volt a viselkedésük, ma pedig kifejezetten vicces.
1: Képviselő úr, kérem, ezt megbeszéltük az előbb, hogy ne minősítsük egymást. Itt egy törvényjavaslatról beszélünk most. Köszönöm szépen.
3: És azért jó ennek a törvényjavaslatnak a vitája, mert bármilyen irányba próbálnak elindulni, mindenhol falnak ütköznek. Mármint a tiszás képviselők. Volt itt jó pár felszólalás, és és mindenhol zsákutcába kormányozták magukat. Veres Ádám képviselő úr állítja, hogy én volt, hogy valótlanul állítottam valamit, hogyha hoz egy konkrét példát, akkor elnézést kérek. Hogyha nem tud konkrét példát hozni, akkor ön kérjen elnézést tőlem, hogy bármikor a tévében valótlant állítottam volna. Jó? Állapodjunk meg ebben. Hogyha ön hoz egy konkrét példát, hogy én bármikor valótlant mondtam volna, és erről ítélet lenne, tehát jogerős ítélet van azzal kapcsolatban, hogy hazugságot mondtam, akkor megkövetek mindenkit, aki ennek az áldozata vagy érintettje volt. Ha nem, akkor viszont az ön feladata az, hogy elnézést kérjen tőlem, amiatt, hogy itt az országgyűlésnek a plenáris termében valótlanságot állított rólam. Néher András képviselő úr nincs már itt sajnos, adják át neki azt az üzenetet, hogy menjen el szerkesztőnek. Kiváló jó témákat sorol, csak semmi értelme nem volt ebben a törvényvitában ezeket a témákat sorolni, mert nem erről szólt vagy szól a mostani vita. Hende Máté azt mondja, hogy végre nem kézi vezérelt, itt Takács Péter képviselő úr, mára nem hinném SMS-t, kommentet, akármit elmondta, de kézi vezérelt. Hiszen csak az lehet a közmédiának az alkalmazottja, aki tetszik Magyar Péternek, és nem lehet az M1-nek sem főszerkesztője, sem műsorvezetője, aki nem tetszik Magyar Péternek, és nem okézza le egy kommenttel. Szintén Hende Máté, nem is értem, hogy miért mondanak ilyeneket, megszűrte a bizottság a tagokat. Hát persze, megszűrték a média tanács tagjait, igennel szavaztak. Átengedték az ellenzéki tagokat a média tanácsban, majd itt szegény média tanács, illetve művelődési bizottsági tagoknak majdnem a föld alá kellett süllyedniük. Amikor jött a miniszterelnök, és az önök által, az ön által is megszűrt tagokat nemmel leszavaztatta. Ön arról beszélt, hogy önök megszűrték a médiatanácsban a tagokat, és nem engedték át azokat, akik nem méltóak arra, hogy tagok legyenek. A médiatanács tagjait megszűrte a Művelődési Bizottság, ön is tagja, és a Művelődési Bizottság igennel, méghozzá az igenek nagyon nagy többségével átengedte a médiatanácsban jelölt Fideszes és KDNP-s tagot is. Ön hazudott ezzel kapcsolatban, mert Magyar Péter döntötte el itt az országgyűlés termében, hogy a frakció közötti megállapodás ellenére nemmel kell itt szavazniuk. Csatári Ernő nem tudta értelmezni a HVG cikket. A HVG nem arról írt, hogy lemondott. A HVG arról írt, hogy fontolgatta a lemondását. De ennél sokkal izgalmasabb ez a téma, mert Kapitány István valóban fontolgatta a lemondását. Kapitány István azért fontolgatta a lemondását, mert nem készültek fel a térre. Jobb, ha mindannyian tudják, hogy a kihelyezett kormányülésen is ebből volt a feszültség. Nem készültek fel a térre, meglepődnek, hogy nem vásároltak gázt, és az energiabeszerzések nem haladtak az elmúlt hónapokban. Hát önök augusztus végén jöttek rá, hogy szeptembertől ősz van, decembertől pedig tél van és hidegebb lesz. Tehát HVG nem azt írta meg, hogy lemondott Kapitány István, viszont a tény az, hogy az energiáért, az energetikai államtitkár viszont lemondott a Tiszának. Méghozzá azért mondott le, mert pontosan látják, hogy baj van. A minimál nyugdíjat is említette, ott pedig lehet, hogy érdemes lenne Ruszin Szendi Romulusszal beszélnie, hogy fogadták az ő nádudvari lakossági fórumán az ott lévő Tisza szavazók a minimál nyugdíj emeléssel kapcsolatos bejelentést. Kincse Csongor arra emlékeztetett mindenkit, amire már sok ezren emlékeztettek sokakat az önök médiájában, hogy én néhány évvel ezelőtt azt mondtam Hatházi Ákos egy parlamenti akciójára, hogy primitív bunkó akció volt. Így van. Primitív bunkó akció volt, majd nézzék meg, hogy mit csinált Hatházi Ákos. De ennél sokkal izgalmasabb, hogy most a 2026 májusában megalakult országgyűlésben a primitív bunkó akciók az önök frakciójához kötődik. És lehet sorolni a szégyenlistát, Kulcsár Krisztián káromkodott, ugye? Hatala Orosz Csaba megalázott egy nőt, egy női képviselőtársunkat. Kovács Petra Judit tegnap parasztozott itt az országgyűlésben. Dicső Viktória meggyalázta a magyar vállalkozókat, sérdekette, alázta őket. És akkor a primitív bunkó akciókról eszünkbe juthat Magyar Péternek is a neve, aki a kocsmai stílus behozta miniszterelnökként ide a plenáris ülésbe. Tehát, hogyha primitív bunkó akciót emlegetik önök együtt az országgyűléssel, akkor arról nekem, és szerencsére egyre több magyar embernek a Tisza frakció és a Tisza frakciónak a mandátumukra méltatlanná vált képviselői jutnak eszükbe. Jó járt Erika, aggódik a közszolgáltatásokért, aggódott a képviselő asszony, és teljesen jó, hogy itt képbe jön a média megint, mert figyelte ön, tisztelt képviselőasszony, hogy a közmédia beszámolt-e arról, az MTI beszámolt-e arról, hogy milyen menetrendszerűséggel közlekednek a vonatok a kormányváltás óta. Azt képzelje el, hogy Lázár János bevezette azt, hogy a MÁV, illetve az akkori minisztérium hónapról hónapra közölte a vonatoknak a menetrendszerűségét. És az ezzel kapcsolatos közlemény, sajtóhírt azt a közmédia, tehát az állami hírügynökség, a Magyar Távirati Iroda is megírta. Az utolsó ilyen hír az MTI-ben, az nyár közepén született. Nyár közepe óta önök, az ön politikus társai, az ön kormánya, az ön által támogatott kormány titkolja a vasúti menetrendszerűségi adatokat. Júliusban jelentek meg az utolsók, júliusban írt ilyenről utoljára az MTI, azóta nem érnek. Tudja, miért titkolja? Miközben önök transzparenciát, átláthatóságot ígérnek mindennel kapcsolatban, és hogy őszinték lesznek a választókkal. Tudja, miért titkolja? Azért, mert a tavalyi 79%-os pontossági mutató idén augusztusra, egy év alatt 72%-ra csökkent a vonatoknál. Na ezért titkolják, és ezért nem ír róla a Magyar Távirati Iroda, és ez egy tökéletes példa arra, amit Hendel képviselő úr mondott, hogy a kényelmetlen témákat hogy kell elhallgatni. Kényelmetlen téma. Vitézi Dávid, a közlekedési miniszter, romlott a vonatoknak a pontossági mutatója, menetrendszerűségi mutatója, letiltották az MT-t, nem írhat róla. Ennyit arról, hogy mi van a közszolgáltatásokkal, és mi van az átláthatósággal, illetve a közmédia működésével. És akkor Müller Anna képviselő asszony, ön hazudott, olyan plakát vagy szórólap az én kezembe nem került a kerületben, amin ukrán tankokkal riogatott volna bárki bárkit. Én biztos, hogy nem riogattam ukrán tankokkal, ön azt mondta, hogy a kerületben, ahol mi egy választókerületben indultunk, olyan szórólapokat osztottam volna én, amin azzal riogatok, vagy olyan szórólapok lettek volna, ami azzal riogatja az ott élőket, hogy ukrán tankok jönnek az M3-ason. Képviselő asszony, ön hazudott. Ön hazudott, és megkérném, hogy képviselőtársához hasonlóan vagy mutasson meg egy ilyen szórólapot, vagy pedig kérjen tőlem elnézést. Az pedig, hogy Zelenszkij volt ön mellett az óriás plakáton, láttam én, illetve nem, hanem ilyen hirdetési kampányplakáton, láttam én is ilyet. Na de hát önök Tisza frakcióként egy ukrán barát kormányt támogatnak. Hát meg kell nézni, hogy milyen döntések születtek Ukrajnával és a háborúval kapcsolatban az elmúlt fél évben. Azt hiszem, hogy végig értem a listán. Mi volt a beismerés, frakcióvezető asszony? Arra, hogy nyomjon gombot, és akkor... Miért tett?
1: Bocsánat, képviselő úr, elvettem a szót átmenetileg. Képviselő úr, mindjárt visszaadom a szót pillanat, csak annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy hallgassuk meg egymást, de még egy fontosabb dolog is van talán ennél, az, hogy a törvényről beszéljünk, a törvényjavaslatról beszéljünk, kérem szépen. Ha nagyon elkanyarodtunk, köszönöm szépen.
3: Úgy a törvényjavaslatról, ahogy Csatári Ernő, Müller Anna, Néher András, és a többi, és a többi, és a többi kincse csongor, mert azt hiszem, hogy... Így én is a törvényjavaslatról beszéltem. Akkor ott tartunk jelenleg, hogy kettő darab elnézést, kérést várnék el, mert hazudtak mind a ketten velem kapcsolatban. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr, és valóban megihletett pár más képviselőt is. Köztük Panyik Miklós képviselőrat, de nem ön kapja meg a szót első körben, hanem két perces szót kérők körében Kircse Csongor képviselőrat illető a szó, két perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök úr, és előre elnézést kérek, mert nem a vitához fogok kapcsolódni. Viszont személyes érintettséget nem tudok kérni ezen a részen sajnos a házszabály szerint, úgyhogy Takács Péter szavaira szeretnék reagálni, a közelőbb azt állított, hogy én hazugsággal kezdtem a karrieremet. Én annak a beszédnek, amit elmondtam a diplomaosztón, minden szavát vállalom a mai napig. Illetve azt mondta, hogy mikor bementem a Partizánba, akkor én azt állítottam, hogy engem nem vettek fel a Bajai Kórházba. Ezt sem állítottam, legyen szíves újra megnézni az interjút. Én nagyon részletesen elmondtam azt az e-mail váltást, ami történt ott a napokban, és ebből mindenki le tudta volni azokat a konzekvenciákat, amiket le tudott vonni. Én nem állítottam tényszerűen soha azt, hogy nem vettek volna föl. Úgyhogy szeretném, hogy elnézést kérni ezért. Köszönöm.
1: És visszatérünk a normál szót kérőköréhez, és megadom a szót Panyi Miklós képviselőnek, parancsoljon.
5: Köszönöm a szót. Sok minden elhangzott. Újra. Tehát Én is akkor reagálnék, én is kaptam pár kérdést. Én el tudom fogadni jó járt képviselő asszonynak a gondolatait, mondatait. Valóban én azt tudom osztani, hogy kevesebb plakát is elfért volna ezekben a választási kampányokban. Különös tekintettel arra, hogy láthatjuk, hogy igazából ami elhangzott közösségi média világ felfutásában ennek tulajdonképpen azt gondolom a jelentősége kevés. És ha már itt tartunk a felelős költés, meg a kampányköltés és a propaganda költés vonatkozásában, akkor vegyék fontolóra esetleg, hogy azt az összeget, amit ugye az újonnan felállított intézmény az AVH-nak a biztonsági költéseire fognak fordítani a következő 4 évben közel 4 milliárd forintot, akkor azt költsék az egészségügyre, hiszen az semmi más nem célt, semmilyen más célt nem szolgál, csak az, hogy ilyen fegyveres őrök tucatjai rohangáljanak ezek közül a vezetők közül, és akkor egyből megvan az a 4 milliárd forint, amit képviselő asszony keres, hogyha itt van egy új korszak, egy új világ, akkor példát lehet mutatni. Ki lehet számolni, képviselő úr, és akkor most jöttek be csak az új elnök helyettesek, és nézzük meg a következő éveknek a költségvetési törvényjavaslatait. Számoljuk majd össze, erre szívesen visszatérek erre a kérdésre. Még nem akartam reagálni Néher úrra is, talán hozzám is intézett egy kérdés, de elhangzott, hogy a közmédia tudósításokban, vagy itt a vitán bizonyos témákról miért nem beszélgetünk, vagy miért nem jelenik meg többet a sajtóban. Csak a képviselő társaimhoz tudok csatlakozni, hogy nagyon szívesen tenne fel, azt gondolom, hogy a sajtó nem csak a ellenzéki része, hanem másik része is a kormányzati szereplőknek kérdéseket. De hát ugye kormányinfó klasszikus értelemben megszűnt létezni. Havonta egy általános kormányinfó van, ami általában 30 perc jut kérdésekre. 3 hónap alatt egyszer kérdezhetett ellenzéki sajtó, akkor nyilván meg is kapja a magáét. És ez is azért, mert ugye nyomást helyeztek rá most már többen is, hogy ugye 3 hónapja nem volt ellenzéki sajtótól ott kérdés. Ezért nem tudnak kérdezni a sajtó munkatársai arról, hogy például mi a helyzet a szélenergia, szélerőmű programokkal, mi a helyzet a munkanélküliségi adatokkal, mi a helyzet a határtalanunk programmal, Kelemen Ágnes eltitkolt szabadságával, vagy a munkanélküliségi adatokkal, az építőipari adatokkal, a turizmus nem támogatásával, vagy mi a helyzet az azbeszt helyzettel Nyugat-Magyarországon, mi a helyzet az azbeszt helyzettel. Ezeket a kérdéseket a sajtó nem tudja feltenni, nincsenek fórumok. A miniszterek nem tartanak sajtótájékoztatót, önök és a kormányzati vezetők menekülnek a sajtó elől, minden sajtó elől menekülnek. A kormányinfónak mondott fórumon pedig havonta, 3 hetente 5 darab újságíró kérdezhet, abból pedig 3 havonta 1 darab ellenzéki sajtóorgánum. Ez a helyzet, ez az önök nagy sajtószabadsága. És ezzel kapcsolatban is írtam, és nyilván bántotta Magyar Péter fülét is, hogy Gulyás Gergely miniszter úr lehet rá önök által mondani természetesen bármilyen kritikát, de 1 darab kormányinfón több újságírói kérdést válaszolt meg, mint amennyit egyébként, nyomjon gombot akkor képviselő úr, mint amennyit egyébként megválaszolt az elmúlt 5 hónapban kormányinfós keretek között kormányzati szereplők. Majd akkor ezzel kapcsolatban csinálunk egy ilyen kérdéskört. Na már most, ugye nem visszamenve a kampányba, de azért egy kiegészítő gondolat, ugye a mi a kampányunkban arról próbáltunk beszélni, és azt próbáltuk elmagyarázni, hogy egy olyan világban élünk, amikor igenis van egy veszély a háborús helyzetből fakadóan, igenis van egy veszély a migrációs helyzetből fakadóan, és van egy erős nyomulás nemzetközi szinten is, hazai szinten is a gender kérdésében. És mi ezeket a témákat vittük, és hát az a helyzet, hogy az idő azért szépen lassan kezd minket igazolni. Valóban nem jött még az 1000 forintos üzemanyagának az időszaka, de bizony tegnap volt itt ugye egy szavazás, ami kapcsán önök folyamatosan itt is rázták a fejüket, hogy mindaz, amit mondunk, az propaganda. Ezt üvöltözték. Veres úr, így van? Propaganda. Akkor nézzük meg a Fidesz nemzetközi cseléd sajtóját. Mit írnak a tegnapi szavazásról? Képviselő úr vállalja? Akkor megnézzük. Nézzük meg, mit mondanak a nemzetközi propagandisták. Euronews. A magyar parlament megszavazta az Orbán kormány LMBTQ ellenes jogszabályi rendelkezései részének eltörlését.
1: Bocsánat, képviselő úr, csak ha indokolja azt, hogy hogyan kapcsolódik a jelenlegi törvényjavaslathoz ez a kérdéskör, akkor én megadom a szót.
5: Indokolom. A közmédia nem számolt be erről a hírről tegnap. A nemzetközi sajtó pedig beszámol, és azt a beszámolást hajtom itt végre, amit a közmédia nem tett meg. Az a független közmédia, amiről itt a vita zajlik, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez eléggé alapos.
1: Értem, és nehogy félreértse, teljesen tiszteletben mondom. Igen, de az, hogy egy törvényjavaslatról beszélünk, és a törvényjavaslat mentén önök minden másról is beszélnek, azt gondolom, hogy ez egy politikai fogás, és nyilván a magyar embereknek a törvényjavaslat kapcsolatban van érdekeltségük. Arra kíváncsiak, hogy miről beszélünk itt a törvényjavaslattal kapcsolatban, és nem minden másról, úgyhogy azért kérem, hogy koncentráljunk a törvényjavaslatra. Köszönöm szépen.
5: Elnök úr, köszönöm. A bizonyos ellenőrzési funkciókat azért kell ebből az ellenzéki funkcióból betölteni, mivel erre például a közmédia ezt a funkciót nem tölti be, vagy pedig, ahogy mondtam, nincsenek olyan kormányzati tájékoztatók, amin kérdezni lehetne. Ezért számunkra ez van most jelenleg lehetőségként, és valóban ez egy politikai műfaj, ez egy politikai fórum, ahol vagyunk alapvetően. De akkor indokoltam, közmédia működés, miről nem számolt be a tegnap a közmédia, a tegnapi törvény vonatkozásában, hiszen arról szól a határozati javaslat indokolása, hogy a pártatlan, gyors és információgazdag működés, tehát akkor befejezem, Euronews arról beszél, hogy a változtatás a 21-ben elfogadott törvény azon részeit érinti, amelyek korlátozták a homoszexualitással és a nem változtatással kapcsolatos tartalmak megjelenítését a kiskorúak számára. Euronews, hogy ne éljek vissza elnökül türelmével, akkor rövidítek. AFP a korábbi szabályozás kritikákat váltott ki, és eltörölte a tegnapi szavazás az Orbán kormány idén elfogadott LMBTQ-ellenes rendelkezések egy részét. Deutsche Welle, Németország a korábbi szabályok korlátozták, hogy a homoszexualitás és a nem identitás kérdései miként jelenhetnek meg a gyermekeknek szóló oktatásban és tájékoztatásban. Akkor ki hazudik, képviselő úr? Én. Hát akkor képviselő úr majd ezzel számoljon, ezzel Veres képviselő úr, ezzel az állításával. A nemzetközi sajton, címlapon vannak ezek a megállapítások. És akkor nem hozva fel további példákat, elnök úr, én csak gondolataim zárásaként, én csak megint csak arra tennék javaslatot itt a vita végén, hogy jelenleg most már a kormányzati felelősség önöknél van, és az ön reflexió kapcsán, ami azt gondolom, hogy, és ebben nyilván önöknek is van igazsága, mindkét oldal részéről van helye önreflexiónak, de tekintettel arra, hogy önök vannak kormányon, önök hoznak döntéseket, és ha döntéseket hoznak, azoknak a hatásai, például a tegnapi döntés, annak a hatásai sokkal súlyosabban érvényesülnek a magyar társadalom és gazdaság vonatkozásaiban. Úgyhogy én erre ezzel a felelősséggel kérem éljenek, és a olyan tényszerű és elvitathatatlan megállapításokat, amiket például én itt felolvastam, ami például tegnap megtörtént, azok legyenek kedvesek nem letagadni, és aki ezeket állítja, azokat nem lepropagandistázni, mert ez nem fog sehová se vezetni, ez tényszerűen nem igaz, amit önök ezzel kapcsolatban állítanak. És ennek úrnak külön köszönöm a türelmét, hogy ezt elmondhattam. Köszönöm a szót.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Igen. Megadom a szót Bóka Zsolt képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy a vita jó üzenettel záruljon. Az MTI archívum egy csoda, 1881 óta végzik a munkájukat. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzük meg és köszönjük még egyszer a munkájukat. Köszönöm a szót.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett. Az együttes általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben? Kíván, parancsoljon képviselő úr.
7: Tisztelt országgyűlés, tisztelt magyar honfitársaim! Az igazat mond, ne csak a valódit. Hallhattuk Máté Zsuzsa KDNP képviselő száján keresztül József Attila Thomas Mann üdvözlésére című verséből. Én azt mondom, ne csak az igazat mond, igazat is mondj és valódit is mondj. Sajnos, amit az elmúlt másfél-két órában hallottunk, az önök szájából minden szó hazugság volt. Azzal kezdték, hogy hiányoltak egy hírt, amiről nem fog beszélni, mert semmi köze, se a valósághoz, se az előttünk fekvő két határozati javaslathoz, és ha megnyitják, tegyenek egy próbát, az mti.hu-t az első 10 hír között szerepel. Az a bizonyos hír, amit önök hiányoltak. Azt is tegyük hozzá, hogy a kézivezérelt mti.hu nyitóoldalán 10 hír látható, 4 hír, mindig egy képes beszámolóval röviden, alatta pedig 6 főcím, mobiltelefonon, lehet, hogy laptopon több nyílik meg, de mobiltelefonról így lehet megnézni. Ebből a 10 hírből az önök álláspontja véleménye szerint, milyen szerencsé, hogy nem tényeket mondanak, hanem csak véleményeket, ebből a 10-ből 6 hír a Fidesz-KDNP, vagy a Fidesz, vagy a KDNP közleménye, vagy ahhoz kapcsolódó közlemény. Többek között a KDNP közleménye is olvasható a 6. helyen, lehet, hogy miközben beszélek, valami újabb hír is megjelent, a 6. helyen olvasható, közös imára hív a KDNP a politikai foglyokért címmel. Szerepel az önök véleménye szerint kézivezérelt közmédiában. És akkor egy nagy levegőt veszek, és érdemben reagálok azokra az érvekre, amik valóban kapcsolódtak az előttünk fekvő és együttes vitában tárgyalt két határozati javaslatról. Szeretném, még azt mondom, hogy egyedül érvek hangzottak el, akkor most Szabad István képviselő úrhoz fordulok, aki azt gondolom, hogy tiszteletet érdemel azért az ellenzék soraiból, mert elolvasta a határozati javaslatot, és tanúbizonyságot tett abból. És érdemi kérdéseket fogalmazott meg. Ezek közül van néhány, ami azt gondolom, hogy ilyen jogi technikai kérdés, amit egyébként majd a Művelődési Bizottság ülésén lesz lehetőség adott esetben orvosolni, tisztázni, egyeztetni. És volt olyan kérdés is közötte, ami azt gondolom, hogy inkább a közmédia vezetése felé lehet érdemes föltenni olyan statisztikai vagy olyan kérdéseket, amiket nem az országgyűlés rendelkezik róla információval. Egyet emelnék ki, hogy a forgalomképtelen részvény, mint jogi kategória, az a kereskedelmi forgalomban nem hozható kategóriát jelenti, de ahogy sor került arra, hogy az állam egy korábbi állami tulajdonban lévő szerv, a közszolgálati közalapítvány tulajdonából a független közmédia testületre bízta az egyetlen részvényének, a tulajdonosi jogainak gyakorlását, ez egy ilyen jogtechnikai fordulat, úgyhogy ennyiben gondoltam reagálni, mert egyébként az észrevételei azok mind olyanok, amiket érdemes megvitatni a szakbizottság előtt. Az igazmondás, hazugság, tényállítás és véleményezés kérdésében én sem tudok elmenni szó nélkül amellett, és megtisztelő volt, bár néha az ember azt gondolja, hogy inkább az ember óvakodjon, hogyha ha a politikai ellenfele dicséri. Szóval, hogy megtisztelő volt Németh Balázs részéről a vélelmezett jó indulat és jó szándék, és attól tartok, hogy nem leszünk ennek a szellemében, tartok tőle, hogy nem leszünk ennek szellemében abban a barátságban, amit képviselő úr feltételezett, mert bár valamelyik képviselőtársam, talán éppen Veres Ádám hivatkozta azt a 33/2020. január 14. napján kelt médiatanács határozatot, amelyben ön a véleményének adott hangot, nagyon helyesen, ahogy mondtam, ez ön véleménye. Ugye egyetlen probléma van azzal kapcsolatban, hogy hírolvasóként adott ennek hangot, és a médiatörvény, a magyar médiatörvény nem teszi lehetővé, sőt kifejezetten kizárja hírolvasók számára politikai hírhez vélemény fűzését. Nem fűzhet hozzá politikai véleményt. Többen hiányolták, vagy többen hiányolnak a közmédiából néhány kollégát, műsorvezetőt, vagy néhány munkatársát. Én azt gondolom, hogy a Fidesz frakció sikeresen tölti fel a sorait az ezek szerint független, vagy talán kevésbé független volt közmédiás dolgozókkal, illetve hát a Páholyban is rendszeresen látjuk azokat a volt közmédiás újságírókat, akiknek azt gondolom, hogy a függetlenségéhez kérdés nem férhet, mármint hogy nem voltak függetlenek, hiszen a választási kampányban tanúbizonyságot adtak arról, hogy mennyire elfogultak. Tehát hajmeresztő, amiket hallottunk. Folyamatosan szerepelnek ellenzéki szereplők jelenleg a közmédiának a műsorán, elfogadják a meghívásokat, és ahogy említettem, az MTI hírei között is folyamatosan beszámolnak az ellenzékkel kapcsolatos hírekről. Ajánlom szintén még a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak, van egy politikai szereplők média használatáról szóló elemzéshez, havonta készül, amelyben meg lehet nézni, hogy mely politikai közösséghez tartozó és szereplő politikusok milyen arányban jelentek meg a képernyőn. Ez nem azt jelenti, hogy az ő üzenetük a saját szájukból elhangzott, hanem az, hogy ők szerepeltek. És ez ki is emeli egyébként ez az elemzés az egyes szereplőknél. Összesítve sajnos nem mutatja meg, mert érdekes lenne megnézni azt, hogy 2026. április 12 előtt lehet, hogy szerepelt Magyar Péter, vagy lehet, hogy szerepelt a Tisza a közmédia hírműsorában, de az nem a objektív, semleges tájékoztatás egyében volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy szereptévesztésben is van a Fidesz-KDNP azon képviselője, aki hozzászólásában azokat a híreket hiányolja, amik április 12-e előtt a csapból folytak, ugyanis a közmédiának, innen tájékoztatom önöket, mert a magyar honfitársaink ezt már látják és értékelik, tehát hogy a közmédiának innentől kezdve nem az a feladata, hogy Magyar Pétert, a Tiszát vagy a Tisza képviselőit szídja és becsmérelje, hanem az a feladata, hogy beszámoljon közérdeklődésre számot tartó hírekről. Elhangzott talán Németh Balázs vagy Takács képviselő úr részéről, lehet, hogy Tuzson képviselő úr részéről, az, hogy bocsássanak meg, hogyha nem, mert többen beszéltek már a háború kapcsán, és nem akarok nagyon kitérni erre, de két hírt idézek itt, amit azt mondják, hogy nem, hogy az önök kampányában nem volt szó a háborúval vagy riogatásról. Január 19-én jelent meg a hír, Szijjártó Péter külügyminiszter, ha a Tisza nyerne, elborítaná a háború lángja egész kontinenst. Orbán Viktor pedig így fogalmazott, 2026 a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradnunk ebből, vagy a magyar parlamenti választáson. És ezt a döntést kell meghozni a magyar parlamenti választáson. Ha a Tisza nyer. Igen. Igen. Úgyhogy
1: Bocsánat, képviselő pillanat. Arra kérek mindenkit, hogy figyelemmel kísérjük az előterjesztőt. Köszönöm szépen.
7: Ha az előterjesztői zárszóként az előterjesztőnek lehetősége van reagálni az elhangzottakra, igyekszem mérlegelni azt, hogy ami nagyon eltért az előterjesztés tárgyától, akkor a házelnök urat megtisztelem azzal, hogy az ő kérését figyelembe véve remélem, hogy nem fogom ezzel nagyon megsérteni képviselőtársaimat, de nem fogok reagálni az ott elhangzottakra. Ugyanakkor még néhány pont mellett nem tudok elmenni szó nélkül, tehát ugye hiányolta, vagy beszéltek arról, hogy kézi vezérlés. Ugye a táviratiroda munkatársai nyilvánosságra hoztak egy 500 oldalat meghaladó dokumentumot, amik konkrét bizonyítékokat tartalmaznak arról, hogy milyen utasításokat kaptak, és hogyan utasították őket a Fidesz-KDNP kormányzat részéről, a médiában milyen hírek jelenhetnek meg, vagy sem. Ezek tények. A Ugye április 12-én véget ért ez az időszak, a magyar választópolgárok ugye nemet mondtak erre, és bár idézte már valami képviselőtársam, én a házelnök asszony előtt, kérésé előtt is fejet hajtok, és megismétlem, hogy a politikai kultúrát, amit tegnap közzétett a közleményében, szintén Németh Balázs képviselő úr posztjai kapcsán, fontos, hogy ebben a házban emeljük a színvonalat, a közbeszéd színvonalát, felelősséggel tartozunk mindannyian azért, hogy amit elhangzik, milyen jelzőket használunk. Volt olyan képviselőtársam, akinek a szájából, ha elhangzott valami kifejezés, bocsánatot kért. Azt gondolom, hogy ez is példaértékű az egész ország számára, nem vagyunk többet következmények nélküli ország. A tegnapi nap során a házelnök asszony közleményt tett közzé, és én azt gondolom, hogy erre mindannyiunknak, különösen ennek a vitának a kapcsán, a közbeszéd kapcsán figyelemmel kell lennünk. Csak azt keresem, hogy találok-e még szakmai érvet vagy kritikát az önök részéről elhangzott érvek közül. Igen. Máté Zsuzsanna említette, hivatkozta a közmédia archívumát és a távirati iroda archívumát. És nagyon hálás vagyok Boka Zsolt képviselőtársamnak, hogy ezt megemlítette. Azt érdemes megosztanom egy olyan személyes történetet, hogy április 12-e után, nem már május 9 után, mert képviselői e-mail címemre érkezett olyan e-mail, olyan kérés, megkerestek egyetemisták, akadémikusok, hogy szeretnék kutatni a közmédia archívumát, de azonban olyan feltételeket támasztott gyakorlatilag az előző MTVL vezetés, hogy ez kutatási célra is elérhetetlen volt. Mind költségek, mind pedig adminisztráció szempontjából. Kutatók számára is egyetértek Boka Zsolt képviselőtársammal, a közmédia, illetve az MTI archívuma az egy ritka történelmi kincsünk, amit meg kell becsülnünk. Végezetül annyit szeretnék elmondani még, mert túl sok érdemi észrevételt nem hallottunk. Itt a jó hírek kapcsán jutott eszembe az, hogy volt itt már olyan szerencsére, hogy hát nem sajnálatos módon inkább azt mondom, mert az ország megérdemelte volna a gazdasági növekedést, sőt, az elmúlt 16 évben óriási lehetőséget hagyott ki az ország azzal, amit önök tettek az elmúlt 16 évben a közpénzek felhasználásával. Tehát, hogyha valóban repülőrajtot vett volna az ország, akkor lehetett volna érdemi gazdasági növekedésről beszámolni, de ugye ez sajnos csak vélemény maradt továbbra is az önök részéről. Tényeket, igazmondást mindig továbbra is hiányoljuk, de azt, hogy az elmúlt 16 évben milyen gazdasági helyzet volt, és önök nem tudták bemutatni azt, akár a közmédiában, vagy máshol, hogy milyen üzemeket hoznak létre, a Tisza a következő években, ha gazdasági növekedés lesz, akkor igenis helye van a jó híreknek a közmédiában. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés! Soron következik a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 53. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés T/ 795. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Bögi Viktória asszonynak, az élő környezetét felelős minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár asszony!
8: Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A jelen jogszabály módosítás egy nagyon szikár és nagyon fontos eljárásjogi kérdést fog szabályozni. Bízom benne, hogy ennek a talaján maradunk majd a vita során is. Magyarország elkötelezett az országhatáron átterjedő, jelentős környezeti hatásokkal járó tevékenységek átlátható, az érintett államok érdemi részvételét biztosító, Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel összhangban álló vizsgálata mellett. Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálata során biztosítani kell a hatásviselő fél és az érintett nyilvánosság részvételét, valamint álláspontjuk és észrevételeik megismerését és érdemi figyelembevételét. A nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó, a környezetvédelemért felelős minisztérium által koordinált nemzetközi folyamat, amelyre akkor kerül sor, ha egy tervezett beruházás vagy tevékenység jelentős, határon átterjedő környezeti hatással járhat. A környezetvédelmi hatóságnak az eljárást lezáró döntése meghozatalakor érdemben figyelembe kell vennie a külföldről beérkezett észrevételeket és a konzultáció eredményét is. A hatásviselő fél álláspontja nem jelenti azt, hogy a magyar hatóság döntését ahhoz kell igazítani, vagyis nem jelent vétójogot. Ugyanakkor az álláspontban foglaltak érdemi vizsgálata és figyelembevétele a nemzetközi és uniós kötelezettségek teljesítésének fontos eleme. A nemzetközi egyeztetés időtartama ugyanakkor nem határozható meg előre egységesen. Annak időigénye függhet többek között a résztvevő országok számától, a projekt összetettségétől, a szükséges készülő fordításoktól, tehát dokumentációfordításoktól, a külföldi nyilvánosság bevonásának módjától és a konzultációk eredményétől. Egy összetett beruházás esetében ezért a nemzetközi szakasz időigénye jelentősen hosszabb lehet, mint egy egyszerűbb ügyben. A jelenlegi szabályozásban ebből adódóan olyan helyzet alakulhat ki, amelyben a környezetvédelmi hatóságnak vagy fel kell függesztenie a hazai eljárást a nemzetközi egyeztetés időtartamára, vagy a hazai eljárási cselekmények folytatása mellett túllépi az irányadó ügyintézési határidőt. Egyik megoldás sem szolgálja megfelelően az eljárások kiszámítható és jogszerű lefolytatását, egy szóval a jogbiztonságot. A törvényjavaslat erre a problémára olyan általános szabályt állapít meg, amely valamennyi érintett környezeti hatásvizsgálati eljárásban alkalmazható. A környezetvédelmi hatósági eljárásokban a főszabály szerinti ügyintézési határidő megmarad, ugyanakkor a nemzetközi szakasz tényleges időigénye megfelelően megjelenik az ügyintézési határidőben. Ha a nemzetközi szakasz a főszabály szerinti ügyintézési határidőn belül lezárul, a lezárást követően további 30 nap áll a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére arra, hogy a külföldről beérkezett észrevételeket, valamint a konzultációk eredményét értékelje és a döntésében megfelelően figyelembe vegye. Ha azonban a nemzetközi szakasz a főszabály szerinti ügyintézési határidőn túl is folytatódik, az ügyintézési határidő a nemzetközi szakasz lezárását követő 30. napon jár le. A szabály biztosítja, hogy a környezetvédelmi hatóság a nemzetközi eljárás eredményét érdemben értékelhesse és döntésében figyelembe vehesse. A nemzetközi szakasz kezdő és záró időpontját a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet egyértelműen meghatározza. Ez biztosítja, hogy a nemzetközi szakasz tényleges időtartama objektíven megállapítható, és ennek alapján az ügyintézési határidő pontosan meghatározható legyen. A szabályozás fontos eleme továbbá, hogy a nemzetközi szakasz alatt a hazai eljárás nem áll le, mint egy felfüggesztés esetén. A környezetvédelmi hatóság a nemzetközi egyeztetéssel párhuzamosan folytatja a hazai eljárási cselekményeket, így a nemzetközi egyeztetés időigénye nem a hazai eljárás felfüggesztésével, hanem az ügyintézési határidő megfelelő meghosszabbításával jelenik meg. Ez a megoldás különösen fontos az összetett, jelentős nemzetközi érdeklődést kiváltó környezetvédelmi ügyekben. A korábbi hasonló eljárások tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai és a nemzetközi eljárási cselekmények párhuzamos végzése szükséges ahhoz, hogy az eljárás jogszerűen és megfelelően lefolytatható legyen észszerű időn belül. A szabályozás változatlanul hagyása esetén a nemzetközi szakaszt is magában foglaló környezetvédelmi hatósági eljárásokban a nemzetközi egyeztetés időigénye miatt az ügyintézési határidő túllépésének kockázata is fennállhat. Ez nem csak az ügyfelet érintő jogkövetkezményekkel járhat, például az eljárási díj visszafizetésének kötelezettségét vonhatja maga után, hanem növelheti a meghozott környezetvédelmi döntés eljárásjogi okból történő megtámadásának kockázatát is, mely az országra nézve is következményekkel járhat, és a beruházást megvalósításának elhúzódásához is vezethet. A javasolt módosítások ezért egyszerre szolgálják Magyarország nemzetközi és uniós kötelezettségeinek teljesítését, a környezet magas szintű védelmét, a nyilvánosság részvételének tényleges érvényesülését, valamint a környezetvédelmi hatósági eljárások kiszámíthatóságának és jogszerűségének erősítését. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat olyan általános és objektív szabályozást teremt, amely a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás tényleges időigényéhez igazítja az ügyintézési határidőt, miközben biztosítja a hazai eljárás folytathatóságát és a nemzetközi egyeztetés eredményeinek érdemi figyelembevételét. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy támogassák majd a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönöm szépen, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés. Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor, 15-15 perces időkeretben. Elsőnek megadom a szót dr. Bihari Zoltánnak, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának, 15 perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát egy olyan törvény van előttünk, ami remélhetőleg politikai támadásoknak nem fog alapul szolgálni. Egy olyan törvényjavaslat van előttünk tehát, ami első ránézésre egy technikai jellegű módosításnak tűnik, hiszen határidőkről, eljárási szabályokról, nemzetközi környezeti hatásvizsgálat és a hazai engedélyezés eljárás kapcsolatáról szól. Azonban a környezetvédelemben nagyon gyakran éppen az ilyen technikai szabályok mögött vannak a legfontosabb kérdések. A környezetszennyezés az nem ismer országhatárokat. Elég csak a tiszai 2000-es cián szennyezésre gondolni, vagy a sajó szennyezésre gondolni. Az utóbbi, a 2022-ben bekövetkezett szennyezés, az világosan megmutatta, hogy egy országhatáron túli környezeti probléma milyen gyorsan válhat Magyarországot is érintő ügyé. A folyóink többsége nemzetközi vízfolyás, ezért ami a határ túloldalán történik, az nagyon könnyen a mi problémánká is válik. És ugyanígy, ha Magyarországon történik valamilyen havária vagy beavatkozás, az a szomszédos országokat is érinti. A javaslat szerint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárása után a tájékoztatás hatósághoz történő megérkezését követő 30. napon jár le az ügyintézési határidő, de legkorábban az általános ügyintézési határidő utolsó napján. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi eljárás időigénye megfelelően megjelenik a hazai hatósági eljárásban, miközben a hazai eljárás eközben folytatódhat, nem áll le automatikusan. A nemzetközi eljárások időtartalma az nehezen tervezhető, mint ahogy hallhattuk, ez függhet az érintett országok számától, a beruházás nagyságától, összetettségétől, a fordítási igényektől, a külföldi nyilvánosság bevonásától, a konzultációk eredményétől is. A nemzetközi hatásvizsgálatot az élő környezetért felelős minisztérium folytatja le, de több oldalú, közös egyeztetési folyamatnak az eredménye. A nemzetközi eljárás lényege az együttműködés és a közös értékelés. Azt azonban világossá kell tenni, az eljárási idő rugalmassága az nem jelentheti a környezetvédelmi garanciák rugalmasságát. Ez nagyon fontos a Tisza kormány szemlélet módjában. Nem lehet abból kiindulni, hogy ami eljárás jogilag gyorsabb vagy egyszerűbb, az automatikusan jobb a lakosságnak vagy a gazdaságnak. Egy környezeti hatásvizsgálatnak ugyanis nem az a feladata, hogy egy beruházás számára minél gyorsabban megszülessen az engedély, a feladata az, hogy még a döntés előtt kiderüljön, milyen hatásokkal járhat a beruházás. Milyen kockázatokkal kell számolni, hogyan lehet ezeket megelőzni vagy mérsékelni. És van-e egyáltalán olyan megoldás, amely mellett a környezet még elfogadható mértékben károsodik csak. Fontos rendelkezés, hogy az általános közigazgatási rendtartástól szóló törvény szerinti felfüggesztésnek ebben az esetben nincs helye. Ez a szabály biztosítja, hogy a környezetvédelmi hatóság érdemben értékelhesse a nemzetközi eljárás eredményét, és figyelembe vehesse azt a döntéshozatal során. A javaslat indoklása ezt maga is kimondja. Ezzel az elvvel teljes mértékben egyetértünk, de persze ennek a gyakorlatban is érvényesülnie kell. Ha egy szomszédos ország hatósága vagy nyilvánossága olyan környezeti kockázatra hívja fel a figyelmet, amelyet a magyarországi eljárás során nem tártak fel, ha olyan környezeti kockázat merül fel, amely alapvetően megkérdezi egy beruházás elfogadhatóságát, akkor annak a magyar engedélyezési folyamatban is súlya kell, hogy legyen. Ez a környezetvédelmi hatásvizsgálatnak az értelme. Nem az, hogy utólag igazolja azt, amit már korábban eldöntöttek, hanem az, hogy a döntés megszületése előtt valódi információt adjon a döntéshozónak. Tisztelt képviselőtársaim, van még egy szempont, amelyet fontosnak tartunk annak ellenére, hogy ez a törvény nem erről szól közvetlenül. A környezeti ügyekben a nyilvánosság jelenti a kontrollt. A helyben élők sokszor olyan információkkal rendelkeznek egy térség vízrajzáról, élővilágáról,

0: beruházásnak a költségeit a társadalom fizeti meg, a legjobb környezetpolitika mindig a megelőzés. A törvényjavaslatot tehát abból a szempontból kell megítélnünk, hogy a környezetvédelmi döntésekhez minden szükséges információ rendelkezésre álljon. Nem vitatjuk, hogy egy nemzetközi hatásvizsgálat időtartalmát, azt nem lehet minden esetben előre pontosan meghatározni, de azt igenis elvárjuk, hogy az eljárási szabályok ne gyengítsék a környezeti védelmi garanciákat. Magyarország érdeke ugyanis nem az, hogy minden beruházást minden áron gyorsan engedélyezzünk, Magyarország érdeke az, hogy jó beruházások valósuljanak meg, rossz beruházások pedig ne okozzanak visszafordíthatatlan környezeti károkat. A gazdasági fejlődés és a környezetvédelem nem egymás ellenségei, éppen ellenkezőleg. A kiszámítható, szigorú és szakmailag megalapozott környezetvédelmi szabályozás hosszú távon a tisztességes beruházások érdeke is. Tisztelt képviselőtársaim, a környezetvédelemben az időnek különleges jelentősége van. Valamikor valóban az a probléma, hogy egy eljárás túl lassú, de van olyan helyzet is, amikor éppen az idő az, ami ahhoz kell, hogy veszélyt felismerjünk, egy hatást megértsünk, egy folyamatot megvizsgáljunk. Ezért a jogalkotónak mindig azt kell szem előtt tartania, hogy az eljárási szabályok végső soron a valóságot szolgálják. Mi ezért a törvényjavaslatot a környezetvédelmi garanciák oldaláról fogjuk vizsgálni. Támogatjuk a kiszámítható eljárásokat, és támogatjuk azt is, hogy a hatóság a nemzetközi hatásvizsgálat eredményét ténylegesen beépítse a döntésébe. De azt is világossá tesszük, a környezetvédelem nem lehet adminisztratív akadály, de nem lehet adminisztratív formaság sem. A cél nem az, hogy legyen egy hatásvizsgálat, a cél az, hogy a hatásvizsgálatnak legyen valódi hatása. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót V. Németh Zsoltnak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkárasszony, valóban egy három szakaszból álló jogszabályjavaslat, az lehetne akár technikai természetű is. Ugyanakkor a TPER 795-ös számú törvényjavaslat indoklása az általánosságban beszél a nemzeti környezeti hatásvizsgálatok időigényéről. Arról azonban nem kapunk tájékoztatást, hogy mely konkrét tapasztalatok alapján készült maga az előterjesztés. Nincs előttünk az érintett ügyek száma, nincs bemutatva a várható időnyereség, és nem kapunk magyarázatot az azonnali hatályba lépésre sem. Így kéri a kormányzat az országgyűléstől, hogy változtassa meg a már megindult eljárások szabályait. A nemzetközi környezeti hatások alapos vizsgálatát azt fontosnak tartjuk. Magyarországnak érdeke, hogy a szomszédos országok meghallgassanak bennünket, amikor egy náluk tervezett beruházás a magyar folyókat, természeti környezetünket, vagy az itt élők egészségét érintheti. Ugyanezt a komolyságot kell tanúsítanunk a saját döntéseinknél is. A kölcsönös együttműködéshez kiszámítható eljárások és hiteles szakmai vizsgálatok kellenek. Észszerű cél az is, hogy a magyar hatóság a külföldi egyeztetés alatt elvégezhesse azokat a feladatokat, amelyekhez már rendelkezésre állnak az adatok. Az előkészítés felesleges állásidejét indokolt csökkenteni. Ezzel azonban még nem válaszoltunk arra, hogy az önök által választott megoldás hogyan hat az ügyfelekre, és miért kell azt azonnal alkalmazni. Tisztelt képviselőtársaim! Nézzük meg pontosan, miről kell döntenünk. A javaslat szerint a hazai ügyintézési határidő a nemzetközi hatásvizsgálat lezárásáról és eredményéről szóló tájékoztatás hatósághoz érkezését követő 30. napon járna le, de az egyébként irányadó határidőnél korábban nem. Ezzel együtt kizárnánk a külföldi szerv megkereséséhez kapcsolódó felfüggesztést ebben az eljárási helyzetben. A 30 nap tehát nem azt jelenti, hogy minden ilyen engedélyezés egy hónap alatt befejeződik. Előbb meg kell érkeznie a nemzetközi eredménynek. Teljes időtartalma attól is függ,

0: hogy meddig tart az egyeztetés, és mikor jut el a lezáró tájékoztatás a döntésre jogosult hatósághoz. Az indoklás azt állítja, hogy a folyamatban lévő ügyek érintettjeit nem éri hátrány, mert az összesített időtartam nem növekszik. Jó lenne konkrétan látnunk az eljárási példákat. A régi rendben a felfüggesztés után fennmaradó ügyintézési idő nem szükségképpen azonos az új szabály szerinti idővel. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy miért éppen most került ide az előterjesztés. Ezen a ponton indokolt beszélnünk a paksi fenékküszöbről. A Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal közzétett közleménye szerint a fenékküszöb környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása szeptember 30-án indult meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság kérelmére. A közlemény október elején jelent meg, elsőjén jelent meg pontosan, és 30 napos ügyintézési határidőt rögzít. Október 6-án, 6 nappal az eljárás megindulása után a kormány benyújtotta ezt a törvényjavaslatot, amely a folyamatban levő ügyekre is kiterjedne. Ez az időbeli közelség indokolja, hogy rákérdezzünk erre az összefüggésre. Alkalmazni kívánják-e az új rendelkezést a paksi fenékküszöb ügyében? Indult-e, illetve számolnak-e olyan nemzetközi környezeti hatásvizsgálattal, amelyre az új szabály vonatkozna? Mely államokkal, milyen tárgyban és milyen ütemezés szerint egyeztetnek? Pontosan ismerjük a jogi különbségeket. Nyilvános a paksi közlemény a környezetvédelmi felülvizsgálatról, és a törvényjavaslat alkalmazásához a benne meghatározott nemzetközi hatásvizsgálati eljárás az szükséges. A kormányhivatali közlemény ilyen nemzetközi szakasz megindulását nem jelzi. Nagyon reméljük, hogy ez nem egyetlen beruházásra szabott törvény. A kormánynak azonban lehetősége és kötelessége is tisztázni, érinti-e a módosítás paksot. Ha igen, ismertesse a jogalapot és a várható következményeket, ezt kérem államtitkárasszonytól. Ha nem, akkor mutassa be, mely ügyek miatt szükséges a sürgős változtatás. A paksi atomerőmű biztonságos működése nemzeti érdek. A magyar családok és vállalkozások megbízható áramellátását biztosítani kell. Az erőműben, a vízügyi szolgálatnál és a kivitelezésen dolgozó szakemberek munkáját elismerés illeti. A politikai felelősség azért a kormányé, amely az eljárási szabályokat megalkotja és a döntéseket meghozza. Az augusztus 12-i külön kormányrendelet a paksi beruházásnál a környezet használat megkezdését követő felülvizsgálatra építette a működési engedélyezést. Szeptember 30-áig az engedélykérelmet kellett benyújtania. A vízjogi létesítési engedély előzetes megszerzése alól mentesítést adott, és október 15-éig fennmaradási engedély kérelmezését írta elő. Ezek az önök által választott különös szabályok. Önöknek kell megmagyarázniuk, hogyan biztosítják mellettük, hogy a környezeti hatásvizsgálat ténylegesen befolyásolhassa a beruházás további sorsát. Milyen változtatásra marad lehetőség, ha a szakmai vizsgálat kedvezőtlen hatást tár fel? Ki dönt a szükséges korrekciókról, és milyen forrásból hajtják végre? Ezek gyakorlati kérdések, egy már megvalósított beavatkozás módosításba pénzbe kerülhet, és műszakilag is nehezebb lehet, mint a megelőzés. Az utólagos vizsgálat értelmét az adja, hogy a megállapításainak legyen következménye. A kormányzati tájékoztatásnak ezt világossá kell tennie. A most tárgyalt határidő módosítás önmagában nem dönti el a korábbi építkezés jogszerűségét, és nem pótolja a szükséges szakmai értékelést. A két kérdést a vitában is külön kell kezelni. Ugyanakkor az országgyűlésnek joga van tudni, hogy az új törvénnyel milyen eljárási helyzetet kívánnak rendezni. Tisztelt Ház! A Duna állapota közvetlenül érinti a folyó mellett élőket. egy vízügyi beavatkozás értékelésénél választ kell adni arra, hogyan alakulnak a vízszintek és a hordalékviszonyok, milyen hatások várhatók az élővilágra, és hogyan biztosítható a hajózás. Az eredmény a környező településeknek, a gazdálkodóknak és a folyót használó vállalkozásoknak is fontos. Az önök javaslatában az átláthatóság célként szerepel. A normaszöveg viszont elsősorban a határidőt alakítja át. Külön nem részletezi, milyen tartalmú irat igazolja a nemzetközi eljárás lezárását, miként ismerhetik meg az ügyfelek az új határidő számítását, és hogyan kell kezelni a már felfüggesztett ügyeket. Ezeket a részleteket nem szabad elintézni azzal, hogy majd a gyakorlat kialakítja őket. Különösen fontos a minisztérium felelőssége. A nemzetközi szakasz szervezése és a hazai hatósági döntés két külön feladat. A javaslat szerint a határidő szempontjából az számít, mikor érkezik meg a tájékoztatás. Ha a nemzetközi egyeztetés lezárul, de az eredmény továbbítása késik, azt az ügyfél kívülről alig ha tudja ellenőrizni. Ezért legyen pontos szabály a lezáró tájékoztatás előkészítésére és továbbítására. Legyen dokumentálva a lezárás és a beérkezés időpontja. Az ügyfél kapjon értesítést arról, hogyan változott a saját ügyének határideje. Ezek teljesíthető követelmények egy rendezett közigazgatásban. Van egy további szakmai kérdés is. Elegendő lesz-e 30 nap, ha a nemzetközi egyeztetés végén lényeges új adat érkezik, és a hatástanulmány kiegészítése válik szükségessé. Hogyan biztosítják, hogy a hatóság ezt megfelelően értékelje, és az érintettek észrevételei is eljussanak hozzá? A határidő szabályozását össze kell hangolni a döntés megalapozásához szükséges munkával. Tisztelt államtitkár asszony! Kirdetést követő napi hatályba lépés és a folyamatban levő ügyek bevonása különösen világos átmeneti szabályokat követelne. Mi történik azzal az eljárással, amelyet már felfüggesztettek? Milyen lépéssel folytatják, és mikor értesítik erről az ügyfeleket? Hogyan számolnak ott, ahol a nemzetközi eredmény már korábban megérkezett? És mi történik azokban az ügyekben, amelyekben a hatóság a korábbi határidőt már túllépte? A benyújtott szöveg nem mondja ki, hogy az ebből eredő jogkövetkezményeket megszüntetné. Kérjük, tegyék egyértelművé az ügyfelek már keletkezett igényeinek megőrzését, hogy ebből később se lehessen jogvita. Az ügyfél ne azért veszítse el egy korábbi mulasztáshoz kapcsolódó igényét, mert időközben átírták a határidő számítását. Az indoklás még egy fontos korlátozást említ, a különös határidőt másodfokon nem kellene alkalmazni. Ha ez a jogalkotói szándék, azt a rendelkezésben is egyértelműen rögzítsék. Rendezzék a jogorvoslat után megismételt elsőfokú eljárás helyzetét is. A hatóságoknak és az ügyfeleknek ugyanabból a szövegből ugyanarra a következtetésre kell jutniuk. Tisztelt képviselőtársaim! Kérjük az érintett folyamatban lévő ügyek és az azonnali alkalmazás indokainak bemutatását. Kérjük a nemzetközi eredmény továbbításának egyértelmű rendjét, az ügyfelek tájékoztatását és a már megindult eljárások átmeneti szabályainak kiegészítését. Kérjük annak igazolását is, hogy a szakmai értékelésre és az érintettek részvételére elegendő idő marad. Ezek a követelmények a hatóságok munkáját is segítik. A tisztázatlan szabályozás későbbi vitákat, eltérő jogértelmezést és újabb eljárásokat eredményezhet. A kormány a gyorsítás célját azzal szolgálja, ha már most elvégzi a szükséges pontosításokat. A Paksi ügyben pedig választ várunk. A hatósági eljárás megindulásának időpontja ismert, a törvényjavaslat benyújtásának időpontja ismert. A lehetséges kapcsolat tisztázásához a kormánynak kell megadnia a hiányzó információt. Kérem, ne hagyják válasz nélkül azt a kérdést, hogy a fenéküszöb engedélyezésénél számolnak-e ezzel a módosítással. A felelős energiapolitika és a környezetvédelem összehangolása a kormány feladata. Ehhez felkészült hatóság, ellenőrizhető szakmai munka és olyan eljárási rend szükséges, amelyben az állam saját beruházásainál is számon kérhető. Az országgyűlésnek pedig meg kell kapnia mindazt az információt, amely a döntéshez szükséges. Hogyha a képviselőcsoportunk számára ezek az aggályok elhárulnak, akkor akár ezt a törvényjavaslatot még támogatni is tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Juhász Hajnalkának, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő
2: asszony. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt képviselőtársaim. A környezetünk védelme nem egyszerűen szakpolitikai kérdés, és nem is kizárólag a jövő nemzedékek iránti felelősségünkről szól. A környezet állapota közvetlenül meghatározza az emberek egészségét, életminőségét, a településeink élhetőségét, valamint a gazdaság hosszú távú fenntarthatóságát. És éppen ezért a törvénymódosítás szükségessége nem vitatott. A jogszabályoknak követniük kell a társadalmi, gazdasági és technológiai változásokat, a jogalkalmazás tapasztalatait, valamint az újonnan jelentkező környezeti kihívásokat. Ugyanakkor minden ilyen módosítás esetében fel kell tennünk néhány alapvető kérdést. Világosabbá és hatékonyabbá válik-e a szabályozás? Erősödik-e a környezetvédelme? Egyértelműbbé válik-e a felelősség? És mindenek előtt az új rendelkezések a gyakorlatban is érvényesíthetőek lesznek-e? Ezek nem pusztán formai vagy jogtechnikai kérdések, ezek döntik el, hogy a törvénymódosítás valódi erőre lépést jelente. Általánosságban véve elmondható, hogyha az előttünk fekvő törvényjavaslat célja támogatható, és támogatni is fogjuk. Van néhány olyan jogtechnikai és egyébként határidővel kapcsolatos kérdéskör, amit már képviselőtársam említett, ezeket én is felszeretném államtitkárasszonynak tenni. A törvényjavaslata jelenleg is létező az országhatáron átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatásvizsgálat folyamatát módosítaná a különös ügyintézési határidő bevezetésével. A határidő meghatározása a környezetvédelmi hatósági eljárás tekintetében a törvényjavaslat alapján így hangzana: az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárásáról és eredményéről szóló tájékoztatásnak a környezetvédelmi hatósághoz történő megérkezését követő 30. napon, de legkorábban az irányadó ügyintézési határidők utolsó napján jár le. A benyújtott javaslat alapján ez a határidő már hatályos lesz a jelenleg is folyamatban lévő eljárásokra is, és a hatályba lépés a kihirdetést követő nap lenne. Éppen ezért szeretnék államtitkárasszonytól érdeklődni, hogy készült-e felmérés arról, hogy hány ilyen ügyet érinthetne ez a módosítás. Van olyan ügy vagy konkrét eljárási probléma, amely kifejezetten indokolja, hogy a kihirdetés másnapján már hatályos legyen a törvényjavaslat, hiszen ez rendkívül rövid határidőt ad a hatóságoknak az esetlegesen érintett ügyeknek az átvizsgálására. A törvényjavaslat ugye eltörli a hazai eljárások felfüggesztésének lehetőségét abban az esetben, ha arra a nemzetközi hatásvizsgálat miatt kerülne sor. Ez előnyös lehet szervezési szempontból, ugyanakkor az ügyintézés gyorsasága továbbra is nagyban függ a nemzetközi eredményeknek a beérkezésétől. Azokban az esetekben, ahol esetleg a törvényjavaslat hatályba lépésekor e tárgyi felfüggesztés életben van, abban az esetben mi lesz a pontos eljárási folyamat a határidők tekintetében? Automatikusan újraindulnak-e majd ezek az eljárások, ez lenne a kérdés. Tisztelt államtitkár asszony, hogyha ezekre a kérdésekre, részletszabályozásokra tudunk most választ kapni, akkor részünkről is támogatható a törvényjavaslat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most megadom a szót Tóth Dávidnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
3: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Valóban úgy gondolom, hogy itt a tegnapi nap konszenzusos megegyezésé után egy újabb olyan törvényjavaslat fekszik itt a ház előtt, amit támogatni tud minden frakció. Annál is inkább, mivel valóban jobbára technikai pontosításokról szól, viszont azt fontos megjegyezni, hogy közelmúltban, illetve az évezredfordulón is történtek ugye olyan környezetszennyezések szomszédos országokban, amik súlyosan érintették Magyarországot és az itt élő környezetet. Én azt gondolom, hogy erre nemzetközileg nagyobb hangsúlyt kell fektetni, működtetni, és ezek a határidőknek a kitolása ezért is nagyon fontos, hogy mind a nálunk esetlegesen keletkezett ilyen környezeti szennyezéseket ne kelljen más országoknak elviselni, vagy jobban le tudják reagálni inkább ezeket, akár a hozzánk jutó ilyen károsító anyagok, mint ami a Sajóba vagy a Tiszába is jutott, ugye akár az ezredfordulón, akár a 22-es évben, ezek elleni védekezés az minél hatékonyabb tudjon lenni. Jelenleg ugyanis a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás, magában foglaló környezeti hatásvizsgálati eljárási ügyintézési határidő, a nemzetközi eljárás lezárásáról és eredményről szóló tájékoztatás a környezetvédelmi hatósághoz történő beérkezés követő 30. napon, de legkorábban a főszabály szerint általános ügyintézési határidő napján jár le. Itt úgy gondoljuk, hogy fontos jogtechnikai pontosítás az, amit ebben a módosításban láthatunk, hiszen az 1995. évi 53. törvény 91. paragrafusának első bekezdése egy 105 napos ügyintézési határidőt állapít meg, és nagyon fontos lenne, hogy a nemzetközi eljárás teljes időtartama ne számítson bele a 105 napba, és annak lezárását követően még 30 nap álljon rendelkezésre, így ez a kitolt határidő úgy gondolom, hogy nagyobb mozgásteret enged. Vagy a nemzetközi eljárás teljes időtartama ne számítson bele a 105 napba, de a határidő szükség esetén a nemzetközi eljárás lezárását követő 30. napig meghosszabbodjon. Ez a változat előnyösebb lehet talán a jogalkotói cél és az eljárások gyorsítása érdekében, és kiszámítható határidő kialakítását tudja megtenni. Tehát azt gondoljuk, hogy technikailag teljesen rendben van ez a törvényjavaslat, és úgy gondoljuk, hogy ezt támogatni lehet annál is inkább, mert reméljük, hogy így a környezetünket minél hatékonyabban fogjuk tudni megvédeni. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólalásra senki nem jelentkezett, így a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Kérdezem, hogy kíván-e valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben? Kíván, parancsoljon államtitkárasszony.
2: Bocsánat, természetesen igyekszem. Nagyon szépen köszönöm a konstruktív észrevételeket és javaslatokat mindenképpen. Én ott kezdeném, egy picit visszamennék az időben, de csak azért, hogy értsék, hogy hogy jutottunk el idáig. Méghozzá azért, mert gyakorlatilag a 314/2005-ös kormányrendelet korábban szabályozta azt, hogy ez az időszak, ez az nemzetközi eljárás időszaka, ez ne számítódjon bele az eljárási, tehát a magyarországi eljárási határidőben. Most próbálom egy picit leegyszerűsíteni és közérthetővé tenni, azért nem akarok nagyon mély jogászkodni, hogy azok is értsék, akik nem feltétlenül jogászok, de ugye az AKR, az általános, tehát a közigazgatási rendtartásról szóló törvény 2018-as hatályba lépésével egyidejűleg ez a rendelkezés kikerült ebből a 2005-ös kormányrendeletből. És nem volt orvosolva ez az eljárási logikai bukfenc, hogy így mondjam. Tehát tulajdonképpen 2018 és 26 között nem lett rendezve, visszaépítve, nem tudom milyen oknál fogva, ugye én erre nem tudok válaszolni, az, hogy ne számítódjon bele a határidőkben. Na most ugye jogászként tudja az ember, hogyha egy eljárást felfüggesztenek, akkor minden egyéb eljárási cselekményt sem szabad megtenni, és ugye ez okozta ezt a, én úgy mondanám, hogy ex lex állapotot, ami bizonytalanná tette az eljárásoknak a nem a végkimenetelét, hanem magát azt, hogy mikorra fog befejeződni, mert ugye ugyanúgy be kellett várni ezeket a nemzetközi véleményeket és észrevételeket, viszont ugye a felfüggesztés közben a magyar hatóságok nem tudtak dolgozni. Ez volt az egyik módszer, amit tulajdonképpen alkalmaztak a magyar hatóságok, ami nem egy tökéletes módszer, maradjunk annyiben, és a másik pedig az, hogyha kvázi vállalták, hogy határidő túllépésben lesznek, mondjuk nem
4: függesztették fel az eljárást, és emiatt ugye határidő túllépés volt. Ugye határidő túllépésnél ezek olyan típusú eljárások, amik nagyon nagy volumenűek, magas eljárási díj kapcsolódik hozzájuk. Nyilván az AKR-ben is ugye benne van, hogyha határidő túllépés van, akkor egy visszafizetési kötelezettsége keletkezik a jelen esetben ugye a magyar államnak a kérelmező felé. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy tulajdonképpen ezzel egy bizonytalan eljárásba fogott az ország, ami ugye azért nem jó, mert ugyan tehát a külföldi részes államok nem ügyfelek ebben az eljárásban. Tehát nem fellebbezhetnek, nem érhetnek magyarországi jogorvoslattal, most tényleg próbálom leegyszerűsíteni, viszont ugye nekik is vannak eszközeik, hogy mondjuk egy ilyen eljárás esetén hova fordulhatnak. Tehát az implementációs bizottsághoz, ami ugye az ESPO egyezményhez kapcsolódik, az Európai Bizottsághoz, és nyilván itt egy kötelezettségszegési eljárásba torkolhat majdan egy ilyen ügy. Erre eddig nem volt példa egyébként, itt kitérnék mindjárt Dócs képviselő úr meg a képviselőtársaim további kérdéseire is természetesen. Ugye az ESPO-i egyezmény, amihez tulajdonképpen kapcsolódik ez a jogszabálymódosítás és ez az eljárás, amiről beszélünk, ez a nemzetközi szakasza a KHV eljárásnak, tehát a környezeti hatásvizsgálati eljárásnak, ez egy jövőbeni dologra irányul. Tehát sajnos azokat az eseteket, amikor határon áttévelő szennyezések vannak, arra nem tud jogorvoslatot nyújtani, vagy eljárásjogi bármilyen támaszt, hanem tulajdonképpen ezek jövőbeni beruházásokat érintenek az ESPO-i egyezmény. Ugye tulajdonképpen ezzel nemzetközi kötelezettségeinknek teszünk eleget, hogy átláthatóbbá, biztosabbá tesszük ezeket az eljárásokat, és akkor V. Németh képviselő úrra nézve, tehát nem a fenékküszöböt érinti, két eljárás van egyébként jelenleg folyamatban, az üzemidő hosszabbítása Paksnak, és jelenleg Hegyeshalomnál egy, mindjárt mondom önnek, pontosan, tehát a Hegyeshalomnál pedig egy kavicsbányához kapcsolódóan. Tehát összesen két eljárás van jelenleg folyamatban, úgyhogy nagy jogbizonytalanságot nem idézünk elő. Nyilván most akkor picit Pakshoz kapcsolódva, tehát ugye egy ilyen jellegű beruházásnál a hatásvizsgálati terület óriási terület. Tehát itt 1500 kilométerről beszélünk. És ez azért fontos, mert hogy 1500 kilométeren belül bárki bejelentkezhet az érintett országok közül véleményezésre. Ezt úgy tessenek elképzelni, hogy amikor megvan ez a hatásvizsgálati tanulmány, akkor ugye vagy le van fordítatva, amit általában beépítenek ezekbe a beruházásokba, vagy ha nem, nincs lefordítatva, mert lehet, hogy van olyan eljárás is, ott az országnak, ahova megküldjük a saját fordítóirodájukkal kell ezt elvégeztetni, tehát ez ugye nem látom előre, vagy nem látjuk előre feltétlenül, és nyilván ezt áttanulmányozzák, megküldjük nekik, ennek megvan a módja, tehát erre van egy külön kijelölt kapcsolattartói rendszer, ami az ESPO egyezményhez kapcsolódik, tehát minden ilyen eljárásban fix kapcsolattartók vannak kijelölve minden országban, úgyhogy biztos, hogy odaér ez a küldemény, hogy így mondjam. Ott ugye határidőt szabunk, hogy mennyi időn belül véleményezzék, sőt, úgynevezett, én úgy mondom, hogy közmeghallgatásra is sor kerülhet ezekben az országokban, ugyanúgy, ahogy a hazai szabályozásban. Tehát ez azt jelenti, hogy például majd a minisztériumi kollégáink fogják magukat, és el kell menni egy közmeghallgatásra mondjuk Romániába. Tehát attól függően, hogy kik jelentkeznek be ebbe az eljárásba. Ugye az észrevételek, én azt gondolom, hogy minden ország arra törekszik, Magyarország is, hogy egy teljesen kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoljon más, tehát szomszédos országéval, meg a hatásvizsgálati területen lévő országokkal, a hatásviselő felekkel, potenciális hatásviselő felekkel, ugyanis mi is kerülhetünk fordított helyzetbe, mint ahogy egyébként volt rá példa az elmúlt években, ugyanezek nem tömeges eljárások, tehát ezt kihangsúlyozom, hogy nem tömegesen fordulnak elő, de például Magyarország hatásviselő félként, tehát amikor minket érintett egy külföldi beruházás, többek között az osztrák Nikitsz élerőműpark és a romániai Csernavoda atomerőmű első blokkjának felújítása esetén egy ugyanilyen hatásviselő fél volt például. És ami pedig szintén korábban lezárult, tehát jelenleg folyamatban van ugye a Hegyeshalmi kavicsbánya paksi atomerőmű, és hatásviselő félként, tehát fordított esetben vagyunk, amikor minket érint, csak nem nálunk zajlik a beruházás, az pedig egy horvátországi autóút és szlovákiai mészkőbánya, tehát ahol mi vagyunk érintettek. Ami én szeretném elmondani érdekességként, hogy ugye nem csak akkor kapcsolódhat be egy külső állam ezekbe az eljárásokba, hogyha megküldtük nekik a hatásvizsgálati tanulmányt, hanem gyakorlatilag, ha mondjuk a sajtóból értesülnek egy ilyen beruházásról, de mondjuk a magyar hatóságok nem úgy ítélik meg, hogy az ESZPOI egyezmény hatálya alá tartozik, akkor is gyakorlatilag megjelenhet az adott állam, és azt mondhatja, hogy már pedig ez minket érint, és akkor mit szeretnénk bekapcsolódni. Tehát ezt az eljárást szeretnénk, ha lefolytatnák. Úgyhogy tulajdonképpen bárki bekapcsolódhat, hogyha úgy érzi, hogy érintett. Mondom, itt most kettő eljárás van folyamatban. Pillanat, csak a jegyzeteim. Annyit szeretnék elmondani még, hogy igazából ez nem lassabb, tehát nem a gyorsaság a lényeg, ugye a képviselőtársam felvetésére, hanem a jogszerűség és a jogbiztonság az nagyon fontos, és hatásviselő feleknek is, meg ugye a kibocsátók, tehát szakmai szóval élve, tehát a kibocsátóknak is, ugye aki a beruházást véghez viszi, az az ország. A következetes eljárási szabályok betartása az én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ugye végül is úgy bánjunk másokkal, hogy mi is szeretnénk, hogy bánjanak velünk, tehát én azt gondolom, hogy nekünk is példát kell mutatnunk abból, hogy teljesen korrektan járjunk el a környező országokkal, akik ebbe a körbe beletartoznak, hiszen mi fordított esetben is ugyanezt várnánk el. Elnézést, csak a jegyzeteimet nézem még. Igen, a fenékküszöböt mondtam, tehát az itt most nem kapcsolódik ez, úgyhogy én most nem térnék ki, hogyha megbocsátják, tehát itt maradnék ennél a konkrét helyzetnél. Én azt gondolom, hogy az önök kapcsolódó észrevételeit azt természetesen visszük magunkkal. A részletszabályok egyébként folyamatban van a kidolgozásuk. Ugye a kormányrendelet az, ami szabályozza a részletszabályokat, és gyakorlatilag ugye, hát várhatóan most ütemterv szerint mondom, körülbelül november táján fogjuk elfogadni ezt a jogszabályt, ugye addig még sok minden lezajlik, addigra egyébként a háttérszabályozás, tehát a rendeleti szabályozás is elkészül. Én azt gondolom, hogy bízom benne, hogy mindenkinek sikerült a felvetéseire, kétségeire válaszolnom, és bízom benne, hogy támogatni tudják ezt a jogszabálymódosítást majd a szavazáskor is. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkárasszony. Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárási. A kormány előterjesztés TPL 791. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Bódis Péter úrnak, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőnek. 30 perces időkeretben parancsoljon, államtitkár úr.
5: Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Az előttünk fekvő TPER 791-es és TPER 790-es törvényjavaslat, ami majd ezt követően kerül megtárgyalásra, nagyon sok pontban kapcsolódik egymáshoz, így az expozékban is lehetnek átfedések. Én az első törvény expozéját egy kicsit hosszabbra vettem, és majd a következőnél visszautalok ezekre. Tehát tisztelt országgyűlés, a közhitelességről és a közhiteles nyilvántartások egységes vezetéséről szóló 2024. évi 82-es törvény rendelkezései 2027. január 1. napjától minden közhiteles nyilvántartásra érvényesülnek. A közhiteles nyilvántartásoknak az elmúlt időszakban fel kellett készülniük, amelynek részeként meg kellett határozniuk, hogy mely adatok tekintetében minősülnek elsődleges nyilvántartásnak, vagyis mely adataik tartják nyilván közhitelesen. A cégnyilvántartás és a civil nyilvántartás tekintetében ez a megfeleltetés még nem történt meg. Most 2027. január 1 napjával a két nyilvántartást felváltotta volna a jogi személyek egységes nyilvántartása. Ez a határidő azonban nem tartható, az egységes nyilvántartás eddig a határidőig nem tud felállni, így a két jelenleg hatályos nyilvántartási törvényt módosítani kell, megjelölve benne a közhitelesen nyilvántartott adatokat. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a törvénymódosítás nem hat ki a két magánjogi nyilvántartás közbizalmi jellegére. Épp ellenkezőleg. A cég és a civil nyilvántartásban nyilvántartott adatok jelentős része a nyilvántartás vezetéséhez kötődik, vagyis közhitelességük forrása maga a nyilvántartás. Ezek közül említhető a nyilvántartási szám, a cégjegyzékszám, a cégnév, a székhely, a bejegyzés napja és minden olyan jogi tény, amely az adott magánjogi jogi személyre vonatkozó bejegyzéssel keletkezik. Így például az, hogy ki a gazdasági társaság ügyvezetője, vagy a felügyelőbizottságának a tagja. Ezen túlmenően a cégnyilvántartás és a civil nyilvántartás napra készen tanúsít számos olyan további adatot, amelynek elsődleges nyilvántartása nem a cég vagy a civil nyilvántartás, vagyis közhitelesen más nyilvántartást tartalmazza, azonban a cég vagy szervezet nyilvántartásához tapadnak, mert azok igazoló, azonosító adatok. Ilyen például az adószám, a statisztikai számjel, de akár a természetes személyek személyazonosító adatai is. Ezen adatokat a továbbiakban is hitelesen tanúsítja a nyilvántartás. A cég és a civil nyilvántartás közbizalmi, forgalombiztonsági garanciái nem csökkennek. A nyilvántartásokkal kapcsolatos anyagi jogi védelem, a megbízhatóság változatlanul fennáll. A módosítások célja, hogy aggálytalanul megállapítható legyen, hogy az állami nyilvántartások rendszerében melyek azok az adatok, amelyeket a cég vagy a civil nyilvántartás tart nyilván a közhitelesség joghatásával. Tisztelt képviselők! Térjünk rá arra a kérdésre, hogy miért is kell most a cégnyilvántartási és a civil nyilvántartási törvény módosításait tárgyalni. Ez a kérdés átvezet az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz. A korábbi kormányzati ciklusban az egységes jogi személy nyilvántartás megvalósítása először halasztás szenvedett, majd egy teljesen új koncepcióra alapítva újra szabályozásra került. A jogi személyek nyilvántartásáról szóló 2025. évi 59. törvény, valamint a jogi személyekkel kapcsolatos egyes hatósági eljárásokról és végelszámolásról szóló 2025. évi 60. törvény 2027. január 1-i hatályba lépéssel került elfogadásra. Ugyanakkor azt láttuk, azzal szembesültünk, hogy az informatikai, a rendszertervezési felkészülés nem történt meg, és emiatt a jogi felkészülés is részleges. A törvényjavaslat arra tesz javaslatot, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett törvények hatályba lépésére két évvel később, azaz 2029. január 1-én kerüljön sor. Még ezen határidő is szűkös, azonban módot ad arra, hogy a teljes szabályozási koncepció is átgondolásra kerüljön. Tisztelt Országgyűlés! Fontos, hogy meghatározzuk, hogy mit érhetünk el, illetve mit akarunk elérni egy új, egységes nyilvántartás létrehozásával. Általános vélekedés, hogy a cégeljárás egy jól működő eljárás, azonban a cégeljárásnak bizonyos elektronikus ügyintézési megoldásai meghaladottakká váltak, és jelentősen eltérnek a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi 103. törvény, a DÁV törvény által előírt elektronikus ügyintézési elvárásoktól. A civil nyilvántartási eljárásról, a civil szervezetek adatainak megismeréséről pedig biztosan nem mondhatjuk, hogy kényelmes és ügyfélbarát. E nyilvántartás és ezen eljárás fejlesztése az eljáró jogi képviselők és maguk a szervezetek szerint is indokolt és szükséges. A jogi személyek nyilvántartásának létrehozatala elsődlegesen a cégjegyzék és a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásának egységesítését jelenti. A magánjogi jogi személyek nyilvántartásának jogtörténeti és joggyakorlati alapjai egyértelműek. A fő szemléletváltozást az eljárások hatékonysága, ügyfélközpontúsága és informatikai teljesítőképessége terén kell biztosítani. Olyan nyilvántartási rendszert kell biztosítani, amely egyszerre képes arra, hogy a nyilvántartási eljárások lefolytatását magas informatikai felkészültséggel és elektronikus szolgáltatásokkal támogassa, mind az ügyfél, mind a nyilvántartó oldalán, valamint arra, hogy a nyilvántartás adatairól, a szervezetekkel kapcsolatos információkról kényelmes, gyors és elektronikus tájékoztatást biztosítson. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fejlesztések megvalósítása és a rendszer fenntartása költséghatékony módon történjen meg. A magyar igazságszolgáltatás modernizációja kiemelt prioritás. Biztosítani szeretnénk, hogy a bírósági eljárások, a nyilvántartási eljárások kiszámíthatóan és hatékonyan működjenek. Ennek fontos eszköze az, hogy létrejöjjenek azok az ügyfelet kiszolgáló elektronikus felületek és elektronikus szolgáltatások, amelyek már a kérelem beadása előtt biztosítják, hogy a kérelem tartalma jogszerű és hibamentes legyen. A felesleges adminisztráció elkerülése mind az ügyfél, mind a nyilvántartó oldalán önmagában is hatékonyabbá teszi az eljárást, és megkíméli a szereplőket a felesleges és időigényes intézkedésektől. A közhiteles nyilvántartások rendelkezésre állása biztosítja azt, hogy az egyszeri benyújtás, az egyszeri adatszolgáltatás elve minél szélesebb körben érvényesüljön. Az új rendszer felállításakor tehát tovább kell szélesíteni azon más közhiteles nyilvántartásokkal, hatóságokkal, bíróságokkal való állandó adatkapcsolatot, amelyek révén a magánjogi nyilvántartásba ellenőrzött valós jogszerű adatok kerülhetnek, és az adatok naprakészsége biztosított lesz. Az elektronikus ügyintézési megoldások, az elektronikus szolgáltatások, az állami nyilvántartások közötti interoperabilitás azt eredményezi, hogy az eljárások lefolytatása humán erőforrás biztosítását csak a legszükségesebb mértékben igényli. A nyilvántartó nevében eljáró természetes személyeknek így az adminisztratív és ügyviteli feladatok helyett lehetőségük lesz arra, hogy kizárólag a jogi, a szakmai munkára és kérdésekre koncentráljanak. A jogi szabályozásnak a fenti elveket és megoldásokat úgy kell támogatnia, hogy közben teret biztosítson arra, hogy a magánjogi jogi személyek joga fejlődni tudjon. A fejlődés egyik fontos útja ugyanis az, hogy a jogi szabályozás joggyakorlatban felmerülő jogértelmezési kérdéseire a bejegyzési, változásbejegyzési kérelmek kimunkálásán, illetve elbírálásán keresztül jogászi, végső soron bíróság általi válaszok születnek, ezekről joggyakorlati elemzések, vélemények készülnek, vagyis megtörténik a proaktív jogfejlődés, amelynek eredménye lehet az, hogy a jogalkotó e jogfejlődés eredményét jogszabályban igazolja vissza. Az elkövetkezendő két évben azon fogunk dolgozni, hogy a magánjogi jogalanyok nyilvántartása egy modern, hatékony, ügyfélbarát és jogi fejlettségét tekintve is az európai érvonalba tartozó nyilvántartásként jöjjön létre. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a fenti célokkal egyetértve fogadja el a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
6: Ismételten köszöntöm képviselőtársaimat. Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Bóka Zsolt képviselő úrnak, a TISZA vezérszónokának. Parancsoljon.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! A magánjogi törvényjavaslatok megbízhatósága a jogi és a gazdasági forgalom biztonságának egyik alapköve. Aki szerződést köt, hitelt nyújt, támogatást folyósít, az ezekből a nyilvántartásokból tájékozódik. A nyilvántartások pontossága és közhitelessége a mindennapi joggyakorlat egyik fő követelménye. Az előttünk fekvő törvényjavaslat a jogi személyek nyilvántartásáról szóló 2025. évi 59. törvény, valamint a jogi személyekkel kapcsolatos egyes bírósági eljárásokról és a végelszámolásról szóló 2025. évi 60. törvény hatályba lépését 2027. január 1-jéről 2029. január 1-jére módosítja. A képviselőcsoportunk álláspontja világos. Az egységes jogi személy nyilvántartás, a cég és civil nyilvántartás együttes kezelése helyes szakmai cél. Támogatjuk a törvényjavaslatot, mert a rendezett átütemezés mindig kisebb kockázatot jelent, mint egy működésképtelen vagy félkész rendszer erőltetett elindítása. Tudjuk jól, hogy a cég nyilvántartás és a civil nyilvántartás egységes nyilvántartási rendszer ügyekben történő kezelése hatalmas, de történelmi léptékű szakmai vállalás. Különösen igaz ez akkor, amikor az új rendszer az automatikus döntéshozatalt is magába foglaló, egységes és gyors eljárási szabályok bevezetését célozza. Ezzel összhangban a törvényjavaslat módosítja a kapcsolódó rendelkezések hatályba léptetését is. Ez a halasztás ugyanis a teljes jogrendszer zökkenőmentes működésének garantálása érdekében érinti többek között a kiberbiztonságról, a sportról, a nemzeti vagyonvédelmi és vagyonszerzési és vagyonvédelmi hivatalról, vagy épp a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásáról szóló törvényjavaslatot. Törvényeket. Így biztosítható az átállás szabálynak tökéletes, dogmatikai és gyakorlati szintű időbeli összehangolása. Tisztelt Ház! Az alaptörvény B cikk első bekezdésében rögzített jogállamiság nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. Az Alkotmánybíróság a 9/1992. január 30-ai AB határozatában is hangsúlyozta a jog világosságának és kiszámíthatóságának követelményét. A jogbiztonság része az is, hogy az érintetteknek megfelelő idő álljon rendelkezésükre az új szabályok alkalmazására való felkészüléshez. Ezt a jogalkotásról szóló törvény is kifejezetten előírja. A nyilvántartási reformnak építeni kell a jogalkalmazók tapasztalataira. A bíróságok, az ügyvédek, a közjegyzők és az érintett szervezetek bevonása ezért a működőképes szabályozás szakmai feltétele. Kiváló jogászelődünk, Grossmidt Béni gondolatai és munkássága is arra emlékeztetnek bennünket, hogy a törvények erejét és időtállóságát a kialakult gyakorlathoz és a társadalomban gyökerező szokásokhoz való kapcsolódásuk alapozza meg. Egy ilyen jelentőségű reform előkészítése a jogszabályok felülvizsgálatán túl a működés feltételeinek megteremtését is megköveteli. Fel kell készíteni a nyilvántartást vezető bíróságokat, az eljárásban közreműködő szakembereket és az érintett szervezeteket. Biztosítani kell az informatikai rendszer megbízhatóságát és az adatok biztonságos átvezetését. A magyar magánjogunk története is az alapos előkészítés jelentőségére figyelmeztet. Szladics Károly és a korszak meghatározó jogtudósainak munkája nyomán olyan szakmai színvonalú magyar magánjogi törvényjavaslat született közel egy évszázada, 1928-ban, amelynek számos megoldását a bírói gyakorlat annak ellenére átvette, hogy a javaslat nem vált formálisan törvénnyé. Tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat preambuluma szakmai párbeszédet, szakmai konszenzuson alapuló szabályozást és hosszú távon fenntartható informatikai megoldást irányoz elő. A TISZA frakció támogatja a törvényjavaslatot, mivel a halasztás lehetőséget teremt arra, hogy az egységes nyilvántartási rendszer szakmailag megalapozott szabályokkal és megbízható működési feltételekkel induljon el. A következő időszak feladata, hogy ezzel a lehetőséggel felelősen éljünk. Köszönöm a szót és a megtisztelő figyelmet.
6: Most Tuzson Bence képviselő úr következik, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka, aki jelezte, hogy a felszólalását a pulpitusról kívánja elmondani. Parancsoljon képviselő úr, 15 perces időkeret áll majd rendelkezésére.
8: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, először is szeretném megköszönni államtitkár úrnak, mert nem tudom, észrevették-e, de megdicsérte azt, amit csináltunk az elmúlt időszakban ezen a területen, hiszen egy nagyon komoly és dogmatikai szempontból is jelentős változás következik be ezen a területen, méghozzá azzal, hogy megváltozik a cégnyilvántartás, és a cégnyilvántartás mellett a civil szervezetek egyéb nyilvántartása is. Két külön jogszabályról beszélünk, az egyik csak részben kapcsolódnak össze, nem olyan szorosan, mint ahogy államtitkár úr mondta, de mindenesetre van egy jogszabályunk, ami arra vonatkozik, hogy egységesítettük a jogi személyeknek az egységes nyilvántartását, a másik pedig egy egész más jellegű jogszabály. Itt a közhitelességről van szó, hiszen Magyarországon több száz, megpróbáltuk összesíteni annak idején, nyilvántartás van, aminek egy része elmondja magáról, hogy közhiteles, a másik része meg nem mondja rá, csak utal rá, és mindegyik máshogy értelmezte a közhitelességet. Ebben próbáltunk rendet tenni, mert voltak olyan adatok, amelyek két külön nyilvántartásban is szerepeltek, különbözőképpen, és mind a kettő közhitelesnek mondta ki magát. Ebből nyilván hosszú távon káosz lesz egy országban, és ezért átrendeztük ezt a nyilvántartási rendszert, ennek kialakítottuk egy egyeztetési formáját, hogyan kell közhitelessé tenni a nyilvántartás, és ez halad előre. Ez az egyik jogszabály, erről lesz a következőkben majd szó. Ez a mostani jogszabály azonban egy kicsit más, és jelentőségében is más, gyakorlati jelentőségében. Képzeljék el azt a helyzetet, amikor bemennek egy ügyvédi irodába aláírnak egy társasági szerződést, mire kisétálnak az ügyvédi irodába, addigra kezükbe tartják a bejegyzésről szóló okiratot, és másnap reggel már, vagy még aznap elkezdheti a cégnek a tevékenységét. Ugye ez volt a koncepciója ennek a mostani szabályozásnak, amivel persze beletartoznak az egyéb szervezetek is, tehát nem csak cégek, hanem egy egységes nyilvántartás esetében az alapítványok és egyéb egyesületek, társadalmi szervezetek, tehát ez a kör, ez egy egységes nyilvántartásba kerül. Ugye ennek a jogszabályi megalapozása megtörtént egy hosszas egyeztetési folyamat következtében, ami jelentős dogmatikai jellegű változtatásokat is hoz magával. Ez azért mondom így, mert a változtatásnak a lényege abban áll, hogy a nyilvántartások jellege megváltozik, és az eddigi a többségében a nyilvántartások az eddigi bírósági nyilvántartásból egy közigazgatási jellegű nyilvántartásba kerülnek. Ennek az az oka, hogy történeti oka is van, hogy ez miért alakult úgy annak idején, hogy ezek bírósági nyilvántartások voltak, mert bírósági nyilvántartásként mindig a bíróság egy adott jogviszony felett, tehát a felek szerződése felett hozott döntést, és azt a döntést bejegyezte így egy nyilvántartásba. Az ingatlan nyilvántartás volt az első még a 70-es évek táján, amikor ezt a koncepciót megváltoztatták, és egy fél lépést tett a jogalkotó, és ott ezt közigazgatási nyilvántartását tette, de azért mondom, hogy csak fél lépést tett, mert az államnak azt a szerepét, hogy elbírálja a jogviszonyt azt nem változtatta meg, tehát nem egy regisztratív aktus tett, hanem tulajdonképpen közigazgatási területen elbírálta a jogviszonyt, ami egy furcsa, bár most már talán általunk természetesnek vélt helyzetet idézett elő, de mégiscsak az volt a helyzet, hogy a jogvégzett ember, egy jogvégzett ügyvéd megírta mondjuk egy adásvételi szerződést, az benyújtotta a cégnyilvántartásba, és tulajdonképpen ott az államigazgatási ügyintéző, akinek olyan magas jogi végzettsége nem volt, de mégis elbírálta azt a jogviszonyt egy ilyen típusú eljárásnak a keretében. Ez valahol egyébként furcsa, ezért változott meg egyébként ennek is a szellemisége, és a most már nem ilyen típusú a nyilvántartás, hanem az okirat alapú nyilvántartás helyett egy kérelem alapú nyilvántartás se alakult, tehát az ingatlan nyilvántartás. Ugyanerre a logikára épül fel az új nyilvántartási rendszer is, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve egy kérelem alapú nyilvántartássá alakul át. És mivel ezeknek a eljárásoknak a jelentős részében nagyon egyszerű, tehát a közigazgatási szempontból is egyszerű döntésekről van szó, tehát nem ez a közigazgatás meg a bírósági eljárásoknak a legnehezebb része, amikor nyilvántartásokat vezetünk. De ezért ezek a nyilvántartások a mai informatikai szinten a legegyszerűbben automatizálható nyilvántartások. És ezeket nem csak a nyilvántartás, maga a döntés is automatizálható. És erre a koncepcióra épült fel ez a mostani, vagy a korábbi szabályozás is, aminek a mostani elhalasztásáról szó van. Tehát itt arról van szó, hogy egy nagyon egyszerű nyilvántartási rendszer alakul ki, vagy az ügyfél szempontjából egyszerű nyilvántartási rendszer, bemegy tényleg egy ügyvédi irodába, egy automatikus ellenőrzés és automatikus döntéshozatali rendszerben, aztán meg lesz a végeredmény, lesz egy döntés. Persze természetesen vannak kivételek, mert mondjuk egy nyilvánosan működő részvénytársaság esete az egy egészen más eset, ott ugye a bíróságnak a feladata megmarad, de itt egy közigazgatási jellegű nyilvántartás alakul ki. Ez a koncepció nem is változik, viszont az informatikai előkészítéséről van itt szó. Itt egy hosszas informatikai előkészítés volt, és itt az expozéból ez a rész kimaradt. Itt az informatikai előkészítés már elég régen megindult, tulajdonképpen együtt a jogszabály kialakításával, hiszen az ilyen típusú munka akkor jó, hogyha egyszerre alakul a jogi munka, és egyszerre az informatikai munka, mert az informatikai logika nem írhatja felül a jogi logikát, de a jogi sem írhatja felül az informatikai realitásokat, tehát ezeket általában együtt kell kezelni. Ez így is zajlott, az előkészítő munka, és elé is készültünk vele, olyannyira, hogy az ezzel kapcsolatos beszerzést is lefolytattuk, közbeszerzést is lefolytattuk. Ez egy viszonylag egyszerű közbeszerzés, ez könnyen ellenőrizhető közbeszerzés is, hiszen óradíjas jellegű közbeszerzés, tehát azt jelenti, hogy mérnök órákat hív le az, aki a fejlesztést vezéli. Ez a beszerzés, ez teljes egészében elkészült. A szerződésnek volt egy olyan pontja, ami azt segítette elő, hogy ne kelljen azonnal hatályba léptetni ezt a szabályt, tehát van egy technikai elem benne, amivel ennek a szerződésnek nem kellett hatályba lépnie. Erről, amikor az átadás átéte volt egyébként, a írásban tájékoztattuk is az igazságügyi minisztériumot, az új igazságügyi minisztériumot, hogy így állunk ezzel az üggyel. A helyzet azonban az, hogy az elmúlt 5 hónapban ez a beszerzés ez nem indult el, tehát ha akkor elindul, akkor a 2027-es évben ez a mostani új rendszer már elindulhatott volna. De 5 hónapon keresztül ez nem indult el, és igazából ettől következett be a baj, mert a szerződés maga lejárt, így mostantól kezdve egy teljesen új eljárást kell indítani, és ez az eljárás 6-11 hónapig tartó eljárás körülbelül, ez a típusú eljárás. Az előkészítési folyamattal együtt egy 6-11 hónapig tartó eljárás. Tehát ezt a kérdést eltolta tulajdonképpen azt, hogy ez a döntés nem született meg egy 6-11 hónappal, és még ugye plusz egy fél évvel, tehát legalább másfél évet csúsztatta, vagy körülbelül másfél fél évet csúsztatta ennek az új szabályozásnak a hatályba lépését. Ez azért gond egyébként, és az tartom problémának, mert az ország a gazdasági fejlődése szempontjából rendkívüli jelentősége van az, hogy annak, hogy a különböző nyilvántartásaink egyrészt mennyire stabilak, a közhitelesség követelményének egyébként mennyire felelnek meg egyik részről, a másik részről pedig az, hogy mennyire gyorsak és mennyire jók a különböző eljárásaink, és mondjuk egy cég eljárásban gyors döntéseket lehet-e hozni. Tehát megvalósul-e az a szempont, hogy valaki akár beruház Magyarországon, vagy Magyarországon vállalkozást indít, akkor az könnyen, gyorsan, egyszerűen meg tudja tenni. Ez szintén egy komoly versenyképességi kérdés. Sokat szoktam beszélni a jog területén a versenyképesség alapvető kérdéséről, és ez azért van, mert az egyik legfontosabb feladatunknak mi azt tartottuk annak idején, hogy a jogi versenyképességét erősítsük meg az országnak. Ami azt jelenti, hogy a jognak elő kell segíteni a gazdasági versenyképességet. Tehát olyan szemlélettel kell hozzáállni, ami ezt támogatja, ezt erősíti. Mind az Európai Uniós térben, amikor az Európai Uniós elnökséget vittük, mind a későbbiek során, ha megfigyelik a jogalkotásunkat, ezt azt hiszem az igazságügyi minisztérium vissza is tudja igazolni, akkor mindig ez volt az egyik elsődleges szempont, hogy a versenyképességet valamilyen formában tudja segíteni. A jogi személyek egységes nyilvántartása is ilyen, de ilyen a másik szabályozásunk is, ami a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó szabályozás. Segítse elő a minél nagyobb átláthatóságát, a jogrendszer segítse az ország versenyképességét. Amikor ilyen típusú döntésekről van szó, akkor mindig, amikor egy ilyen elhalasztásról van szó, mindig figyelemmel kell lenni arra szerintem, hogy ez elősegíti-e az ország versenyképességét. Az, hogy itt egy késlekedés történt, én ezt megértem, elfogadni nem tudom, de megértem. De az, hogy ez 2 évvel halassza el egy ilyen szabálynak a hatályba lépését, azt viszont már nehezebben tudom megérteni, mert ez az ország alapvető versenyképességi kérdése. Az, hogy hogyan működik egy cégnyilvántartás, milyen gyorsan működik a jogrendszernek ez a része. Hogyha bármilyen befektetővel beszélnek a világon, kimennek az Amerikai Egyesült Államokba mondjuk. És az Amerikai Egyesült Államokba egy beruházó be akar fektetni Magyarországon. Az egyik első kérdése az, hogy abban az országban gazdasági környezet szempontjából milyen a jogrendszer. Ránéz messziről a jogrendszerre, megkérdezi az egyik nagy nemzetközi ügyvédi irodát, aki találkozott már ilyen ügyvédi irodákkal, az pontosan tudja, hogy azok hogyan járnak el. Minden részletet le fognak írni, sokszor azért, mert magukat is védik. Le fogják írni, hogy egyébként ebben az országban milyen gyorsak a nyilvántartások, és milyen egyéb szabályok vannak, amik esetleg segítik, vagy gátolják az ő működésüket. És itt szeretném felhívni egy-két dologra a figyelmüket, ami részben kapcsolódik ide, mert az ország versenyképességét valóban segíteni kell a jogrendszernek. De amikor olyan szabályokkal találkoznak, amikor azt írja egy szabály, hogy abban az esetben, hogy te állami támogatást fogadsz el, akkor előzetes bírósági kontroll nélkül a tulajdonosi jogaid gyakorlását bármikor az állam elveheti, ez egy olyan szabály, amire azt fogja mondani, jó rendben, akkor nézzük.

0: oda, akkor hogy várhatjuk el attól, akár a beruházóktól, hogy Magyarországra jöjjenek, Magyarországon befektessenek, vagy a magyar cégektől, hogy Magyarországon tartsák a pénzüket, és Magyarországon fektessenek be. A kis- és középvállalkozásokról is beszélek. A jogrendszernek a működése a kis- és középvállalkozások szempontjából is lényeges és fontos. Tudják, ezzel a területen, ami a kis- és középvállalkozásoknak a segítése, rendkívül sok munkát végeztünk el. Rendkívül sok munkát. Annak idején a kormány hivatalokkal együtt leültünk, és egyenként végignéztünk több ezer szabályt. Lebontottunk egész kis szabályokat, ügyintézői szintről szedtük be a javaslatokat, ötleteket. És ezek alapján rendkívül sok szabályt változtattunk meg. Persze mondhatjuk, hogy kevés ez, mert hihetetlen nagy a magyar jogrendszer, beleértve az Európai Uniót, és az átláthatósága is nehéz, de az átláthatóság segítése érdekében egy másik komoly informatikai fejlesztést is elkezdtünk, az pedig a magyar jogtárnak a mesterséges intelligencia alapra való átültetése. Egyébként ezt az igazságügyi minisztérium honlapján ma is kipróbálhatják és megnézhetik, ha abba beleírnak egy kérdés, arra egy releváns jogi választ fognak kapni, mert az emberek szempontjából mindegy az, hogy hány jogszabályban van a szabály, csak értsék az emberek a szabályokat. Nagyon sajnálom, hogy ez a fejlesztés sem ment tovább, mert a mesterséges intelligencia az a világ, ahol ha nem megyünk folyamatosan előre, akkor bizony nagyon gyorsan le fogunk maradni. És hogy ezen a területen, ebben a szegmensben sem történt semmi, az elmúlt fél évben nem volt semmilyen fejlesztés, holott a mesterséges intelligencia a hihetetlen sebességgel megy el mellettünk. Tehát arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezeket a fejlesztéseket nem szabad halogatni, és nem szabad a jövőbe ellőni egy meghatározhatatlan időpontba, mert ennek talán technikainak tűnő változtatásról beszélünk, de valóságban ezek nem technikai változtatások, hanem szorosan érintik Magyarország gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Ezek a szabályok összességében százalékokban, GDP százalékokban lesznek mérhetőek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Most a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka Juhász Hajnalka képviselőasszony következik. Parancsoljon!
2: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Valóban ez a törvényjavaslat egy olyan területet érint, amely első pillantásra talán technikai jellegűnek tűnik, valóban azonban a gazdaság működésének, a civil társadalom szervezettségének és a jogbiztonságnak az egyik alapvető kérdése, hogy hogyan tartjuk nyilván a jogi személyeket, hogyan biztosítjuk a nyilvántartásoknak a hitelességét, és mennyire tudunk valóban kiszámítható jogi környezetet teremteni mindazok számára, akik ezekre az adatokra támaszkodnak. A törvényjavaslat céljai között ugye szerepel a cégnyilvántartás és a civil szervezetek nyilvántartásán, a nyilvántartási szabályainak az összehangolása, a közhiteles adatok körének pontosítása, valamint az egységes nyilvántartási rendszer kialakításának az előkészítése. A korszerű, átlátható és megbízható nyilvántartási rendszer nem pusztán az államigazgatás érdeke, hanem a vállalkozásoké, a civil szervezeteké és valamennyi állampolgári. Képviselőtársam volt igazságügyminiszter úr, rendkívül részletesen beszélt ennek a hátteréről, és valóban az talán egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés és egy nagy eredmény, hogy a bírósági nyilvántartásból egy közigazgatási nyilvántartásba kerülne át ez a rendszer. Ugye itt a legfontosabb üzenet talán az, hogy a cégek és a civil szervezetek egyetlen teljesen elektronikus portálon keresztül intézhetnék a bejegyzési és változás bejegyzési ügyeiket papírmunka és személyes sorban állás nélkül. És szerintem ez egy igazán fontos célja volt a volt kormánynak, a kiszámítható jogi környezet és a jogi versenyképesség. És azt mondta államtitkár úr, és ebben akkor kérnék még egy részletesebb tájékoztatást, hogy egy informatikai és rendszer szintű vagy rendszerszerű felkészítés miatt nem tudták ezt a projektet folytatni vagy továbbindítani. Mik voltak ezek az informatikai és rendszerszerű felkészítési hiányosságok, mert ugye amit képviselőtársam is elmondott, ugye a kormányváltás óta áll a projekt. És a projektet menedzselő az a Magyar Közlönykiadó és Igazságügyi Fordító Központ ZRT átkerült az Igazságügyminisztériumtól a miniszterelnökségre, de maga a projekt az nem. Tehát kettészették ezt a projektnek a teljes összességét, és ugye ebből adódóan itt felmerül a kérdés a legjobb szándékkal az emberben,

0: Nem tartható a 2027-es határidő, ha a képviselőtársam hangsúlyozta azt, hogy a jogi és az informatikai munka az párhuzamosan haladt egymással. Ha ez valóban így van, akkor miért ilyen hosszú új határidőt állapít meg ugye ez a törvényjavaslat, mert ugye 2027. január 1-től 2029. január 1-re teszi át ezt a határidő módosítást, és ez az, ami minket valóban aggaszt, mert a jogi kiszámítható környezeten túl a jogi versenyképesség itt két évet csúszni fog. És én azt gondolom, hogy ez egy kulcsszó ennek a törvényjavaslatnak a vitája vagy tárgyalása kérdésében, hogy valóban hogyan tudjuk ilyen hosszú határidő kitolással ezt a jogi versenyképességet tartani, ennek a ritmusát tartani. És felvetődik bennem, államtitkár úr, a kérdés, hogy ez a halasztás, ez nem egy mulasztásnak az eredménye. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Most Apáti István képviselő úr következik, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Rendkívül rövid leszek. Felesleges túlbeszélni ezt a kérdést, és egy, ha úgy tetszik, ellenzéki külön véleményt kívánok megfogalmazni, mert az igazság azért máshol van, máshol helyezkedik el, mint ahogy akár az államtitkár úr, akár ellenzéki képviselői társaim megfogalmazták. Azzal egyet kell értenem, hogy az alapos előkészítés mindennek az alfája és az omegája, ebben a kérdésben sincs ez másként, és inkább érdemes észszerű mértékig, észszerű határidőn belül vagy belülre halasztani ennek a rendszernek a kiépítését és működésbe helyezését, de azért a két év, vagy több mint két év valóban indokolatlanul hosszúnak tűnik. 2026-ot írunk, azért ettől a sokkal több jól képzett informatikus van Magyarországnak. Szerintem a szürk állam egy rendelkezésre áll, és talán a források is, mert e tekintetben talán államtitkáról tudna bővebbeket mondani. Viszont egy másik közhiteles nyilvántartási rendszer kudarca, az ingatlan nyilvántartási rendszer, vagy az EING rendszer kudarca mellett sem lehet szó nélkül elmenni, mert hogyha kritikát fogalmazok meg, az szerintem is indokolatlan, vagy túlzott mértékben halasztott, vagy megállapított halasztott határidő kapcsán, akkor bizony kritikát kell megfogalmaznom az előző kormányzat által bevezetett, emlékezetem szerint valami 25 milliárd körül összegbe kerülő ingatlan nyilvántartási rendszer gyakorlatilag működés képtelensége kapcsán. Az utóbbi időben hallunk már jó híreket is ezzel összefüggésben, de bizony több földhivatali vezető arról panaszkodik, hogy például mondjuk egy termőföld osztatlan közös tulajdon megszüntetése esetében, és ez csak egy példa sok közül, vagy egyszerű tulajdonjog átvezetése kapcsán, akár belterületi, akár külterületi ingatlanokról van szó, komoly nehézségekkel kell számolniuk. A külterületi ingatlanok esetét azért hoztam fel, mert ott a térképen, az ingatlan nyilvántartási térképen való átvezetés még komolyabb informatikai feladatokat is jelenthet, és egy átlagosnál bonyolultabb közös tulajdon megszüntetés egy föld vagy egy erdő terület esetében, az bizony komoly informatikai kihívás elé állítja a földhivatali dolgozókat, a földhivatali döntéshozókat, a földhivatali informatikusokat, hozzáteszem a gyönhibájukon kívül. Tehát azért 25 milliárd forintból, vagy talán abból is nagyobb összegből egy életképes, működőképes, igényes, a kor kívánalmainak megfelelő rendszert is fel lehetett volna állítani. Tehát, hogyha egy 2027. január első napján vállaló egységes nyilvántartási rendszer hasonló szinten tudna csak működni, akkor valóban érdemes halasztani. Na, de a két év az mégiscsak barokkos túlzásnak tűnik, tisztelt államtitkár úr. Önök azért minden lehetőség, minden forrás, remélhetőleg szakemberek birtokában is vannak. Mondja azt el nekünk, legyen szíves, hogy mi indokolja ezt a felgyorsult világ léptékéhez viszonyított rendkívül hosszú határidőt, hiszen számos területen megkönnyíteni, a jogi személyek egységes nyilvántartási rendszere számos területen megkönnyíteni az életet. Nem csak azzal összefüggésben, amit volt miniszter úr nemrég elmondott, hogy egy cégbejegyzésnél az ügyfél úgy léphet ki az ügyvédirodából, hogy már a kezében is vannak a szükséges okiratok, vagy akár egy tulajdonjog átvezetésnél, akár már a hiteles tulajdoni lappal és földhivatali térképpel távozhat, hanem például egy szakszervezeti rendszer működése esetén is komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy egy jól kezelhető, ügyfélbarát, átlátható, egyszerű, egységes nyilvántartási rendszer álljon fel. Na, de itt azt hiszem, hogy a Mi Hazánk részéről lehet jogos kritikákat megfogalmazni, mert mi nem tartozunk felelősséggel a az EING rendszer előbb említett hibáért, és én nagyon röviden összefoglaltam, nem akarom felesleges húzni az időt, ha megkérdeznek földhivatali vezetőket, vagy földhivatali dolgozókat, Közép-Magyarországtól akár a keleti határig bezárólag, akkor sajnos nagyon hasonló, szomorú, többségében szomorú, rossz, negatív ügyféltapasztalatokról, vagy felhasználói tapasztalatokról számolhatnak be. És azért különösen súlyos ez a földhivatali nyilvántartási rendszer kapcsán, hiszen ez az a közhiteles nyilvántartás, amely az egész magyar jogrendszer, az egész magyar államberendezkedés egyik legfontosabb, hanem legfontosabb alappillére, amely világosan tisztázza a tulajdon viszonyokat, a tulajdoni hányadokat és a tulajdoni arányokat. Arról meg már nem is beszélve, hogy azok az adrenalinfüggő és kalandos kedvű kockázatvállalásra fokozottan hajlandó honfitársaink, akik jelenlegi körülmények között mondjuk építési telget tudnak, akarnak, mernek vásárolni, és építkezésben mernek belefogni, számukra is nagyon fontos lehet egy hiteles ingatlan nyilvántartási térkép az építési szabályok betartása érdekében, hiszen különösen az ország középső feltáján rendkívül súlyos következményekkel járhat az, ha valaki nem tartja be az építési szabályokat, hova tovább az ingatlan teljes vagy részleges elbontásával és jelentős bírságkockázattal egyszerre kell számolnia, még akkor is, hogyha nem feltétlenül az első számú felelős annak, hogy valamilyen hibát vétett. Úgyhogy az észszerű mértékű halasztás támogatható, a két év az erősen eltúlzottnak tűnik, és sajnos az ilyen típusú halasztások mögött, vagy mindig az húzódik meg, hogy általában újabb és újabb halasztások. Újabb és újabb határidő eltolások követik, hiszen 2029. január 1-e az már nagyon közel lesz ennek a parlamenti ciklusnak a végéhez, még közelebb lesz az európai parlamenti választásokhoz. Alig ha kockáztatja meg a kormányzat, hogy egy instabil rendszert kellene, ha úgy tetszik, működtetnie, vagy a piacra dobnia, hiszen az komoly felháborodásokat váltanak, és komoly zavarokat okozna a jogrendszer működésében. Tehát én attól tartok, hogyha ez mondjuk legkésőbb egy éven belül nem valósul meg, hiszen attól, hogy 2029. január 1-e a véghatáridő, még megvalósulhatna sokkal korábban, azért azt nem zárja ki semmi. De hogyha ez nem valósul meg legkésőbb a következő naptárév végéig, akkor szerintem ebből az egészből ebben a parlamenti ciklusban már megint nem lesz semmi. És azért már a 2020-as évek végén, 2030-as évek elején az nagy blama a magyar államszervezet és a magyar kormány számára, hogy egy ilyen, azért túlzottan magas informatikai kihívásokat nem jelentő rendszert nem tud felállítani és nem tud működésbe léptetni. Úgyhogy ezekre a felvetésekre és kérdésekre várnék én is államtitkár úrtól pontos, szakszerű és mellébeszéléstől mentes válaszokat. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem Bódis Péter államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Államtitkár úr él a lehetőséggel, 30 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon!
3: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Megyek sorban. Tuzson képviselő úr hosszan beszélt, és összekapcsolom a kettőt, mert akkor talán így érdemes, hogy Juhász Hajnak, a képviselőasszonynak is a kérdése. Én két részre bontanám. Az egyik az, hogy miért kerül egyáltalán meghosszabbításra, a másik pedig, ami Apáti urat érinti, a kérdés, hogy miért két évvel kerül meghosszabbításra. Én azt gondoltam, hogy az elsőben talán nem is lesz vita közöttünk, hogy ez meghosszabbításra kerül, hiszen én úgy tudom, hogy Németh Balázs volt miniszteri biztos már 2026 tavaszán jelezte, hogy ennek a hatályba lépésnek nincs realitása, és már akkor jelezték, hogy egy későbbi hatályba lépést kell meghatározni ezzel kapcsolatban. Tehát ezt már az előző kormányzat is akkor még nyilván kormánypártból úgy látták, hogy nem lesz reális az, hogy 2027. január 1-én hatályba lépjen. Pontosan azért, amit Apáti úr is említett, a korábbi elektronikus nyilvántartásokkal kapcsolatos, hát nevezzük fiaskónak, például az EING-gel kapcsolatban, ezt nagyon jól említette a képviselő úr is, de korábban már ebben a ciklusban is vitatkoztunk a bírósági eljárások online nyilvánosságával kapcsolatban is, az olyan előremutató elektronikai fejlesztések terén, amelyek a jogalkalmazókat és a jogalkalmazókat segítenék, Hát nem értünk egyet ebben a szempontból Tuzson képviselő úrral, ugyanis a jog és az elektronikai fejlesztés, a tudományos technológiai fejlődés nem párhuzamosan szinkronban zajlik, hanem először az korábbi kormánynál én azt láttam, hogy először a jog az, ami fejlődött, majd próbálták mellé a tudományos és technológiai fejlesztéseket is hozzátenni, de ebben az esetben sem sikerült ennek a kettőnek párhuzamosan haladnia. Erre még egyszer mondom, hogy az elektronikus nyilvántartás az egyik legjobb példa, ahol én még tavaly is ilyen képzéseken vettem részt, akkor még ügyvédként, és nem lépett életbe semmilyen elektronikus nyilvántartás, holott ez már évekkel ezelőtt meg kellett volna, hogy történjen. És pontosan ez az ebből fakadó tapasztalat az a szakemberek részére, akik azt mondták, még egyszer mondom, a korábbi miniszteri biztossal egyetért föl, hogy ez nem tud megvalósulni ilyen rövid időn belül, és szükséges az, hogy egy ilyen bonyolultságú technológiai fejlesztés kiválóan működjön, ahhoz ez kell egy 2 éves halasztás. És még egy dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy szakmai szervezetekkel is mi konzultáltunk ebben az ügyben, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és mindenki támogatta ezt, és egyetértett a halasztással. Úgyhogy tulajdonképpen ez a törvény egyébként erről szól, ennyi a tartalmi lényege, hogy 2 évvel elhalasszuk a hatályba lépését. Én továbbra is azt kérem, hogy támogassák ezt.
4: Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Soron következik a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 5-ös törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 181-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 790-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Elsőként megadom a szót dr. Bódis Péter úrnak, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Tisztelt elnök asszony, ismét köszönöm szépen a szót. Ahogyan azt az előző expozé kezdetekor is említettem, a két témakör egy kicsit hasonlít egymásra, és van átfedés benne. Úgyhogy az előző expozéban elmondottakat annyival azért szeretném kiegészíteni, hogy a jelenleg önök előtt fekvő TPER 790-es törvényjavaslat a cégjegyzék karbantartásához szükséges törvényi rendelkezések előírásával biztosítja, hogy a cégjegyzékből kivezetésre kerüljenek azok a tevékenységi körök, amelyek a már elavult 2008-as úgynevezett TEAOR számmal szerepelnek. A 2024-es és 2025-ös év folyamán a Központi Statisztikai Hivatal koordinálásában megtörtént az Európai Unió rendeletén alapuló 2025. január 1-től alkalmazandó új TEAOR nomenklatúrára történő átállás. A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának új besorolásának bevezetése összetett feladatként jelentkezett, és a cégnyilvántartás tekintetében az állami adó- és vámhatósággal együttműködésben történt meg. A régi TEAOR kódok új TEAOR kódokra történő átforgatására, a tevékenységi körök frissítésére és a cégek részéről a szükséges bejelentések megtételére több mint fél év állt rendelkezésre. A teljes folyamat 2025. augusztus 31 napjával zárult le. A körültekintő szabályozás és intézkedések mellett is maradtak a cégjegyzékben olyan régi, már nem használható TEAOR számok, amelyek az állami adó- és vámhatóság és a cégnyilvántartási rendszer további egyeztetése útján sem törölhetők. A cégnyilvántartásból, a cégjegyzékből azonban a cégbíróság sem törölhet törvényi jogalap nélkül semmilyen adatot, még akkor sem, ha ahhoz már joghatás nem fűződhet. Ezért a törvényjavaslat biztosítja, hogy a cégbíróság automatikus intézkedéssel törölhesse a már nem használatos tevékenységi körök megjelölését a cégjegyzékből. Fontos jelezni, hogy a változásról az érintett cégek cégbizonyítvány formájában értesítést kapnak. A cégeket hátrány nem éri. A cégek a ténylegesen végzett vagy végezni kívánt tevékenységeiket továbbra is bejelenthetik az állami adó- és vámhatóságnak történő jelzéssel. Az új tevékenységi körök pedig továbbra is az állami adó- és vámhatóság elektronikus értesítése alapján fognak a cégjegyzékbe bejegyzésre kerülni. Fontos kiemelni tehát még egyszer, hogy a két törvényjavaslat szorosan összefügg, céljuk a magánjogi jogalanyok nyilvántartásának kialakítása során egy olyan korszerű, hatékony és ügyfélközpontú rendszer létrehozása, amely jogi fejlettségét tekintve az európai élvonalba tartozik. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a fenti célokkal egyetértve a TPER 790-es törvényjavaslatot is szíveskedjenek támogatni. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Felszólásokban, tehát két jogszabály szükséges módosításáról szeretnék beszámolni, illetve ehhez támogatást kérni. Az egyik a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló törvény, a másik pedig a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szól. A fenti nyilvántartásokba bárki betekinthet, például meg tudja nézni egy gazdasági társaság, például Kft. BT cégadatait, egyesület, alapítvány, hivatalos adatait, általában anélkül, hogy igazolnia kellene érdekeltségét. Például az ügyvédek, illetőleg a dokumentum szerkesztéssel foglalkozó kollégák ezeket a nyilvántartásokat napi szinten használják. Tuzson képviselőtársam megemlítette a korábbi kormány erőfeszítéseit a digitális világnak a jog területére történő behozatalával kapcsolatban. Én ügyvéd voltam már 2007-ben, amikor ez az egyórás cégbejegyzés működött valamilyen okból egy éven keresztül, tehát gyakorlatilag amikor az ügyvéd elektronikus úton eljutotta a cégbíróságnak a céganyagokat, egy órán belül már bejegyzett céggel rendelkezett. De csak egy kitűrőként említettem meg. Most tárgya a törvényjavaslat célja egyébként a cégnyilvántartás, valamint a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet nyilvántartására vonatkozó szabályok összehangolása, a közhitelességről és a közhiteles nyilvántartások egységes vezetéséről szóló 2024 évi 82-es törvénnyel. A módosítás szükségességét az indokolja, hogy a közhiteles nyilvántartások egységes működéséhez egyértelműen meg kell határozni, mely adatok tekintetében mely nyilvántartás minősül közhiteles forrásnak. Azaz a közhitelességi törvénynek való megfeleldés során közhiteles nyilvántartásokat szabályozó törvényekben tételesen fel kell sorolni a közhitelesen nyilvántartott adatokat. A közhitelesség a jogbiztonság egyik alapvető garanciája. Lehetővé teszi, hogy a vállalkozások, civil szervezetek, hatóságok, bíróságok és más érintettek megbízható adatok alapján hozzák meg döntéseiket. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy világos legyen, mely nyilvántartás, mely adatok hitelességét tanúsítja közhitelesen. Jelenleg előfordulhat, hogy ugyanaz az adat több állam nyilvántartásban is szerepel. A jogalkotó célja ezért az, hogy megszűnjenek az indokolatlan párhuzamosságok, és minden adat esetében egyértelművé váljon annak közhiteles forrása. Fontos hangsúlyozni, hogy a javaslat nem a közhitelesség intézményének átalakítása, és nem is a nyilvántartásokba vetett közbizalom csökkentésére irányul. Ellenkezőleg, szabályok pontosításával a jogbiztonságot és a nyilvántartási rendszer következetes működését kívánja erősíteni. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat első fontos eleme a cégjegyzékben közhitelesen nyilvántartott adatok körének pontos meghatározása. Az új rendelkezés tételesen felsorolja, mely adatokat tanúsítja közhitelesen a cégjegyzék. Egyes adatok, például a természetes személyek bizonyos azonosító adatai továbbra is szerepelhetnek a cégjegyzékben, de közhitelességüket az arra kijelölt elsődleges nyilvántartás fogja biztosítani. Ezzel egyértelműbbé válik az egységes nyilvántartások közötti feladatmegosztás. cégedzék, ugyanakkor továbbra is közhitelesen tanúsítja, hogy egy adott személy milyen jogviszony vagy jogállás alapján szerepel a nyilvántartásban. Ez a gazdasági társaságok működése és képviselete szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A módosítás tehát pontosítja a közhiteles adatok körét, miközben megőrzi a cég nyilvántartás tanúsító erejét és a gazdasági forgalom biztonságát. A cégjegyzékbe vetett bizalomhoz kapcsolódó jóhiszemű jogszerzést védő szabályok továbbra is változatlanul érvényesülnek. Javaslat második fontos eleme a korábbi TEAOR besorolások kivezetése. TEAOR 25 szerinti átállás a cégek és tevékenységi körök túlnyomó részénél már megtörtént, azonban egyes cégjegyzékekben továbbra is szerepelnek régi, már nem használható besorolások. A törvényjavaslat ezért előírja, hogy 2027. január 1-től cégbíróság hivatalból automatikusan törölje azokat a TEAOR 2008-as vagy korábbi nomenklatúra szerinti tevékenységi köröket, amelyek a korábbi intézkedések ellenére és a nyilvántartásokban maradtak. Ennek a célja a cégjegyzék adattartalmának karbantartása és naprakészségének javítása. A törlés az indoklás szerint nem okoz hátrányt a vállalkozásoknak, mivel a tevékenységi körök nyilvántartását az állami adó és vámhatóság kezeli. A cégjegyzék pedig főszabály szerint átvett adatként tartja nyilván azokat. Az érintett cégek elektronikus úton cégbizonyítvány formájában kapnak tájékoztatást a változásokról. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat harmadik fontos területe a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásának közhitelességre vonatkozó szabályok pontosítása. A módosítás egyértelművé teszi, hogy az országos névjegyzék közhitelessége az alapjául szolgáló nyilvántartásban közhitelesen tanúsított adatokhoz igazodik. Emellett tételesen meghatározza, mely adatokat tanúsítja közhitelesen a civil szervezetek nyilvántartása. Természetes személyek egyes adatai tekintetében a közhitelesség az elsődleges nyilvántartáshoz kapcsolódik, míg a civil szervezetek nyilvántartása továbbra is hitelesen tanúsítja szervezeti jogviszonyokat és jogállásokat. Javaslat emellett egyes különleges esetekre is rendelkezéseket állapít meg. Például az állami alapító által kijelölt kuratórium vagy kurátortényének közhiteles tanúsítására. Mindezek biztosítják, hogy a cégnyilvántartás és a civil szervezetek nyilvántartása egységes elvek alapján egyértelműen meghatározott adatkörökkel működjön. Összességében a törvényjavaslat három fő célt szolgál: közhitelességi szabályok egységesítését, párhuzamos adatnyilvántartásból eredő bizonytalanságok csökkentését, valamint a cégjegyzékben szereplő elavult tevékenységi besorolások kivezetését. Mindezt úgy valósítja meg, hogy a nyilvántartásokba vetett közbizalom, a jogbiztonság és a gazdasági forgalom védelme továbbra is fennmaradjon. Tisztelt Ház! Módosítás tehát nem pusztán technikai pontosítás, hanem a közhiteles nyilvántartások egységesebb és átláthatóbb működését szolgáló lépés. Hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozások és a civil szervezetek adatai megbízható, egyértelműen meghatározott forrásból legyenek megismerhetők. Ezáltal erősítve a jogbiztonságot és az állami nyilvántartásokba vetett bizalmat. Mindezetre tekintettel kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Most a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka dr. Csúszda Gábor képviselő úr következik szintén 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, először is engedjék meg, hogy kifejezzem örömömet és abbéli reményemet, hogy egyre több olyan törvényjavaslattal fogunk találkozni, amelyben egyetértésre tud találni a kormány és az ellenzék, és az pedig különösen számomra, hogy a mai napot egy ilyen törvényjavaslattal tudjuk zárni. Ez a törvényjavaslat elvégzi a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 5. törvény, és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 181. törvény módosítását a 2024. évi 82. számú közhiteles törvénnyel való összhang megteremtése érdekében. A törvényjavaslat összhangban van azzal a munkával, amelyet még a Fidesz-KDNP kormány kezdett meg 2024-ben a nyilvántartások közhitelességének megteremtése érdekében. A szabályozás indoka az állami és hatósági nyilvántartási rendszer átvilágítása, rendszerezése és a modern digitális államigazgatási elvárásokhoz való igazítása volt. Korábban a jogrendszerben a közhitelesség fogalma és joghatásai ágazatonként, így az ingatlan nyilvántartásban, a cég nyilvántartásban, a személyi adat nyilvántartásban vagy a jármű nyilvántartásban eltérően sokszor hiányosan vagy szétszórva jelentek meg. Szükség volt egy olyan kerettörvényre, amely tisztázza, hogy pontosan mit jelent a közhitelesség, milyen vélelmek fűződnek hozzá, és milyen követelményeknek kell megfelelnie egy adatnak ahhoz, hogy közhitelűnek minősüljön. Korábban számos olyan nyilvántartást is közhitelesként nevesített a jogalkotó, ami mögött nem állt megfelelő adatminőség ellenőrzés, vagy megfelelő és folyamatos frissítések. Az új szabályozás célja volt, hogy csak az a nyilvántartás kaphassa meg és tarthassa meg a közhiteles státuszt, amely megfelel a törvényben előírt adatminőségi, biztonsági és adatvédelmi elvárásoknak. Ennek alapfeltétele volt a közhitelességről és a közhiteles nyilvántartások egységes vezetéséről szóló 2024. évi 82. törvény elfogadása, amely bevezette az állami nyilvántartások kötelező auditálási és tanúsítási rendszerét. Így a közhitelesség nem egy alanyi jogon járó végleges címke, hanem egy folyamatosan ellenőrzött kategóriává vált. Mindez alapja a digitálisan működő államnak is, ugyanis az e-közigazgatás és az adatalapú államműködés előfeltétele, hogy a különböző hatósági nyilvántartások képesek legyenek egymással automatizáltan, biztonságosan szinkronizálni az adatokat. Innentől kezdve alapfeltétel, hogy a közigazgatásban ne kelljen az állampolgárnak vagy vállalkozásnak többször jelentenie ugyanazt az adatot, ha egy adat egy közhiteles nyilvántartásban szavatolt és naprakész, azt a többi állami szervnek is át kell tudnia venni. A közhitelességi törvényt követte még 2025-ben a közhitelességről és a közhiteles nyilvántartások egységes vezetéséről szóló 2024. évi 82. törvénnyel összefüggő törvények módosításáról szóló 2025. évi 80. törvény, amelyel a legtöbb nyilvántartás esetében megtörtént a közhitelességi kerettörvénnyel való harmonizáció. Mindehhez természetesen a kormányrendeleti szintű szabályok is megszülettek a 2024-25-ös esztendőkben. A minisztériumok az igazságügyi minisztériummal közösen munkacsoportokban vizsgálták meg a saját nyilvántartásaikat és azok adattartalmát, és végezték el az egyes adatok közhitelességi szempontú osztályozását. Mindennek végső határideje 2026. december 31-e. Mindezzel maximálisan összhangban van a most benyújtott törvényjavaslat is, amely a cégjegyzék, illetve a civil szervezetek nyilvántartása esetében is megteszi a közhitelességi vizsgálatot. Ezek ugyan rendelkezésre álltak a jogi személyek nyilvántartásáról szóló 2025. évi 59. törvényben, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó a jogi személyekkel kapcsolatos egyes bírósági eljárásokról és a végelszámolásról szóló 2025. évi 60. törvényben, amelynek hatályba lépését két évvel készül a Tisza kormány eltolni, amellyel, ahogyan az előző törvényjavaslat során tárgyaltuk, nem értünk egyet. Ugyanakkor a vállalkozások és a civil szervezetek esetében is kiemelt érdek, hogy egyértelműen meghatározásra kerüljön, hogy az egyes nyilvántartásoknak mely elemei közhitelesek. Éppen ezért a jelen törvényjavaslatot a Fidesz és a KDNP frakciói támogatni fogják. Köszönöm megtisztelő figyelmet!
1: Most a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka a dr. Juhász Hajnalka a képviselőasszony következik 15 perces időkeretben, parancsoljon.
6: Elnökasszony, köszönöm szépen a szót, és sokszor minket jogászokat azzal vádolnak, hogy unalmasak vagyunk, szárazak és hosszúak, és én ezért senkinek az idejével nem szeretnék most visszaélni. Ez egy elsődlegesen egy jogtechnikai jellegű módosításról van szó, ezért minden képviselőtársam részletesen ismertette. Ez támogatható részünkről, és köszönöm szépen a hozzászólásokat.
1: Most megadom a szót Dolcs Dávid képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának.
7: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Én terveztem a vezérszónoként a legrövidebb lenni, de képviselőtársam már elvitte a pálmát előlem. Igazság szerint az előterjesztés célja a közhiteles törvénnyel megalkotni az összhangot a különböző nyilvántartások között. Úgy gondoljuk, hogy ez akár észszerű is lehet, ám nem új koncepciót vezet be, hanem a meglévő törvény felülvizsgálatához szükséges módosítással tisztázzák, hogy az állam mely adat tekintetében tekinti az adott nyilvántartást az adat közhiteles eredetének. Célja, hogy el akarja kerülni a párhuzamos nyilvántartást, a cég nyilvántartás, a lakcímkártya, vagy a személy gépjárművek, vagy gépjármű nyilvántartás között mondjuk. Ezzel együtt változnak a TEOR kódok is, melyek jó hír, hogy a cégeknek nem jelentenek különösebb plusz terhet, a régi adatokat pedig átvitt adatként kezelik, tehát ez hál' Istennek rájuk nem tesz plusz terhet. A kormány előtt lévő előterjesztés megszüntetni a párhuzamos nyilvántartásokat, és mindent a cégtulajdonosoktól a civil vezetőkig egyetlen központi állami adatbázisba vinne be, ennek viszont adatbiztonsági kockázatai is lehetnek. Ennek folyamányaként, mivel minden adat egy központi szerverre futna be, így megnőlne a kockázata egy esetleges adathalász támadásnak is. Mi védeni egy kibertámadás ellen az adatbázist megnyugtató módon? Erre is kellene szerintem egy frappáns megoldás. Vagy mi a garancia arra, hogy ezeket a szenzitív anyagokat nem játsszák át mondjuk egy globális tech-óriásnak, ilyen-olyan indokokra hivatkozva? Ha még ezek a garanciák nincsenek teljes mértékig kidolgozva, addig feltételekkel kell kezelnünk ezt a javaslatot, annak ellenére is, hogy egyébként támogathatónak minősíti a Mi Hazánk mozgalom is. Köszönöm szépen a szót.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Normál időkeretben kért szót Tuzson Bence képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon.
8: Megígérem, és ezek hosszú, csak valóban támogatjuk ezt a javaslatot. Tényleg technikai javaslatról van szó, de szerencsém van a tekintetben, hogy együtt tárgyaljuk a kettőt, és egy röviden tudok reagálni államtitkár úrnak a mondataira. Ugye az nagyon fontos, és ezt a koncepciót önöknek is javaslom, hogy amikor egy jogi fejlesztést csinálnak, akkor a jogi megalapozáskor és a jogszabály elkészítésekor az informatikusokat vonják be ebbe, és az informatikai koncepció kidolgozása az együtt történjen. Tehát nem maga a fejlesztés, hanem a koncepciónak a kidolgozása. Ebben az esetben is egyébként ez így történt, és ezért tud ez előre menni, mert a korábbi informatikai rendszernek azokat az elemeiket, amit föl lehet használni, és ennek a nagy részét egyébként föl lehet használni az új fejlesztéshez, azt hozzá tudtuk rendelni, és ezért ez egy jól kidolgozott koncepció. Egészen más, mint az ingatlan nyilvántartás, mert az ingatlan nyilvántartás az e tekintetben egy jóval bonyolultabb rendszer. A cég nyilvántartás egy sokkal egyszerűbb rendszer, sokkal rövidebb idő alatt és egyszerűbb fejlesztéssel megvalósítható. Azt el tudnám fogadni, azt mondja, hogy fél évvel el kell halasztani, mert technikai okoknál fog, vagy bárminél fogva, de azért két évvel azt azért túlzásnak érzem. Köszönöm szépen, elnök asszony.
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki felszólalni a vitában. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Válaszadásra lehetősége van Bódis Péter államtitkár úrnak 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, 30 másodperc lesz, nem volt kérdés, nem volt ellenvetés, köszönöm szépen. Két dolgot kérek akkor még, hogy fontolják meg esetleg, hogy az előző törvényt is nem támogatják mégis. Én javaslom, hogy ez majd azért a következő hetekben kerüljön így, illetve hogy a jövőben is ilyen konstruktívan tudjunk együttműködni, és meghallgassák azt, hogy mi milyen törvényeket mi alapján kívánunk módosítani. Én azt gondolom, hogy jó irányba vagyunk, és köszönöm szépen a támogatását ennek a törvénynek.
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, napirend utáni felszólalásra senki nem jelentkezett, nincs más teendőm, mint hogy megköszönöm munkájukat. Az Országgyűlés október 19-én hétfőn 13 órakor folytatja ülését, az ülésnapot bezárom.